0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 2 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Harry Potterrel pedig, ha minden igaz, felfedezhetjük a kémia izgalmait, az ő világán keresztül igyekszik ugyanis közelebb hozni a kémia világát, az a rendhagyó oktatási segédlet, amely a Pécsi Tudományos és Természettudományi Kar gondozásában jelent meg, ami szerintem alapvetően egy nagyon szuper ötlet, hogy mit kell erről tudni, a Radio 1.hu egy csomó érdekességet írunk róla, én pedig közben indítom az újabb igazi mai slágert, egy nagy kedvencet még hozzá, Ed Sheeran és az Azizám, ez jön már is a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig Alex Warrené a folytatás, aki az Ordinary című dalával egy olyan rekordot megdöntött, ami már több mint 60 éve megvolt, 13 egymás követő hétig vezette ugyanis a brit kislemez listát. Óriási dolog. Ez meg a legújabb nagy kedvenc tőle, az igazi mai sláger, Alex Warren és a Fewer Dream a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, minden idők legnagyobb rádiós eredménye. Ki az, akit érdekel? Akkor jó hírem van, ma még lehet hozzá kulcsot szerezni, mert hogy ez a rádió egy konténer, amit pénteken valaki ki fog nyitni. Martin Garrix és Ed Sheeran jön, ez a Repeat It.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a következő órában is megállás, felesleges duma nélkül, ezt már most megígérem, hogy azt is, hogy hozom Regálili és Robin Schulz újdonságát, de itt lesz J-Lo David Gettával, valamint Accenti Szerával is.

0: Az igazi mai slágertől a Be Mine, mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvívő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert hello mindenkinek is kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek ebben az órában is nálunk szólnak, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Ez ki az, aki már megismeri? Hát szerintem kb. Mindenki. Accent, Sarah, Misha Miller, Don't Leave. Ezt indítom már is a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

reggelt, jó utat, remélem, hogy jól telik az este, nem sokára 3:30 lesz, az igazi mai slágerek pedig jönnek továbbra is, közben viszont nagyon fontos a kérdés, melyik a legnagyobb kedvenc most aktuálisan? És az a helyzet, hogy ezt nem tudja megmondani az AI, nem tudja megmondani egy program, de még egy jó zenei szerkesztő sem igazából, ezt csak a Rádió 1 hallgatók mondhatják meg, na ezért készül a Rádió 1 Top 500.

0: azok a dalok pörögjenek, amit igazán szeretnek a Rádió 1 hallgatók nagy számukra. Ez a legfontosabb, szóval erre várjuk a szavazatokat, most éjszaka is. Közben pedig jönnek az igazi mai slágerek megállás nélkül.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél

past your street. You said forever, now I drive alone past your street. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. De jó kis van ez, azt a mindenit. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig Robin Schulz jön a folytatásban, aki nem csak remekül keveri a dalokat, de nagyon remekül keveri a kaját a grillen, mert hogy ez a nagy hobbija, imád grillezni, és állítólag jól is csinálja, nem csak szereti, mert azért van ilyen is, hanem hogy jó benne, ahogy nagyon jó a dalkészítésben is. A legújabb igazi mai sláger Robin Schulztól a Better Times, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól jönnek Balázsék, náluk is lesz játék, amivel lehet még kulcsokat nyerni a Rádió 1 konténer játékában, de aztán Attisnál és Gergőnél is. A következő óra elején pedig egy óriási kedvenc, Taylor Swift és az Opelite, amit indítok. Pár perc és érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 4 óra után járunk, és természetesen ebben az órában is az lesz, amit szeretünk a Rádió 1-ben, vagyis kevés duma, a legnagyobb kedvencek egymás után megállás nélkül és közte az újdonságok, ez például a legfrissebb Lost Frequencies-től, amit választottam, a Live It All a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 75 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismer.

Csak igazi mai sláger megy, és időnként vannak nagy visszatérések. Dua Lipa például 2 évvel ezelőtti slágerével ismét a csúcsra került, egy TikTok trendnek köszönhetően. Ez a Training Season, amit egyébként még ebben az órában hozni fogok, viszont nagyon érdekesek ezek a nagy visszatérések. Viszont hát a TikTok trendeknél talán egyen fontosabb, hogy jó képet és korrekt, aktuális képet kapjunk arról, hogy milyen dalt szeretünk, az azt, hogy konkrétan megkérdezzük a hallgatókat, és mi pont ezt csináljuk. Ez a Rádió 1 Top 500, amire várjuk a szavazatokat, közösen írjuk az ország legmenőbb slágerlistáját, amire csak a hallgatók dönthetik el, hogy hanyadik helyre kerül fel ez a nagy kedvenc. Tóth Abigail, Excel-t és a Sugar Daddy, amit indítok a Rádió 1-en.

Hát ha az egész város nem is vettük meg, de nagyon sok mindent igen, amit bele is zsúfoltunk a rádió egy konténerbe, amit valaki ezen a héten pénteken meg fog nyerni, mindent, ami benne van. Ehhez viszont még ma is lehet gyűjteni a kulcsokat. Lói újdonság, amit indítok a rádió egyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Szent Király nyerte a nemzeti vágtát, Lajos Mizse második lett a fogatvágtán. Bács-Kiskunban marad a vármegye elnevezés, fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelmi hatóság. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Bács-Kiskun megyei sikereket hozott a 19. nemzeti vágta Szilvásváradon, írja Baon. A felnőttek versenyének döntőjébe Szent Király lovasa Csiki Laura jutott be, aki Jimmy nevű lovával végigvezetve megnyerte a finálét. Szent Király a nemzeti vágta 19 éves történetében először szerezte meg a győzelmet. A megyéből egy János Halmi és egy bajai lovas is eljutott a középfutamokig. A fogatvágta döntőjében szintén dobogós helyezés született, a Veszelszky Gábor hajtotta Lajos Mizsei Ménes a második helyen végzett. Nem támogatta a megye elnevezésre történő átállást a Bács-Kiskun vármegyei közgyűlés többsége, írja a Baon. A testületnek azután kellett döntenie a kérdésről, hogy október 1-től már országosan ismét a megye lett a hivatalos megnevezés. Bács-Kiskunban ugyanakkor a közgyűlés úgy határozott, hogy saját önkormányzati dokumentumaiban továbbra is a vármegye elnevezést használja. A jogszabályok lehetőséget adnak ugyanis arra, hogy a korábbi megnevezések az átállásig továbbra is használhatók legyenek. A döntés nyomán tehát a szervezet neve továbbra is Bács-Kiskun vármegye önkormányzata marad. Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelmi hatóság. A kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
3: Három fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében: a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
2: Ma is sok napsütés várható, csak kevés fátyolfelhő szűrheti a napfényt. Esőre ma sem számíthatunk, a legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 26 fok között alakul. Holnap még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső már előfordulhat. A hőmérséklet éjjel 0 és 11, míg napközben 22 és 27 fok között alakul.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként egyébként nem új keletű, és mert hogy a brazil lándzsa kígyó mérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes vipera fajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 5 óra után 11 perce, Bruno és Renáta névnapon szép reggelt. A mikrofonnál Király Tamás, október 6-a is van ma, az aradi vértanúk napja.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a rádió egy top 500 szavazás pedig pörög, rengeteg voksot kaptunk már, de még várjuk ezeket, hogy közösen megtudjuk, hogy ki lett 2026-ban a legkedveltebb, ki nyeri a rádió egy top 500-at, és melyik az az 500 dal egyébként, ami felfél erre a listára. Halka jegyzem meg, Dua Lipa korábban nyert már rádió egy top 500-at. Hát, hogy idén hanyadik lesz, ez csak a hallgatók dönthetik el. Minden esetre én egy nagy kedvencet most indítok tőle, meg Calvin Harris-től, itt a Rádió 1-en.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ahogy nézem, ma akár 24 fok is lehet, de egyre több lesz a felhő, ami hát a hét második felében azért esőt is hoz, legalábbis most ezt tippeli a meteorológia, de ma azért 24 fok. A legfrissebb infok után jön a Balázsék Beston, a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól indul a műsor, ahol lehet még kulcsokhoz jutni, szóval kulcsvadászatra fel, az igazi mai slágerek között pedig Rihanna, ami érkezik a Diamondzal, Király Tamást hallottátok, további szép napot, és még egyszer jó kulcsvadászatot a Rádió 1-en!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Kollégámmal mentünk Párizssal turista busszal, reggel megjelent zsebébe egy pár zoknival és egy szál piros Marlboróval.
2: Na, hát ez korrekt.
3: Férfi.
1: Korrekt. Ez férfi.
2: Nekem igen. Van egy ismerősöm, ő 3 hetes dél-amerikai útra indult el, 3 alsógatyával és 2 pólóval.
1: Tök igaza van.
2: Azt mondtam, hogy kimossuk.
1: Tök igaza van.
3: Szeretem ezt. Amúgy, aki például El Camino-ra mennek, azok nem visznek magukkal sok cuccot, nem?
2: Hát cipelje a francot.
3: 2 tang, azt meg lehet fordítani, ezt csak.
1: Szerintem ez ugyanolyan, ugyanaz az a 2 tábor van, mint a nem tudom, a fél tangnál tankolsz, vagy villog a sárga, és még kihúzod, és még elviszed a gyereket az újba. Az utazás, a bepakolás, az ugyanilyen. Vannak a mindent bepakolok, nehogy baj legyen, és vannak a lazán, majd ha baj van, ott megoldjuk című pakolók. Nincs átmenet. Vagy minden, vagy semmi, nem?
3: Én mindenkettő tudok lenni, attól függ, hogy milyen a, nem tudom,
1: a csapat, akivel mész?
3: Nem, éppen én mibe vagyok, mert tudok lenni, egy zacskóval is átok menni, meg van az, hogy elviszem magammal mindent, de csak azért, mert úgy nincs kedvem eldönteni, hogy mit vigyek magammal.
1: És akkor beraksz mindent.
3: Meg
1: gondolom, hogy gyerekkel utazik az ember, akkor azért mindent, tudod, minden esetőség, legyen bármi, ha egyedül, akkor azért egy kicsit lazább vagy.
3: Szerintem gyereknevelés szempontjából az első mérföldkő, amikor nem kell magad a fürdetőkádat vinned, mindenféle orci-porcit, tehát mint egy názának lenne egy nagykövete.
1: Igen, elkezd egy kicsit megnőni, azért az már jó. Igen. De hogy tényleg milyen érdekes az ember, hogy milyen hitrendszer ahhoz képest pakol, nem? Tehát, hogy a minden bajra felkészülök, vagy a nem lesz semmi baj. Na most például nekünk ezen a túránkon ott volt a minden bajra felkészülök embertípus, és a úgyse lesz semmi, vagy ha lesz, azt lehozzuk.
2: Hát kiegyenlítettük egymást.
1: Igen, tulajdonképpen is ez így nagyon szépen kiegyenlíti egymást, igen. Igen, igen, igen. Ez teljesen tipikus, de hogy valahogy ez működik is ráadásul. Nem tudsz, nincs egy átmenet, hogy csak úgy átlagosan bepakolsz. Én legalábbis azt vettem észre, hogy ez nem.
3: Igen?
1: Végig is értáltam az El Camino-t, cipertem az óriási táskát egész úton, találkoztam 2 ausztrál, egy ilyen mini táskával sétáltak. Mondom, ez kemény. Az utolsó napokban kiderült, hogy hatalmas utazótáskával jöttek, csak volt olyan szolgáltatás, hogy 10 euróért elviszik a szállásra.
2: Ja.
1: A következő szállásra a cuccodat. Azt a mindenségét.
3: Úgy jó szerintem, hogyha melletted megy valaki kocsival. Tehát is sétálsz,
2: és csak ülni néha.
3: Húszak gurul mellett az asszony.
1: Egy kicsit beülsz.
3: Megvan már a meg áttörés, Józsi. Még nincs. Jó, akkor egy kicsit előrébb gurulok. Most jobb?
1: Igen. Autóval mindent viszek, repcsivel megy egy kis táska. Igen. Én nem szeretek pakolni. Nem is tudok pakolni. Én mindig a legegyszerűbb forgatókönyvet nézem.
2: Azt akkor így állsz, ami? A hegyen, a hóba, egy szápoló
1: ez,
2: van.
1: Egyébként ez így van.
2: Tehát, ez is
1: hogy
2: benne van.
1: Ez is benne van, hogy néha ebből rosszul jársz. De hogy egy egyszerű forgatókönyvet vagyok hajlandó
3: plusz
1: nézni.
3: Plusz tipikusan, hogy valahogy jól érzed magad, akkor nem azzal foglalkozol, mik a körülményei, csak simán jól érzed magad.
1: Igen, csak simán megvagy.
3: Tehát megugrod.
1: Igen.
3: Függetlenül, hogy mivel készültél. Nekem az egyik kedvenc ilyen nyaralási élményem az különben az, amikor az ember elmegy, végigvisz az egész hetet, és azt a 3 ruhát, amit a tetején tart, azt így felválta, felveszi.
2: Igen, és az összes többit meg. És milyen jó érzés, igen. Mikor tisztán hozod vissza az összes többit.
3: Nem jó érzés, mert ugyanúgy ki kell most, mert olyan szaga lett, ja. Mint a helyi környezetnek, és azt nem bírod elviselni az új, vagy a régiben, vagy nem tudom.
2: Bennünket ez nem zavar.
3: Bocsánat, igen, elnézést kérek.
2: Fújjunk magunkra egy kis ezt-azt, és meg vagyunk.
1: Feri már akkor rádiózott, amikor Bell feltalálta a telefont. Hozzá telefonált be egy első játékra. Igen. Egy hétre mentünk Horvátba, 2 felnőtt, 2 gyerek és 2 kutya. A férjem a 6. táska után rám nézett, és ennyit mondott, te nem vagy normális. Na ezért mondom, ők a szorongva pakolók. Tehát az orrcseppnek, a pótorrcseppnek, a kesztyűnek, a pótkesztyű és a pótjáték.
2: Félek, hogy itt inkább a ruha.
1: És a ruha.
2: De itt szerintem, hogy ugye hölgyről van szó, szerintem ő készült egy reggeli szettel, akkor amivel lemegyünk a partra, ha este bemegyünk a városba, sétálni oda egy újabb szett kell.
1: De csak a nők ilyenek, vagy a férfiak is tudnak ilyenek lenni? Vagy a férfiak mindig kis táskával, a nők mindig 4 bőrön, de ez az alapsztereotípia, hogy igen, ilyenek vagyunk?
2: Igen, mi könnyebben lehozzuk. Nem? Van valami férfi ismerősöd?
3: Mi az mi?
1: Hát mi férfiak? Hát mi férfiak?
2: Yeah. Mi tudod?
3: Ja, mert nagyon sok fajta mi van.
2: Inaktív karakterek, de
3: nézem, hogy most miről beszélsz, hogy most sokkal fontos, hogy kire gondolsz, a motorosokra, a melegekre,
1: vagy a meleg motorosokra.
3: Igen.
1: Nem, arra, hogy ez valahogy egy ilyen csajos dolog. De hát nézd meg, mi is, akivel voltunk. Nem, sokat pakolni.
3: Igen, de ez azért van, mondom, mert a döntést nem akarjuk ott meghozni. Tehát ha el tudom dönteni, hogy milyen ruhát akarok felvenni, akkor pontosan tudom, hogy mire számítsak is. Ha nyaralni megyek, nem akarom tudni, mire számítsak, csak lepjenek meg. Történjenek már olyan dolgok, amikre nem számítok, de legyen hozzá ruhám, ha akarom, hogy legyen hozzá ruhám.
1: Ha olyan kedved
3: ne legyen. Igen.
1: Feleségemmel elmegyünk nyaralni 2 bőrön, de hazafelé 3 bőrönnyi cucca jövünk, hazaírja Gábor.
3: Példakép, ezt igen. Úgy hívják, be kell vásárolni. Amúgy nekem több ilyen álmom is volt, hogy egyszer elvigyünk egy üres bőröndöt, hogy csak megtöltök mörccsel, amit ott hazafelé szerzek.
2: A de... profik kint vesznek hozzá bőröndöt is. Ugyanis az a mondat hangzik el, legalábbis nálunk, hogy úgy se kell több a két hátizsáknál egy hétvégére. Kimész, és akkor egyszer csak kint állod magad egy olasz piacon, vagy egy nem tudom hol, ahol néz,
1: ahol
2: milyen cuki. Igen, megveszed, és azt valamiben haza kell hozni, tehát mit veszel még? Táskát.
3: De amúgy kéne, nekem van egy, az a neve, hogy Hulken, nem tudom, láttatok már olyat.
2: Hulken?
3: Aha, az a kedvenc, az egy ilyen lifehack gyakorlatilag. Hulkennek mondják szerintem, de Hulkennek hívom. És ez egy olyan szatyor tulajdonképpen, aminek kerekei vannak, de össze tudod hajtani, és ha mindenféle méretbe lehet kapni, berakod a kis táskádba, és akkor, hogyha megszorulsz, akkor mindent belehajítasz, és hadagurítod. Nem, tehát sokkal jobb, de gurulós bőrönd. Minden irányba van lila is, nekem
1: meg arra.
3: Te mit
1: tudtok három napra két bőröndöt pakolni? Tehát, hogy ez, az, milyen eshetőségekre készültök?
3: Hát egy kétágú,
1: egy 1800 wattos, egy 2500 wattos.
3: Egy betontörő.
1: Igen, ez az. Irreális. Tehát, hogyha végigveszed a cuccokat, is irreális a három napra két bőrönd. Nincs ilyen. Mekkora
3: tested mérete, mert hogyha ugye csak magamra gondolok, azért két bugyi is helyet foglal. Tehát...
1: Jó, hát most, oké.
3: Okay, nem ugyanaz, mint amikor nem lehet emelni egy lélózatyorra.
1: Másnak az egy bevásárló szatyor.
3: Hát figyelj, valaki a készagra készül ilyesmivel. Vagy teljesen mindegy. Szóval hogy sok szempontból, például én nem bízhatok abban, hogy otthon hagyok egy pulóvert, ezt majd veszek a hotelnek a shopjában, mert tudom, hogy csak mi emmesig lesz a méret. Nem? Tehát akkor viszek magam a pulóvert például. Te bízhatsz benne, hogy majd a Feri ad neked egyet, hiába hálózsáknak fog kinézni, de legalább rá fog menni. Ez sok szempont van.
1: Igen. Csajom 4 óra balatonozásra 2 táskát hozott le. Érted? Négy óra balatonozásra.
2: Egy fürdőruha is kész.
3: Hát a másik nap alatt megfordult.
1: Igen, a másik nap megfőzött egy csomó mindent. Igen, tehát egy nap alatt megfordulsz 4 óra alatt 2 táska. Ezt nem csinálják férfiak. Tehát nincs ilyen férfi, aki ezt megcsinálja. Ez csak és kizárólag nők csinálják. Teljesen más univerzumban vagytok, vagy máshogy gondolkodtok. Igen. Egy alsógatya minimum 4 nap, ha jól fordítgatod. Igen. Idén voltunk több napra horgászni, egy autó plusz utánfutó, megbeszéltük, hogy jövőre 2 autó, 2 utánfutóval készülünk, úgyhogy 2-en vagyunk. Jó, de az más, mert ott horgászutcok vannak. Az érthető. Barátom jön hozzá nyaralni, mennek 1 gyerek anyóssal, BMW 5-ös kombi plusz utánfutó. 1 gyerekkel mennek és anyósok. Benne mikro, porszívó, stb. Mondta, hogy ne szóljak hozzá. Érted, mikrót visz a nyaralásra és porszívót. Hát úgy, ahhoz mennyire szorongsz, hogy porszívót kell vinned a nyaralásra? Tehát azért ahhoz már nagyon meg kell lenni.
3: Egy morzsa porszívóval?
1: Nem, egy normál porszívóval. Normál porszívót elviszi a nyaralásra.
3: Nem azért fél, hogy ellopják otthonra, amíg távol van?
1: Igen, elviszi az utcokat.
3: Megveti magának a drága porszívót, akkor ezt azért visszük magunkkal apjuk.
1: Igen, hát azért a porszívót azt nem hagyjuk.
3: A legdurább dolga, amit szoktam vinni magammal, hogyha elutazunk, az a macska. Azért nem ilyen szokványos. De én sokszor elviszem magammal a macskát, mert nem szeretem otthon
2: hagyni. De repcsin nem.
3: Hát repcsin nem, mert nincs útlevele. De meg az nagy tesz lenne neki, de amikor kocsival megyünk, akkor nem.
1: De annak van macska hordozója, annak van macska tápja, tehát egy macska megdobja az összsúlyt, mert egy csomó mindent vinned kell a macskával. Hordozó, táp, tál, nem tudom.
2: Jó, alom, de mi az nem? A tárgy,
3: amit... nem viszünk magunkat, csak macskát.
2: Mi az a tárgy, amit mindig viszel, és még sose volt rá szükséged? Csak mint hallgató írja, hogy ő például mindig pakol egy könyvet, amit érintetlenül visszahoz. Ez
1: nem így van. Most elmegy nyaralni, most nagyon sokat most fogok olvasni. Most úgy kiolvasom magam, hozzá se nyúlsz a könyvhöz.
3: Jó, az könnyű, nuncsaku.
2: Igen.
3: Az mindig van nálam.
1: Igen.
3: Akár ütött, igen.
1: Figyelj, most lehetünk Madridba repényet 4 napra. Ugye? 2 felnőtt és 1 5 éves gyerek.
2: Várjál, 4 nap az azt jelenti, hogy az első jössz, tehát 1 éjszaka, 2-3 éjszaka.
1: 3 éjszakát vagy kint, egyik nap jössz, 4. nap jössz, 2-t vagy kint, teljes 2 napra. 2 felnőtt, 1 5 éves gyerek. 1:30-kor azon győzködött a feleségem, hogy legyen mindenkinek 20 kilós feladott podgyásza. 60 kiló cucc. Úgy, hogy 2 felnőtt és 1 5 éves gyerek. Ezt viszik 3 20 kilós bőrönbe. Ezek a nők szerintem, mondom. Ez női hozzáállás.
2: Védekezés?
1: Ha mindenre felkészülünk, minden esetőségre felkészülünk.
3: Itt puffogtak ennek a sztereotípiákat, hogy rosszul érezzük magunkat. Nem fogjuk rosszul érezni magunkat. Ti meg máshogy vettek nyomorultak. Igen. Beszéljünk inkább arról.
1: Igen. Hogy... arról is beszéltünk. Figyelj, a feleségem wellness szállodába kávéfőzőt hozott.
2: Az a biztos legyen, érted, a reggeli kávé az...
3: Ez Zsű is megcsinálja, nem? Zsű?
1: Igen.
3: Szoktál vinni magad a kávéfőzőt? Mindenhol viszi magát, tessék.
1: Jó, legfölöslegesebb dolog, amit nyaralásra viszel, tessék, futócipő. Mindig elhiszem, milyen jót fogok futni a tengerparton napfelkeltében. Szerinted?
2: Soha egyszer föl nem kelsz.
1: De a nyaraláson, amikor pakolsz, megjön a kedved berakni egy-két olyan dolgot, ami egyébként hiányzik az életedből, mondom, és azt gondolod, hogy majd fogod csinálni.
3: Elmondom, most lerántom a leplet. Nagy a pofája. Nagy a pofája, Sebestyén Balázs. De aki azt gondolja, nincs mindenre felkészülve, az nézzen be a csomagtartójába. Jó? Tehát nézzen be a csomagtartójába, hogy hány edzőcipő kalódikot, hány ételadag, hány különböző túlésre szükséges dolog.
1: Kevés tudatosság van ugyan benne, de ezek mind benne vannak.
3: Igen, de hogy te bárhol megállsz, gyakorlatilag egy lakó karavánnal érkezel meg, érted? Tehát most mondd meg őszintén, fel tudnál öltözni most a kocsitból?
1: Simán.
3: Akkor miről beszélünk?
1: Ja, simán.
2: Na jó, de az más, simán. Az egy élethelyzet.
1: Fölöltözni? Négyszer átöltözöm neked a garázsban.
3: Egy letűr összetoldom neked a rezsómon.
1: A maradékból még egy hétig ajánlunk itt 8-an. Simán, persze. Ott élek konkrétan, igen. Van annak ellentétje, 8 nap ciprus, 2 felnőtt, 1 gyerek, mindenkinek kézipodgyász. Na ők a másik véglet.
2: De az a jó. Hát ők a ciprus, meleg van, minek? Mi nagy kabátot raksz be, vagy mit teszel be?
1: Igen, mit tud. De hogy azért mindenkinek kézipodgyász, egy hétre gyerekkel, az viszont meg már a másik oldalra haladó egyébként, igen. Az teljesen memben van, igen. Gyerek nélküli pár vagyunk, figyeld. Kombi autót kellett venni, érted? Kombi. Igen, sok megkiáltó jele. Gyerek nélkül kombival mennek nyaralni. Úristen. Tudod, mi fér oda be? Azt tudod, zongora. Mi adag egy kombi autó? Oda egy tényleg egy zongorát beraksz.
3: Zongora, egy kísérőzenek, egy minyomó, egy...
1: Igen.
3: Nem is tudom elképzelni.
1: Motoros túrára komplet szerszámkészletet viszek, bár semmit nem tudnék megjavítani.
2: De legalább van.
1: De úgy érzed, hogy van. Tomi küldte nekünk Pozsonyból.
3: Én nagyon sokat járok el, tehát hogy sokat vagyok úton, és nekem kialakult egy rossz szokásom amúgy ezzel kapcsolatban. Nekem lett egy utazós bőrönd, mert utána már kibepakolni, és van egy bőrönd, amiben soha nem vagyok biztos benne, mi van benne.
1: De ott marad a cucc, amikor megérkezel.
3: És akkor kinyitom, és akkor azt mondom, hogy ó, hát valóban még gondos, bocs,
1: nem vagyok pakolva.
3: Igen, és de nem használom fel teljes tartalmát, már csak így random cserélődne benne a dolog, de hogy mégis van ilyen fals magabiztosság, hogy minden nálam
1: van. Hogy minden ott van. Lehet,
3: igen.
1: Jó, kivisz takarítószert nyaralásra, hogy kitakarítsa a szállást, nagyon sokan írják. Domestoszt pakol anyósom, mert indulás előtt kitakarítja a szállást.
2: Már várja, ahogy elhagyod.
1: Vagy ahogy elhagyod, írnak is, akik megérkezésnél ki áttakarítják az egész szállást, ezért ha kocsival mennek, akkor tisztítószert visznek magukkal.
2: Hát nehogy ott elkapjál valami fertőzést.
1: Hát azért azt jó, nagyon át kell takarítani.
3: Figyelj, valamiben meg kell dögleni szerintem azért. Tehát azért nem lehet, mindentől megóvod magadat.
1: Na jó, de azért elvinni Domestoszt itthonról másfél litert egy hátizsákba vagy bőröndbe, hogy ott ki tudjál takarítani, főleg ha repülővel mész, azért ez is teljesen eszement. Teljesen eszement. A Egyiptom 2 hét kisméretű hátizsák, írja Reni. Na, az rendben van. Porszívót, amatőr, mi mosógépet vittünk nyaralni, eskü, írja Bernadett.
3: Ne. De hogy kibéreltetek valahogy egy ilyen tengerparti villát, ahol minden volt, csak mosógép, nem? És azt mondod, na jó, akkor viszünk
1: mosógépet, igen.
3: Én akkor hamarabb tanulnék meg szerintem patakban mosni, mint hogy eljövök ki mosógépet.
1: Hát igen. Valaki vitte Kolumbiába a súlyzókészletét is. Igen, hát ez is megtörtént, igen. Igen,
3: mert voltunk úgy nyaralni, hogy elfogyott a tiszta ruhánk, és akkor fogtam magam, és kerestem egy ilyen éjjel-nappali mosodát, ami egy nagyon-nagyon rossz környéken volt, és folyamatosan képeket küldtem Péternek, hogy ez az utolsó selfie, amit láthat rólam valaha.
1: Itt még élek,
3: és aztán úgy megoldottuk.
1: De nagyon hátkorarcok vannak, Patrik írja, figyeld, Ausztria 2 nap 2 éjszaka, ketten a párjával. A kombi autónkat lehajtott ülésre pakoltunk tele. Érted? Tehát amikor ugyanazt a komfortot akarod vinni, és elviszel mindent a kombi autóba, akkor minek mész valójában? Minek mész? Aj, nagyon kemény. Öreganyám kötelező felszerelése, amit visz magával nyaralása, 1 kiló kenyér, 1 kiló húsból fasírt, mert az hidegen is jó.
2: Jaj, de finom
1: az hidegen is jó. Azt a mindenségét neki. Anyám ózongenerátorral jár nyaralni. Elviszi az ózongenerátort, hogy jó legyen a levegő a szálláson.
3: Nekem van olyan ismerősöm, aki maga egy ózongenerátor.
1: Jó, itt vagy, írnak a hardcore arcok, figyeld, mit viszünk még nyaralni, vicceltek. Ágynemű húzatot, hogy átcseréljük a szálláson. Tehát ő elviszi egy komplett garnitúrát,
2: tényleg.
1: Hogy tiszta legyen az ágynemű. Általában egyébként tiszta, ha nem nagyon csupi szállás.
3: Én attól jobban félnék, hogy mi van az ágyneműben, tehát mi a paplan, milyen...
1: De vinnél ágynemű húzat? Vinnél párnát.
3: Dehogy is nem. Én mondjuk voltam olyan hotelben, ahol nem is hotel volt, egy szállás, nevezzük szállásnak, ahol olyan volt a szituáció, hogy így mondtam, hogy én a kocsiban alszom, a hatházi pedig kabátban aludt az ágy tetején. Szóval hogy szerintem azért van a
2: durva. De hány helyen aludtál, ez egy volt ilyen. Most emiatt azért nem kezdesz el szorongani és vinni minden egyes utazásodra egy
1: nagyon-nagyon, igen, nagyon kemény.
3: Nem,
1: nagyon
3: de volt időszak, amikor elgondolkodtál egy lakóautón. Tudom, mivel csak így beparkolnék mindig a műfáz mögé, és akkor én csak felsétálsz a színpadra. Nem kell gondolkodni.
2: Ott van benne öltöző, tusoló, minden.
1: Anyósomtól kaptunk ruhagőzülőt, azt is el kellett vinni magunkkal Bulgáriába, a dobozba, mert azt mondta, hogy kell. Onnan vettem ki a kocsiból, mikor hazértünk, ahova beraktam, természetesen, igen.
2: Jó, de alkoholos törlőkendő? Az van nálad.
3: Az a férjemnél szokott lenni.
1: Van nála, visz magával? Vagy ilyen kész kézfertőtlenítő?
3: Hát igen, mert hogy ugye, ha én beviszem őt a mosdóba a gyereket, akkor én meg tudom oldani, de a férjemnek ugye segítség kell, hogy ott megfelelő környezetet teremtsen neki. Tehát, hogy ugye lányokat nem ültetjük rá sehol. A, úgyhogy már kiskorától meg kell tanulni ezt a ripper fivérek módjára. Ő betámaszt, én tartom ő oldalról, hogy és akkor minden rendben van.
1: Azt a mindenit. Figyelj, szállás az érkezéskor a klímafertőtlenítőt viszek. Mindig viszek magammal, és kitakarítom a klímát, amikor milyen? Megérkezünk. Az is milyen, mennyire szorong. Mennyire szorong, te jó Isten.
3: Péter azzal kezd, hogy belépünk a szálláson, lepattintja róla. Ah, tudjátok ezt a külső az házat.
2: Elején a műanyagot.
3: Megnézi, meglátja, hogy koszos, már megy a recepcióra, hogy na, akkor lehet takarítani.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek? További információk az ersztesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! ERSZTE!
6: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
7: Hunja be a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárat kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda.
10: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
4: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Egy alpolgármesterrel működne tovább a kecskeméti önkormányzat. Több helyszínen is várják a víradókat Bács-Kiskunban. Az aradi vértanukra emlékezünk ma. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Átalakítaná és takarékosabbá tenné az önkormányzat működését Kecskemét városvezetése a szűkülő pénzügyi mozgástérre hivatkozva, mondta egy rádió interjúban Kecskemét polgármestere. A tervek szerint az eddigi öt helyet egy alpolgármester, Engert Jakabné segíteni Szemereiné Pataki Klaudia munkáját, a külsős alpolgármesterek pedig a polgármester közlése szerint önkéntes formában folytatnák a szakmai segítségnyújtást. A bizottságok számát hét helyet négyre csökkentenék, és a tanácsnoki rendszer fenntartását is felülvizsgálnák. A változtatások főbb elemeiről az októberi és novemberi közgyűlés tárgyalhat, az új szervezeti struktúra pedig a tervek szerint december 1-től léphet életbe. A 2027-es költségvetést a korábbi gyakorlattól eltérően nem decemberben fogadnák el, hanem hosszabb egyeztetés után a következő évben tárgyalnák. Több településen is szerveznek véradásokat ezen a héten Bács-Kiskunban. Kecskeméten hétfőtől péntekig a Területi Vérellátó Intézetben, szombaton pedig a Mátyás Király Általános Iskolában várják a véradókat. Baján ma a Szent Háromság téren, csütörtökön a Szent Isváni Általános Iskolában, pénteken pedig a transzfúziós osztályon lehet vért adni. A hét folyamán Dunapatajon, Páhin, Császártöltésen, Hartán, Kiskunhalason és Madarason is tartanak kihelyezett véradásokat. Az aradi vértanukra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a Magyar Szabadságharc 13 honvédtisztjét. Több mint 170 év távlatából is fontos része történelmünknek a vértanuk emlékezete, mondta rádiónknak Herman Róbert történész, a Magyar Történelmi Társulat elnöke.
2: A Magyar Szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem is, ahogy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születésűek, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amit harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
1: Napos idő várható zömmel, fátyolfelhőkkel és eső nélkül. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben a térségben 22 és 26 fok között alakul. Az ország nagy részén holnap is sok napsütés ígérkezik, de a fátyolfelhők mellett már a szél is megélénkül és előfordulhat kisebb eső. A hőmérséklet éjjel 0 és 7, míg napközben 22 és 26 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így! Na, melyik lesz a kakuk tojás? Hát persze, hogy a 106

0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Újra gyerekek, már kedd van 6 óra után. 18 perce, hello Eszter, jó reggelt, hello Feri, jó reggelt, itt van a műszak, gyerekek, megérkeztünk, összeálltunk, ki korábban, ki később, de itt vagyunk, és elkezdjük.
2: Ez ki korábban, ki később?
1: Hát én most csak korábban, magamra mondtam a korábban, rád a későbben, én már vérvételem voltam reggel, úgyhogy...
2: Vérvételem volt?
1: Bizonyán.
3: Hol vannak nyitva ezek?
1: Protekció, gyerekek,
3: hoppá,
1: protekció, van, mert ugye 10 órára hiába, hogy egy gyomor elállítódnak az értékeid, úgyhogy... Aha.
2: Most kiderül, hogy hogy áll a... mi az?
3: Ha áll még, hát azt nem tudhatjuk,
1: az is kiderül, hogy áll-e még. Minden kiderül, úgyhogy nagyon frissen.
2: Most férfi a férvételemente, hogy áll

0: Hogy hatnak az anabolikus szteroidok? Hogy hat a növi?
1: Most kicentrifugázzák neki, aztán vissza fogják oltani az, a homlokába az egészet.
0: Igen,
1: az
0: igen, ez vérplazmát csinálnak belőle.
1: Azaz, azaz.
0: Igen. Úgyhogy a gyerekek, én már megjártam mindent, úgyhogy azért érkeztem egy kicsit korábban.
1: Nagyon örülnék, hogy ilyen Johnny Bravo-t csinálnak belőled.
0: Hogy?
1: Johnny Bravo megvan? Hogy ilyen nagyon kicsi csipője volt, és ilyen rettetesen széles vállalat.
0: Óriási teste?
1: Igen, igen, és mindig így járt. Ez a, tudod, ilyen, fogta egy az állát, ilyen,
0: Na, kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok az eredményekre. És így fél évente vetettem, úgyhogy megnézzük majd, hogy mi történt. Na, most mivel fikázod a válogatottat, Balázs? Jaj, Istenem, júj, de tényleg, hát most aztán...
1: Most semmivel,
0: most aztán megnyertek egy meccset, hát
2: nem
0: most
2: egyet,
0: azért...
2: Nem egyet, kettőt, haver.
0: Álljunk el ettől, végre egy kicsit futballoztak. Nem láttam, úgyhogy nem mondok rájuk semmit. Csak a Rosszit láttam, hogy nyilatkozott, hogy nem is érdemelték annyira meg, de végül behúzták és nyertek.
2: Hát most
0: idegenben magyar
2: volt.
0: Gyűlöletben.
2: Mondta, engem kicsit az zavar, hogy ő most már a szerencsétlenség faktorra hivatkozik. Ugye, mert azt mondta az első kettőnél, ott egy döntetlenünk volt, meg egyet elvesztettünk, hogy az a szerencsétlenség miatt volt, mert nem volt szerencsénk.
0: Igen.
2: Hogy most meg azért nyertünk, mert szerencsénk volt, én ennek annyira nem örülök, hogy mi lenne, ha arra hivatkoznánk, hogy azért nyertünk, mert összeszedtük magunkat, és rohadt jól focizunk.
1: Nekem tetszik ez a szerencsétlenség, mert ez azt jelenti, hogy akkor ráléphetünk a következő fázisra, jöhetnek a sámánok, sámándobok, különböző szerencsehozó és űző módszerek,
0: igen.
1: És én ebben végre tudok kompetens lenni a foci kapcsán.
0: Őrületesen, igen, őrületesen segre kéne tőlük esni egyébként, mondom a statisztikát. Az első fél időben a magyar csapat nem rúgott kapura. A 16-oson belül sem volt labda érintése magyar játékosnak a 16-oson belül. Érted? Tehát, hogy de nem bántjuk őket, ha nyertek, akkor
1: azért
0: akkor
1: az
0: nyertek.
1: Azért páros szám a 16-os, és a páratlanra mentünk.
0: Igen.
2: 17. Arról rúgtunk, érted?
0: Igen, de hogy aztán megváltozott a játékképe, azt olvasom itt a második fél időben, és...
1: Az ivószünet miatt.
2: Igen, az ivószünet. Jöttek az újoncok, és a milánok, és rúgtak gólokat. Örülünk. Egyébként, amit elmondott Rossi úr, még azt is megemlítette, hogy szerinte a győzelem az nagyban annak köszönhető, hogy az elmúlt időszakban letörölte magát a Solskjærről.
0: A Rossi?
2: Igen.
0: Na, nagyon helyes. Azt mondta, hogy... nem, neki kell futballozni.
2: Hogy szerinte emiatt is jobb a válogatott, hogy ő most már nem szósölözik.
0: De gyerekek, az a lényeg, hogy ezt megnyertük, van lehetőség még feljutni, akkor...
2: Mondjuk az A-divízióba.
0: Az A-divízióba, úgyhogy örüljünk akkor, örüljünk ennek, igen. De hát góra mérik a történetet, belőttük, megnyertük, úgyhogy egyre ez van. Ráadásul azért ez egy felfokozott politikai hangulatú történet volt, úgyhogy nem is baj, hogy ezt nyertük.
2: Ja. Tudjátok, hogy hol nem néztem a meccset, hanem hallgattam a meccset.
0: Na, kocsiba voltál.
2: Olyan vicces volt ott, hogy így az van, hogy meccs van, amikor így néha mi belenézünk válogatottba, meg akármibe, akkor tudod valahol, vagy bekapcsolod a tévét, és nézed a dolgot. Én meg pont mentem haza, már késő este, és mondom, meghallgatom, a Kossuth Rádió ugye közvetítette, bekapcsoltam, és annyira vicces volt, hogy nem láttad, de hogy egyébként meg jó volt a kommentátor, és így elkezdett az
0: agyad. Régi idők.
2: Igen, hogy elkezdett az agyad dolgozni rajta.
0: Hogy mi történt?
2: És néz ki egy ilyen foci kapu.
0: Ezt én csalgattam így, amikor úton vagy, és véletlen magyar válogatott, hogy egyszer belehallgatsz, és így jó, oda képzeled. Igen, hát ennek ugye voltak nagy ikonjai, akik így közvetítettek 20-30 évesen, keresztül ugye Szepesi meg hasonlók, akik ugye rádióban közvetítettek. Ja, igazából, úgyhogy gyerekek, gratulálunk a válogatottnak, egyelőre nézzük meg, hogy hogyan tovább, csak így tovább, srácok.
1: Voltak még izgalmas dolgok tegnap este, egy kedves hölgy összeveszett a férjével, és úgy döntött, hogy akkor egyedül megy kirándulni. Összevesztek, úgyhogy elment egyedül az erdőbe, ahol eltévedt. És segítséget kellett hozni, tehát egy mentő alakulat hozta le őt a hegyről, vagy hát találta meg a hegyet.
2: Mondta, hogy a dacból a férjét azért nem hívta föl.
1: Nem tudom, hogy remélem, érdemelte meg a mocskos disznó. Hát ezek után, és a másik az, hogy ez nem mindegy. És akkor, hogy úgy kellett lehozni, hogy egy teljes alakulat drónokkal keresték meg minden, de ő segített az alakulatnak ám, nem úgy volt az, énekléssel csábítgatta magához a drónokat.
2: És mi volt?
1: És utána megmutatták a néninek amúgy a videóját, és én figyelj, én nagyon team néni vagyok. Tehát figyelj, ő egy jó fejasszony.
2: Team néni.
1: Team néni. Figyelj.
2: Nem, volt felvétel, hogy mi volt a dal, amit énekelt? Nem sajnos, a gyerek,
1: de szeretném, ha kijönne egy maxi CD-vel, mert a Pilisben eltérni csak úgy érdemes, hogyha vannak jó dal, tehát nem tudom.
2: A terv az az volt, hogy ők ketten mennek kirándulni, csak ugye összerúgták felhúzta, a port, és akkor magát. Anyu azt mondta, hogy akkor rohadjál meg, majd én elmegyek egyedül.
1: Nekem te ne!
0: Nekem te ne szórakozz! Mama bement az erdőbe, azt nem jött ki.

0: Há, imádom. És hogy lett meg?
1: Volt nála telefon, és akkor ugye, de hát így se tudta ebbe megtalálni pontosan, és úgyhogy drónokkal mentek ki, meg hőkeresővel, meg mindenféle dolgokkal, és akkor végül a nótája oda csalogatta a különböző.
0: Óriási. Óriási.
1: Hurú, betudod, hasonlók. Sima tegyél a hátamhoz.
0: Hát ja, neki indulsz egy veszekedésnél, ott be tudsz indulni, úgy beindulsz, hogy ott aztán meg se állsz.
1: És ezt szeretném mondani, hogy Anna volt az is, ez mindig a fülemben cseng, aki azt mondta, hogy ő ugye azért nem használ lokátort, mert ha ő úgy érzi, hogy el akar menni a Mátrába, és erre a Péternek nem kell tudnia.
0: Megtalálják meg.
1: Akkor, és látod, Anna, nem vagy egyedül ezzel a gondolatmenettel, mert ezzel többen vannak így.
0: Igen, megtalálják meg.
1: Ez milyen praktikus, milyen hasznos, mert mozgásban tartja legalább a fiatalokat, hogy kereshetik őt.
0: Azon veszek össze, melyik a rövidebb utat hazafelé. Jó, de meglett a néni, nem néni, középkorú, idős, mit tudunk róla?
1: Hát nem tudom definiálni, most már lassan, hogy én is középkorú lettem, így, tulajdonképpen lehet, hogy csak egy egyenle járt fel a gimnáziumba, de ugye 60 körülinek tűnt. 60-65?
0: Aha. Nem tudom. Na jó, de meg.
2: Van akarat, van lendület még, ugye.
1: Van. De mutatták, ott ült a súsnyásba, és amúgy egy ilyen nagyon vitális nő. Tehát, hogy én nagyon-nagyon kíváncsi, hogy mi lesz a következő mozdulat. Hova fog menni? Mit fog csinálni? Mi lesz? Safari?
2: Nem vagy... veszték vele össze.
1: Nem,
2: csak
1: de
2: a baj van.
1: Illetve szeretnék, hogyha kapnék egy videós betekintést a beszélgetésben, amikor hazaért. Tudod, az ura ott van, vártam?
2: Igen, na megjöttem.
1: Na.
2: De szerintem az ura Kati nem is tudott róla. Nekem biztos vagyok benne, hogy van az a fölhúzott magad állapot, amikor bajba kerülsz, se dafke azért se hívod a másikat. Rohadjál meg otthon, ahol vagy én itt vagyok.
1: Az nem az, hanem az, amikor arra jut a szituáció, mert nem tudod kikerülni segítséget kér attól, aki összevesztél, és van az a hang, nem tudom, tudjátok, van az a hang, amiből kiveszem minden érzelmet, és akkor tudod így, de hogy közben tényeket közölsz, de nem adod meg magad sem, tudod. Halló? Probléma történt. Tudnád értesíteni a hatóságokat?
0: Nem mondod el, hogy nagy a baj.
1: Nem mondod, hogy rád van szükség. Nem mondod, hogy, azért, hogy igazad volt. De hogy tudod, ez a tudod, egy ilyen, nem is tudom, ez ilyen diplomata ultra hanghordozás.
0: Igen, amikor jelzed, csak finoman, hogy baj
1: van. Igen.
0: Mennyi volt a néni az erdőben? Hogy volt? Mennyi volt?
1: Szerintem 10-12 órát.
0: 10-12 órát nem volt? Azt a mindenségét neki.
2: Ilyenkor már nem vicces.
0: Azt a mindenit. Azért az nem. Na, hál' Isten, akkor... Hál' Isten, meg lett gyerekek, igen. Dűből senki ne menjen be az erdőbe. Ez a tanulság. Vagy járjál olyan után, vagy gyere ki.
1: De se erdőbe, se bányatóba. Dűből nem érdemes, csak a Mekibe menni.
0: Igen, nem érdemes.
1: Burger Kingba.
0: Igen. Jó van, gyerekek, oké. Akkor a néni is megvan, mi is elkezdjük akkor ezt a kis reggelecskét. Jó, lehet jelentkezni majd szépen a kis játékunkra, csinálunk magunknak egy jó kávét, meg teát, és akkor megnézzük, hogy mi a helyzet.
2: Pisilek is.
0: Pisiljél is, és a Fly Dubai-ról majd mesélj, meg kiderült, hogy mit akart csinálni a pilóta, majd arról is beszélni. Fú, nagyon kemény a sztori. Igen. Erről foglalkoztunk a múlt héten a Fly Dubai-os sztorival.
2: Hát, már hogy előtte mit akar. Én nem csinál. Fú, én is most így elolvasgattam. Borzongató a történet.
0: Borzongató a folytatása, illetve előzménye van a sztorinak, ennek a gépeltérítős. Igen. Tartsunk egy borzongós kedvet, igen.
1: Azt írják a hallgatók, hogy a Jimmy-től még nem veszíthetek című számot énekelte a néni.
0: Még nem veszítetek. Még nem.
1: Még nem veszítetek.
0: De a forró betonolásolok, az is jó. Egy jó bonanza. Igen, szegénykém, de jó, hogy megvan. Nem rajta nevettünk, természetesen vele nevettünk.
1: De ő nem nevet még, de majd fog.
0: Ő majd fog, ha visszagondol erre, hogy mit csinált.
1: Jó fej volt, hogy mosolygottat, úgyhogy szerintem tudta, hogy ez vicces.
0: Na jól van. Oké, gyerekek, megyünk, akkor aztán jövünk. Jó, 2 perc, a pontosan 6:30, szünet, reklám, hírek, minden más, aztán itt vagyunk már is.
3: Pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 3

0: Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
2: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
1: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Hunyavel szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Az Aptab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Aptab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazás olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
9: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
10: Univerzális alap sokféle kedvenchez. A Metro havi bajnok ajánlatában a friss sertés darált hús 1 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint október 31-éig. Váltsd ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szolitér növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
11: Most igazán megéri kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu/Kia oldalon.
12: Kia. Movement that inspires.
11: Csökkenteni vállalkozása energiaköltségeit, termeljen saját áramot és tárolja el későbbre. Napelem és energiatároló akár 0% önerővel. WagnerSolar.hu.
13: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
14: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Kecskeméten is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
15: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlőlapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
16: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlőlapát felszerelését most.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
18: Komplett tahográf rendszer szerelés, frissítés és illesztés az erre kötelezett járművekre. Minden, ami tahográf. 0620 376 90 55. Profitrans Hungary Kft. Kecskemét.
19: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu.
20: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
21: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
20: Rádió 1 Gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
22: Reklámot hallottak.
20: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
23: Egyre több a rolleres baleset Kecskeméten. Önkéntes királydínyeszedési akciót szerveznek Kiskunfélegyházán. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Jelentősen emelkedett az elektromos rollerrel összefüggő balesetek száma Kecskeméten. Idén szeptember közepéig már 263 sérültet láttak el a kórházban, többet, mint tavaly egész évben, írja a hírös.hu. A sérültek 65%-a gyermek, és sok esetben törésekkel, fej- vagy mellkasi sérülésekkel kerülnek kórházba. Az érintettek mintegy negyede műtéti ellátásra is szorult, miközben az orvosok tapasztalatai szerint a bukósisak és más védő felszerelések használata továbbra is ritka. A növekvő balesetszám miatt Kecskeméten az is felmerült, hogy valamilyen formában korlátozzák a kerékpáros és elektromos rolleres közlekedést a főtéren. Önkéntes királydínyeszedési akciót tartanak október 7-én a Kiskunfélegyházi alsó és felső temetőben. A kezdeményezést a Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft. Szervezi, miután több jelzés érkezett a növény elszaporodásáról. A királydínnyel tüskés termése a látogatóknak is kellemetlenséget okozhat, emellett a kerékpárok gumiabroncsait is károsíthatja, írja a Félegyházi közlöny. A növény visszaszorításán a temetők munkatársai folyamatosan dolgoznak, az akció során pedig önkéntesek segítségére is számítanak. A közös munka célja, hogy rendezettebbé és biztonságosabban látogathatóvá tegyék a félegyházi temetőket. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. Fontos, hogy vezessünk körültekintően és tartsuk be az elsőbségi szabályokat. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek, ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
24: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, légféket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényező berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körön ki kell terjedni a pótkocsira és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosító szerek hatás alatt vezetni tilos. Földútról szilárd útra történő felhajtás előtt a járműre tapadt sorat el kell távolítani, hogy az ne szennyezze be az utat.
23: Ma is sok napsütés várható, csak kevés fátyolfelhő szűrheti a napfényt. Esőre ma sem számíthatunk, a legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 26 fok között alakul. Holnap még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső már előfordulhat. A hőmérséklet éjjel 0 és 11, míg napközben 22 és 27 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Vagyunk, 3-4-7 lesz pontosan 5 perc múlva. Balázs, megnézted végül a Brad Pittes lesz itt? Nem, gyerekek, nem érdekel, az van, nem néztem meg.
2: Elég
1: a
2: hamar elengedtem.
1: Elengedtem, nem, rájöttem, hogy nem érdekel már szenvedés története. De írjátok,
3: ott
1: hogy ilyen.
3: Ott a sajátod, így van.
1: Milyen istenek nézek, mi más is, az is szenved a moziba, érted? Hát nem elég volt a saját élete. Viszont a Tomnak meg akarom nézni az új filmét, és hát ők nagy bukta. Na, innentől kezdve még jobban érdekel ez a Digger nevezetű őrületes film, úgyhogy meg akarom nézni, meg a te filmedet is meg akarom nézni, amit te mondtál.
2: Filmet? Hát gratulálok.
1: Én is közben csináltam filmet.
2: Rendezted vagy szerepelsz?
3: Leszítünk egy milliárdot a Filiptől.
2: Az NK-ban volt egy kicsi.
1: Utáltad egy kicsi, egy százacskán beutáltad.
3: És a szomszédokat rebootoltam egy galaxis útkalaus toposoknak.
1: Igen, wow. Nem, ez a Digger nagyot bukott, állítok, 150 milliós nyitást vártak tőle, és 20 millió dolláron nyitott a mozikba. Hát függetlenül nem tudom, hogy ez mitől függ, de én azt meg akarom nézni. Úgyhogy, de a Brad Pittnek ezt a másfél-két órás szenvedek a vadonba cím történetét, ezt nem.
2: Nem tudhatod, hogy szenvede a vadonba, lehet, hogy csodaszép a sztori.
1: Így van, így van.
2: Ne engedd el.
1: Így van. Jelentősen ugrott a műsor színvonala, hogy már csak egy fosdalt kell meghallgatnunk fél óránként. Közi srácok,
2: mi vagyunk.
1: Ezekben mi ártatlanok vagyunk. Mindig azt nézzétek, hogy a hírek előtti zene ártatlan, a hírek utáni zene, arról mit tehetünk, de az meg már nincsen, úgyhogy ezt sokszor elmondtuk, így van.
3: Elmondanám,
1: de...
3: úgy eszük a reggelit, mintha a börtönben lennénk.
1: Így van.
3: Szaladni kell, csak úgy pattognak a csiamagok.
1: Így van, nincs zene, itt gyerekek, szeptembertől visszaálltunk a lébecolásból, úgyhogy nyomjuk. Hogy vagy magyar, mikor lesz, kérdezi Péter? Péterem, a helyzet az, hogy ma. Ez Lászlóhoz tartozik igazából. Ez az kakocsiák, mikor Lacima van, és október van. Igen. Nem volt, úgyhogy egy fél órát beterveztünk, megnézzük, hogy van a magyar.
3: Lehetne csinálni, az lenne arról, hogy vagy Laci.
1: Hogy az vagy
3: László. És akkor azzal már tudunk.
1: Igen.
3: Ó, kérdezzük, hogy mikor megy Győrbe. Megyek Győrbe, ott van a honlapon, a Duma Színházban, megyek majd. Már most szerintem ki van rakva régóta.
1: Na, mész, mikor? Föllépsz ott is?
3: Szerintem ősszel megyek, igen, Győrbe.
1: Igen? Igen.
2: Az már most az van, ősz van.
3: It's happening?
2: Aha.
3: Jó, jövök.
2: Mert azért ez így megfoghatatlan, hogy majd ősszel megyek.
3: Majd mindjárt megnézem.
2: Konkrétumokat?
3: Ezen a héten megyek Fertődre.
1: Na, de ne fertőzz.
3: Vigyél, csak innen. Ebben ennyi volt. Adtunk neked egy lehetőséget, Balázs, és visszaértem.
1: Eljátszottam, mert így van, vagy eljátszottam. Kézzel, nekem is elkezdett hiányozni ez a színpad, meg az ártér, meg nem tudom, úgyhogy egy négyecskét beraktam magamnak.
3: Na, és hova fogsz menni, melyik városba?
2: Mindenhova.
3: Elkerüljem ezeket a városokat.
1: Igen, csak hogy ne legyen ütközés.
3: Igen.
1: Nem tudom pontosan igazából a négy helyszín. Novembertől indítom, mert az októberem nagyon sűrű.
3: Ja, mindig aznap reggel szólnak.
1: Igen. Ne, jön az SMS, de Bali, ma nagyon várunk Egerbe. Nem, mondtam, hogy novemberben én kérek szépen egy 4 darabot, úgyhogy november-december van egy pesti helyszín is, és megyek egy kicsit, megirigyeltelek itten, úgyhogy
3: nagyon jó,
1: a nyomodba eredek. November, októberre még nem tudtam vállalni semmit, mert nagyon sűrűbe vagyok, úgyhogy... De jó. November az jó.
3: Jó van az a... Jó van-e?
1: Na.
3: És itt Pesten egy Lurdiba szoksz lenni?
1: Most van valami új rendezvényhelyszín. Felfedezem neked, hogy aztán csinálj egy triplát.
3: Köszönöm szépen.
1: Megnyitom neked a sort, kísérletező jelleggel, hogy aztán egy triplát
2: oda
1: vágjál.
2: Jó a terem, jöhetsz eszem.
1: Igen. Jó az atmoszféra, jó a terem.
3: Lehet, hogy nincs kitéve a Győr. Na majd utána járok, srácok, de jövök, összejövök Győrbe.
1: Na, ugyanakkor a Dimos színházba rakják ki, hát azért
3: nem tudom, mit csinálnak ezek a pénzükért.
1: Könnyen elmegy a jegy, azért ne utolsó pillanatban rakjanak ki.
3: Én nem tudom,
2: csak Lovász Lacit, hogy azonnal tegye ki.
3: Tegnap hívott a Lovász Laci.
1: Hogy?
2: Hogy hallott, hogy beszéltünk arról.
1: Hallott, hogy megemlítettük.
3: Lehet, hogy már most már benne a perben, de igen, nem tudom. Viszont amire nagyon büszke vagyok, hogy szilveszterkor matini előadást fogok tartani a BKK-ban. 13.30, ez egy szuper időpont. Nagyon-nagyon meglepő, de szuper időpont. És meglepetésre készülök a nézőimnek. A végén.
1: Na várjál, ez mi? Most lemaradtam, mi ez?
2: Szilveszter.
1: Ja, szilveszter.
2: Ugye is szokott szilveszter csinálni.
3: Igen, és most nem az estét kértem, hanem mert az én kedves nézőim, hallgatóim általában küzdenek az esti gyermekfelügyelettel. Mert hogy azokat meg kell mosdatni, azokat a gyerekeket, meg azok veled akarnak majd durogtatni, meg mit tudom én. És akkor ehelyett én azt mondom, hogy 13.30, eljöttek, kiszórakozzátok magatokat, de utána még csatra tudod vágni magad, vagy elmentek a lovira, és utána tiéd az este.
2: Nem az van ebben, hogy esetleg egy duplázás, és akkor 13-30.
3: Nem, mert behagyjuk osztó, utána jönnek a többiek.
2: Ja?
3: Nincs ilyen duplázás.
2: Nem az egészet megvetted? Az egész épületet?
3: Az egész napot?
2: Erre?
3: Nem, nekem elég lesz a 13-30. Most azt hiszitek, hogy bolondság, de higgyetek.
1: Nem, egyébként tökre értem. Elmegy délután, kicsit iszik, meghallgat egyet estére, otthon van, lencsézik, durant egyet, kettőkor elalszik, tökre értem.
3: Elkerüld a forgalmat, elkerüld az ostobákat, már kiszórakozod magad kora délutára.
1: És... Megépjére valahol ott akarsz lenni még, vagy otthon, vagy barátokkal.
3: Lekerül oda a nyomás, és nagyon jól fogod érezni magad, hogy gyertek el,
2: sziasztok. Na és mi a meglepi?
3: Azt nem mondhatom meg, de nagyon jó meglepi lesz. Együtt működök valakivel, aki tud adni nekik valamit remélhetőleg. Majd meglátjuk.
2: De titokzatos.
3: Remélem, összejönnek a dolgok. Remélem, remélem. Ezt most még nem tudom 100%-ra mondani, de szerintem nagyon jók a esélyek.
1: Jók az energiák. Na jól van, itt van közben a hallgatónk. Jó reggelt, szia!
4: Jó reggelt, sziasztok, Anett vagyok.
1: Hello, Anett, honnan? Anett, honnan hívtál?
4: Szigetszent Miklósról.
1: Ó, nem is vagy akkor nagyon tőlünk messze, Szigetszent Miklóson vagy.
4: Aha. Nem.
1: Jó. Értettem. Oké. Okay. És mivel foglalkozol, Anett? Mit csinálsz?
4: Vevőszolgálaton dolgozok.
3: Aha. Mire ez a nagy
4: áruházba? Hát, figyelj, miért? Én szeretek ott dolgozni, úgyhogy...
1: Vevőszolgálat, egy nagy áruház. Mit csinál egy vevőz? Ja, oda megy, aláír, pecséttel.
4: Igen, aláír, pecséttel, hogy a szervizbe küldjük a dolgokat, házszállítást intézzük, meg minden problémát megoldunk.
3: De mennek a nagy komoly, tudod, ilyen visszaélések, próbálkozások?
4: Persze, figyelj. Mikor már akarom, tudod küldeni szervizbe. Jól, hát nem a pénzt kapom vissza. Hát nem.
1: Nagyon jó.
4: És akkor, amikor de nincs is olyan nagy baj, akkor inkább el se kell küldeni.
3: Így kell. De mondjuk, mi volt a legdurább eddig, amit így megállítottál?
4: Hát szerintem így annyi, azért annyira nagyok nincsenek. Ez a legtöbb, például most nagyon sokáig jött egy néni, aki egy 7 hónappal ezelőtti tárgyat csak így szerette volna, hogy vegyük vissza.
2: Édesem.
1: Na.
2: Kijette belőle a magyarót, a többi nem.
4: Majdnem, mert egy kocka hiányzott belőle, és azt mondta, hogy neki ugye kifehéredett a csoki, ugye ezt februárba vette. Aha. A néni, de hát mondtuk, hogy nem tudjuk, mióta van felbontva, ne tessék haragudni, de hát ezzel nem
2: most
4: tudunk.
2: Igazán szegény néninek egy 600 fontos csokit kifizethettetek.
1: Tényleg?
4: De három volt.
2: Ja,
4: de háromból.
3: De mekkora önkontroll az?
4: Háromból egy sort hiányzott.
3: Mindegyikből, jaj. Ha megnézte, hogy hát az jó, eső. Eső.
4: Igen, az jó eső, és akkor így elfelejtette visszahozni.
3: És mekkora önkontroll az amúgy, amikor 7 hónapig ott van egy csoki
2: elpolcodon.
3: És nem eszed meg.
2: Csak fehéredik, csak fehéredik.
4: Igen. Igen. Igen.
1: Jól van, Annett. Kivel játszanál? Kit választottál?
4: Eszterre szeretnék játszani.
1: Ez a beszéd.
4: Hogyha lehet.
1: Hogy ne lehetne? Gyűrközzetek egymásnak. Jó, menjünk. Na figyelj akkor, így 3-2-1, és már el is indultunk.
3: Na, itt vagyok, kész vagyok. Mit csináljuk? Miről beszéljünk?
4: Szerintem mindenről is beszélhetünk, amiről van kedved. Közel nekem amúgy van négy gyerekem.
3: Négy?
4: Hozzá. Igen.
1: Hát ez... egy fegyverletétel volt igazából.
2: Ez egy eldobálási
1: melkaslövés.
3: Négy gyereke van, mindent megbocsátunk, mindent megkapsz, odaadunk mindent.
1: Négy
3: ez
1: gyerek?
3: Rengeteg, az rengeteg munka.
1: Négy gyerek, Anett,
3: csoda,
1: tényleg?
3: Hogy beszédképes vagy, Anett.
4: Tényleg.
1: Hát, hát, hogy... igen, mi
4: hát a legnagyobb, vagy most lesz 17-én 18, aztán van egy 15, 12, meg egy 6.
1: Azt a minden
3: ide. Nagyon fiatal hangod, úgyhogy vagy tínédzser mama voltál, vagy... Hát nagyon jól tartod magad, úgyhogy kitartás hozzá. Hallom közül apuka ott elkezdte a reggeli rutinját.
4: Nem, ez a 15 évesen volt, meg ide jött megnézni, hogy te mit csinálsz.
1: Édesem, na jól van.
4: Na most megkészülődnek.
1: Oké, okay, jól van, figyelj ide, akkor ajándékcsomagod nincs, plusz ajándékunk nincs, úgyhogy egy forró búcsú van. Jó, köszi.
3: Puszilok.
4: Hát ciao.
1: Hello. Ah, úgy hozzá vagyok szokva, hogy tudunk valamit adni a mi hallgatóinknak.
3: Igen.
2: Ez nem jó ez a hét.
3: Torres van.
1: Torres van, kikapnak. Igen, de pénteken viszont adunk gyerekek, Dunaplázánál várunk mindenkit. Egy kicsit fel kell öltözni, egy kicsit esős lesz, de nem foglalkozunk vele. Én azt nézem, hogy a kitelepülésünkön nem jelez nagyon esőt. Úgyhogy lehet, hogy inkább csak egy kicsit hűvös lesz. Tessék jól fölöltözni, de megyünk a Dunaplázához.
3: Ha kitelepülése hideg van, akkor betelepülünk?
1: Akkor betelepülünk a stúdióba, de ki kell majd menni, mert nyitjuk a konténert, és...
2: Hallott hozzá kabátot, ki kell majd menned.
1: Ki kell majd menned, tácsi-tácsiba leszünk. Leszek,
2: nem én rohangálok már, én már öreg ember vagyok, nekem a kényelmes stúdióban a helyem.
1: Tácsi-tácsiba leszünk, készülj.
3: Utasítani, hogy Balázs visszautasítana.
2: Ő nagyon szereti.
1: Nyomom, én már tacsi-tacsiba vagyok. Ölelek, csókolok, puszilok, segget fogok, seggemet fogják, minden van, úgyhogy...
3: Akart is mondani, hogy jó lenne, hogy abba adnám.
1: Nagyon tacsiba vagyok.
3: Ez, sok nekem ez már így, hogy csak kedv van, de már elfáradtam.
1: Már széttacsiztam mindenkit, ma reggel is zsülelkeztem.
3: Igen, gyerekek, ez van. Zsül már nőrezik nált a fogadjásánk, és nem bocsit, de...
2: Hát ahogy szoktam.
1: Úgyhogy...
2: Az ember a fizetésért mindent megtesz.
1: Úgyhogy pénteken ottant vagyunk, és várunk mindenkit. Jó, még ott is van kulcs, és egyéb nyereményeink is vannak.
3: Van egy titkos kulcs, amit majd Balázs fog előhúzni a titkos helyről, csak mondom.
1: Igen. Már annyiszor elmondtuk, de ugye most bejött még egy bőrkanapé, és egy X70-es Kelly Spider bringa, és hát nyilván az autó, a családi pihenés, az 1 millió forint értékű nyeremények, a hűtő háztartási gépek, a tévék, a készülékek, a klímák, fú, gyerekek, brutál. Tehát ezt, aki megnyeri, vágd földhöz. Ez brutál lesz. Itt reméljük, hogy örülni fog. Jó? Október 9, Dunapláza, a Dunapláza előtt. Várunk mindenkit szeretettel.
2: Kulcsosok 6.30-ra oda jönni. Bizonyám. Nem 8-kor jövünk, hogy majd a végére jó lesz.
1: Igen, korán kell jönni, de ezt úgyis tudjátok, igen.
3: Szeretnék mindenkit, ha elnézést kérni nekinek, azt mondta, hogy megy egy Győrbe idén. Mert valójában március 7-én megyek.
1: Ne törődj vele, hát, na, akkor hát talán értjük, hogy a Duma színház még nem rakta ki. Igen. Azt a rekordot úgyse tudod megcsinálni, amikor én reggel bejöttem, és azt mondtam, hogy várunk Miskolcon este.
3: Az óriási.
1: Az mi volt?
2: Ma Miskolcon?
1: Ma engem? Én biztos nem. Basszus, tényleg. Hát akkor megyek Miskolcra.
3: Azt mondom, hogy egyszer ez velem is megtörtént.
1: Hát ez felfoghatatlan.
3: Nekem az volt, hogy otthon feküdtem, és akkor ez csak jött egy SMS Denisztől, hogy figyú, lehetek előtted? Lehetek előtted? Hol akarsz előttem lenni? És hát itt vagyunk, hát Dumában már itt kezdődik. És figyelj, ha elszaladtam a Duma színházig otthonról.
2: De is mondtad, hogy lehetsz előttem nyugodtan.
3: Figyelj, megérkeztem, és mondtam, hogy figyelj.
1: De ez jó, hogy kell egy kis adrenalin egyébként. Yeah, kell egy kis adrenalin. Igen.
3: Csak nem így műsor.
1: Én is elindultam, azt hiszem, talán 6-kor voltam színpadon, 5:30-kor sikerült elindulni a Miskolcra. Tehát, hogy 6:53-ra is estem. Ott voltunk, hogy ott voltunk, igen. Kérdezi valaki, Bali, mit tud a nyereményautó? Hát a tököm tudja, hogy mit tud a nyereményautó. Gurulni. Mit tud a nyereményautó?
2: Egy csodálatosan szexi, nagyon szép autó.
1: Egy olyan kupra,
2: ami ravál.
1: Ami ráadásul ravál, ami ráadásul elektromos, és egybe kupra ravál.
3: Szóval aki megnyeri, az kupra fut.
1: Hát az így van, az abszolút kupra fut. Úgyhogy ott beülsz a ravába, azt már kicsit legalább beindítod azt a ravált. Kérjük el a kulcsot.
2: Az a baj, hogy az tudod, nem lesz hang. Hát elektromos. Ja. Ott nincs olyan, hogy beindítod.
3: Rádiós műsorvezetők, ahogy közvetítik majd az elektromosat.
2: Na figyeljetek, milyen dögös hang. Na jó, de most indulj el vele, mert olyankor, amikor gázt adsz, akkor biztos, hogy dögös hangja. Itt sem.
1: Gyerekek, de miért? És akkor nem lehet ezt beállítani, hogy kis sporthangot adsz neki?
2: Lehet, hogy van benne.
1: Lehet, hogy van ilyen.
3: Van az a hang, amit adtak, az a földön túli hang az elektromos autóknak, hogy olyan tény, mintha Jóisten mögötted száll le a mennyekből. Azt hallottátok már ezt a fajt, de ezt miért csinálják amúgy? De ezt miért csinálják?
1: Mert az a tolató hang, és a tolató hangot nekik be kell rakni, hogy ne üssél el, mert az feltételező, hogy hátrafelé nem nézel, és minden elektromos autónál a szabvány, hogy a hátrafelé, csak figyelj meg, hogy a hátrafelé adja ezt a hangot. Tényleg énekel.
3: Pakolsz a kocsi, és ez csak...
1: Igen.
3: Már eljött ez az én órám?
2: Úristen,
1: ez a tolatás miatt van, hogy ugye nincs hangja az autónak.
2: Igen, de az kifejezetten zavaró, hogy előre nincs hang.
1: Csak előre lát a sofőr.
3: Amúgy okay,
1: az tehát ugye az volt, azért előre látsz,
2: hogy de te nem hallod, érted, hogy jön. Tehát ha rád dudál, akkor már hallod.
3: Milyen hangot lehetne adni neki előmenetben, hogy így...
1: Tudod, rendes tudjuk, motorhangot nem, legalább, állítsuk nem. Be a motorhangot, nem?
3: Nem, én szerintem
2: ez hát ez ilyet, hogy szódát!
3: Nem, vagy ilyen patadobogás kéne tőle. Azokra előrefele jön, és akkor hátfele...
1: Mert ez egyébként tényleg durva.
3: Olyan, hogy lehetne ilyen szúnyog hangra, mindenki felkapja a fejét, tudod? Aha, igen.
1: Azt mondják, hogy előre is van hang, 30 kilométer alatt hangot ad. Tehát, hogy mindenki előre vagy hátra megy, vannak olyan típusok, egy bizonyos sebesség alatt ő neked hangot ad, mert 30 alatt nagyobb az esélye, hogy elüssön. Aha. Mint mondjuk, amikor már 60-nal megy a főúton, ott már nem lép be elé senki.
3: Ha 30-al elütnek, az fáj?
1: Az nagyon tud fájni, igen. Igen. Kötelező hang előre is. Köszi gyerekek, oké, akkor itt a helyesbítés. Gyalogosok miatt. Tehát az éneklő hangot ezért hallod, hogy berakják, mert több full csöndös az autó. Én azt nem csak hátrafele van, de akkor van előre is.
3: De olyan kell, nem lehet ezt így személyre szabni. És akkor lehet, hogy a dologat berakni.
1: Ilyen, igen. Anyád, menj már!
2: Jövve!
1: De tényleg személyre ezt kéne szabni.
3: Ilyen polifonikus csengőhangok kellene meg.
1: Igen. Milyen hangot hallanál előre? Tök mindegy, csak adja hangot. Berakod a kedvenc Csumba van a zenédet, vagy bármit. Csak legyen hangja. Igen, beszélhetne is, fölmondhatná valamint akar, hogy Trabant hangot adhatnál neki, igen. Csinálja hangot előre, és a Renault-ban már évek óta opció, ez Milf Hunter küldte nekünk, köszönjük szépen. Akkor ez valószínűleg kötelezik a gyártókat, hogy aztán ne legyenek tömegbalesetek.
2: Technikai szempontból logikus a dolog, egyébként de én tényleg hallottam már csendes autót, de mindegy, akkor ezek szerint van mindegyiknek. Nagyon vicces volt, hogy a múlt héten kint voltunk ugye Firenzébe, és ott annyira zsúfolt a belváros, de be lehet menni kocsival meg taxival, hogy képzeljétek el, a taxiknak, ha előre megy, akkor is csipog. Ugyanúgy, mint tollatásnál. Ezt hallod állandóan, mert hogy senki nem figyel, rohadt sok turista van, ugye a kis belvárosi utakon, jön utánad egy autó, és azt hallod, hogy mintha tollatna, de nem, előre megy.
1: És úgy olyan
2: hangotán. És beletették az autókba, gondolom, hogy ez nem gyári, hanem egy ilyen utánépítés, és akkor megnyom egy gombot a csávó, és sípol a kocsia. De azért, mert senki nem figyel semmire.
1: Tök merő. Teslába lehet finkhanggal dudálni, azt
2: az jó.
3: Komolyan.
1: Az be tud programozni. Hát de végre, ezek lazák, ilyeneket, egyéni hangot is be lehetne rakni, írja valaki, vigyázz kocsi, vigyázz kocsi, az is jó.
3: Egy kutyaugatás kéne szerintem.
1: Az is tök jó. Igen. De Tesla milyen menő, hogy fingolgod. És egy Toyota jön mögötted, igen. Ebből a szempontból a Teslát szeretem, mert hogy tökre szakítanak a hagyományokkal, és igen, ők beraknak olyan hangokat, meg beraknak olyan opciókat, teljesen jó. Na jól van, srácok, elmenjünk, akkor egy kicsit ránézzük a reggelire.
3: Én attól félek, hogy nincs itt még a reggeli, mert csak 6.50-5 van, és mindig kicentizik. Attól félek. Ezt gondolom.
1: Na jó van.
3: De akkor, ha nem lesz reggeli, akkor addig eljárjuk a csumbabamba számodat, vagy táncodat.
1: Ez a csumbabangám, gondolkozom, hogy
2: csumbabanga.
1: Csumbabanga. Gondolkozom, be kéne rakni. Rajta. Hogy be kéne rakni azt a dalt.
3: Kell nekünk, bárcsak egy nagy kávé, azt kell.
1: Az nem, nekem a szemembe belement valami, tessék?
2: Az nagy ugrálós himnusz.
1: A csumbabamba, ugye? Hogy annak helye lenne?
2: Ott egyszerre mindenki indulna meg. Ez most mekkorát tervezel, hogy 100 000.
1: Nem tudjuk egyelőre. Vannak problémák a jövő évi otti partival egyelőre.
3: Viszont az, hogy elkezdődtek a letartóztatások, és azért a kisvárdai strand például már egy opció lehet neked, mint helyszín, mert az például most fel fog szabadulni.
2: Szabad lesz.
1: Csinálok egy bulit 60 pusztán.
2: Tök jó.
1: Nem?
2: Figyelj, tök jó, kiszolgáló lenne. Épületek megvannak.
1: Megvannak, szállás megvan.
2: Nem kell konténert vinni a fellépőknek. Tök jó.
1: Aki összefossa a márványt, kitiltatjuk. Jó, az többet nem jön. Csak le kell slagozni. Slaggal, egy gőzborotával leveretjük, nem? Ott benne megcsináljuk.
3: Ott rengeteg hely van, lehet happart is tartani.
1: Exkluzív helyszín. 60 pusztam, tökéletes.
3: Csak nehogy aztán van, a zebra dobogás majd.
1: Hát ott már nincsenek, te azok már elpusztultak, megfagytak, elvitték őket, levették róluk a ruhát, már azok már ott már egy darab sincsen. Ott nincsen semmi valójában. Ez mint egy ilyen mementót áldogál.
3: Tudom, mit lehetne csinálni belőle? Szerintem tök jó pszichiátriát.
2: Ki az Isten fogja fönntartani? Pont erről beszélgettünk tegnap. Remek ötletek, érted? Idősek otthona, árva gyerekeknek, pszichiátria, bármit lehetne belőle. Olyan rezsije lenne annak az épületnek,
3: de
2: hogy azt nincs,
3: hogy valami termálvízzel van fűtve.
2: Lehet, szanatórium, hogy azzal van, de akkor is.
1: Szívkórház, szerintem. Elvonulás közben. Annyi mindent lehetne abból az épületből csinálni.
3: Hát nagyon jó pszichiátri, nagyon hiányzik ennek az egész országnak. Teljesen őszintén, mert nincsen ugye sehol sem, ami ilyen elfekvős.
2: Jó kis okni oda le.
1: Én egy hétre szívesen befekszem a márvány szobába.
3: A kezdőcsapatban se beszél, Balázs.
1: Nekem teljesen jó, csak add mi egy egyedet, igen. Na mindegy, gyerekek, jövünk mindjárt. Jó, 2 perc, a pontosan 7 óra. Ha láttok valamit az utakon, küldjétek, mi pedig itt vagyunk már is a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 3

0: Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész, helyben fogyasztással, csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
7: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifad a rabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
8: Felelősségbiztosítás. Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
9: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Hunyavel szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
10: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
12: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
13: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüvegajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
14: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 5-től 7-ig 700 g gyorsfagyasztó csirkemellfilé 35% kedvezménnyel csak 1299, a barna rizs chips 26% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
15: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Reklámot hallottak.
16: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Kecskeméten.
18: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
19: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát, és édes befejezésként körtés guavát desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
20: Komplett tahográf rendszer szerelés, frissítés és illesztés az erre kötelezett járművekre. Minden, ami tahográf. 0620 376 90 55. Profitrans Hungary Kft. Kecskemét.
21: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
22: Építkezés, felújítás. Most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
23: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
24: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
23: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
25: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
26: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
27: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
28: Most igazán megéri kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu/Kia oldalon.
29: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
30: Szent Király nyerte a nemzeti vágtát, Lajos Mizse második lett a fogatvágtán. Bács-Kiskunban marad a vármegye elnevezés, fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelmi hatóság. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Bács-Kiskun megyei sikereket hozott a 19. nemzeti vágta Szilvásváradon, írja a Baon. A felnőttek versenyének döntőjébe Szent Király lovasa Csiki Laura jutott be, aki Jimmy nevű lovával végigvezetve megnyerte a finálét. Szent Király a nemzeti vágta 19 éves történetében először szerezte meg a győzelmet. A megyéből egy János Halmi és egy bajai lovas is eljutott a középfutamokig. A fogat vágta döntőjében szintén dobogós helyezés született, a Veszelszky Gábor hajtotta Lajos Mizsei Ménes a második helyen végzett. Nem támogatta a megye elnevezésre történő átállást a Bács-Kiskun vármegyei közgyűlés többsége, írja a Baon. A testületnek azután kellett döntenie a kérdésről, hogy október 1-től már országosan ismét a megye lett a hivatalos megnevezés. Bács-Kiskunban ugyanakkor a közgyűlés úgy határozott, hogy saját önkormányzati dokumentumaiban továbbra is a vármegye elnevezést használja. A jogszabályok lehetőséget adnak ugyanis arra, hogy a korábbi megnevezések az átállásig továbbra is használhatók legyenek. A döntés nyomán tehát a szervezet neve továbbra is Bács-Kiskun vármegye önkormányzata marad. Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelmi hatóság. A kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
31: Három fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében, a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolják, hogy az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
30: Ma is sok napsütés várható, csak kevés fátyolfelhő szűrheti a napfényt. Esőre ma sem számíthatunk, a legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 26 fok között alakul. Holnap még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső már előfordulhat. A hőmérséklet éjjel 0 és 11, míg napközben 22 és 27 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rászkó Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
2: 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel jó reggelt. Itt vagyunk, drága hallgatók, tartjuk a frontot veletek október 6-án, kedden. Még egy pár nap jó idő, aztán lecsap az eső, de nem baj, essen jöjjön, kell, szükség van rá. Országos esőt mondanak majd. Még a pénteket valahogy jól lenne lehozni. Olyan semmi nagyon nagy nem lesz, mert csütörtök, péntek, szombat kicsi, és aztán vasárnaptól újra melegedünk, és jó. Szóval azért nagyon, nagyon nagy esőkre itt nem kell számítani, de egy pici hideg fronttal mi beesünk. Beesünk itten a pénteki konténernyitás elé, vagy hát alá.
3: Gyerekek, azért 20 millióért egy kicsit fázhat.
2: Na, így van. Jó? Tehát azért lehet egy kicsit. Azért lehet egy kicsit fázni, de ez fölérsz egy időjárás jelentéssel.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Szóval az van, hogy kevés közlekedési hírünk van, ugyan nyugodt az ország, nincsenek morgolódó SMS-ek, minket se bánt senki, még nem mondtuk olyat, amivel kihúztuk a gyufát.
3: De már voltunk tiszás mocskok ma reggel.
2: Ja, tiszás mocskok voltunk, igen.
3: Azért, na.
2: Jó, ez nem igaz. Ezeket a szignálokat nem lehet frissíteni? Szörnyen udalmasak! Jó, azért ez nem igaz, na, hogy nincs morgolódás, meg kicsit nem rúgnak belénk.
3: Légy szíves. Hát oda be se engednek benneteket tiszás
2: rádiósokat. 60 pusztáról beszéltünk az előbb egy kicsit azonnal.
3: Oh. És tehát még tényleg hisz, nem menjünk.
2: Engedd el! Tovább semmi, ne törődjél vele.
4: Én bírom azt, amikor valaki elfű. Így van, csapassad apukám.
2: Csapassad, nem bánj. Nyugodtan. Adjál nekünk nyugodtan. Adjál nekünk. Igen. Nem tudja valaki ezt az útinfót, hogy lehet kikapcsolni a rádión, idegesít, írja Kazi. Valamilyen gombot be van nyomva.
3: Igen, amikor fölhúzza a hangerőt. Vagy át, van olyan, hogy át is kapcsol.
2: Átkapcsol az útinfóra. Ú, de régi analóg történet az. Be van
3: miért
2: nyomva.
3: Miért lenne? Valami. Nem analóg. Hát hogy lenne? Hát ez pont egy nagy digitális újítás volt, hogy nyomod ezt a funkciót, hogy bárhol van közlekedési info, ha az a rádió adja hozzá a kis jelet, akkor te rádiódás.
2: Egyrészt nem érdekel, csak ottól megyek. Ugye ez fontos. Szerintem a közlekedés akkor, hogy érdekel benne, arra ja, mész. Kettőt a vaze, azért ma már azért azt nem rádió hallgatott meg, hogy a 64-es út, én is nagyon kevés közlekedés mondok, csak ami nagyon fontos, meg kutyát nem érdekli. Egész nap tudnánk 61-es úton sávelhúzás. Sávelhúzás. Hát azért azt csak be tudod venni. De hát azért a vészkorszakban már ezt nem annyira hallgatod. De régen tényleg átkapcsolt a rádió. Igen, valami DSR, hogy mi volt, be volt nyomva. Trafi volt benyomva, igen.
3: És akkor bárhol mondtak trafi infót, ha adta ez a rádió, állam, és akkor át. A sávelhúzásról csak még egy gondolat, most az M7-esen megcsináltak Érdnél.
2: Igen.
3: Hogy valaki, ha nekem megírja, hogy ott mi a pánik oka, hogy egy kicsit el kell húznod jobbra a kormányt, majd vissza.
2: Belassulás, brutál belassulás.
3: Igen, de ezt már mondom, fél hatkor pánikba vagyunk.
2: Őrületes, nehéz 70-nel kicsit balra elhúzni, majd visszahúzni, vagy jobbra elhúzni, majd vissza.
3: Segítsetek, tudom, hogy én egy maradő öreg ember vagyok, de hogy ez nem hadd értsem
4: már
3: meg.
4: Nagyon kevés is elég. Múltkor a körúton, tehát még a Deáktól jóval visszább dugó volt a 4 sávon azért, mert elől teljesen Madástérnél valakinek lerobbant az autója.
2: Igen, tehát és ment a nézelődés.
4: És 4 sáv állt teljesen.
2: Igen. A TP off, ezt kell kikapcsolnod, jó? Azért, tehát a TP off, ezt többen megírták, TP-t offra rakod, az a traffic info, azt kikapcsolod, és akkor az menni fog. Ez a TP gomb, ez kell neked nyomni
3: vagy
2: hosszan.
3: TA, vagy TA, RPT.
2: TP, vagy RPT, vagy TPP.
3: TPM, vagy TATPPRT. TM.
4: Nekem azt mondták gyerekkoromban, hogyha megnyomom a háromszöget, a piros háromszöget középen, akkor katapultál a székem.
3: Nem merted, mi?
4: Úgyhogy én a TP off-al nagyon-nagyon óvatos lennék. Mert ki tudja, hogy az pontosan mit tud csinálni.
2: Azonnal kilő, igen. Na. Viszont nem csináltunk még úgy, hogy vagy magyart, hogy ne 8-tól hívjuk őket, hanem 7-től. Mit szóltok hozzá?
3: Iskolába viszik
2: a kis fikatúrok, ott ülnek még a átsülésen, ahogy írta Barna Más. Még a call centeresek csak 8-tól dolgoznak. Lehet, hogy kedvesebben felveszik most nekünk a telefont, és megnézzük, hogy
4: hát engem
2: hogy
4: van. 8-kor hívna, nem tudom, hogy a kedvesség benne lenne az első 10.
2: Undokság lesz? Szerintetek, hogy van a magyar? Milyen október 6-át ülünk éppen?
4: Ma volt az első olyan reggel, hogy 6:45-kor még iszonyat sötét volt, tehát ilyen éjszakai sötét volt.
2: Tehát szerinted nem, már nem, nincs jól a magyar.
4: Nem mondok jókat, szerintem nem
3: várható. Szerintem
4: jó.
3: A felvevési átlagunk nőni fog.
2: Igen.
3: Ugye, tehát még nem 7 óra dolgozik,
2: miatt, nem gyarakodnak.
3: Igaza van, nem gyanakszik, hogy ez mi lehet. Jó fejség az nincs.
2: Jó fejség nincs.
3: Szerintem kevés.
2: Undokság lesz, nem beszélgetnek velünk, lerakják, nem lesznek, szűkszavúak lesznek, és nincsenek jó állapotban. Igen. Itt
3: szerintem
2: az ősz,
3: nincsenek.
2: Lenyomták
3: ősz van,
2: a szeptembert.
3: Ideg van, igen, mégse olyan fényes a nap, ahogy azt gondolták. Aha. Tehát ó, ezer dolog.
4: Szerintem úgy fogják fel, hogy igen!
2: Jó, akkor oké, akkor félig elmegyünk, mint két jó hívásunk lesz, félig tessék, 15 van.
3: 15. Á, nem, 5 fölvett hívásunk lesz, igen. De ebből 3 undok.
2: Igen, 3 undok.
4: Szerintem senki nem veszi fel.
2: Jó. A Lackó legenerált
4: senki
2: számokat.
4: Fogja felvenni.
2: Nem fogja felvenni. Az van, hogy ugye nyilván tudjátok, nem a falról hívunk, tehát ne írjatok, hogy engem hívjatok, itt vagyok, direkt nem. Tehát ez pont az, hogy nem a falról vesszük. Laci generál valamilyen magic generátora van neki, itt van egy A4-es lapon, tele van telefonszámokkal, és ez ilyen bivaj szörcsögre visz minket állandóan.
3: Tehát, karakó szörcsög, vagy bivaj basznád?
2: Így van. Igen, a Fény utcai piacról Erikát is megtalálta, emlékeztek? Tényleg, Erika a Fény utcai piacról.
4: Ez nagyon igaz.
2: Na, Lackó, a puha kacsóddal a külsőbe egy számot, és kezdjük el bombázni, jó? Már érzem is, jön. Mogorva.
3: Gyünacsi,
2: Mogorva, Erika, 50-es kozmetikus, jó? Mogorva, 50-es Erika kozmetikus. Tippeket kérek tőletek is.
3: Jó.
2: Mit éreztek?
3: Nem férfi, vidéki, az egész biztos, figyelj.
2: Mondom, hogy Erika kozmetikus, karcagi.
3: Üvöltözik a gyerekkel, nem ez az ország másik vége, egész biztos, hogy mi nem indulunk el.
2: Erika nem karcagi és nem kozmetikus, jó?
4: Jó, egyetedig húzatok be nekem, köszönöm.
2: De várj, mi volt a tippet? Mi volt
4: senki,
2: a tippet?
4: Nem veszi fel.
2: Senki nem veszi fel, jó? Egy tipp eszernek húzzuk be. Lajos, gyere Lajos! Érzem, Lajos karosszéri alakatos, Püspök 60-ban van, kicsi tájszólással beszél, és ízesen elküld minket a...
5: Számon nem elérhető. Abban az esetben, ha ön hozzájár...
2: Kettőt húzatok be az Eszternek. Bár ez nem számít találatnak,
4: halló. Nem, ez nem számít találatnak.
2: Ez nem számít. Igen. Jó, Lajos, telegettük. Futottunk. Én érzem, hogy jön Péter. Péter jogi osztályon dolgozik, és budapesti. Kicsit
3: de visszafogott. De most miért a karosszéria lakatost, azt elvesztettük?
2: Ez nem vette föl.
4: Van az a műsor, amikor tudjátok, benyúlnak ilyen nagy lyukakból, kihúznak ilyen harcsákat, és ugye nem tudod, hogy mit fog kihúzni. Ez ugyanolyan. Ez ugyanaz, csak a telefonos verziója.
2: Gyere, Péter, gyere! Jogi osztály, Péter. Visszafogott, egy halót fog mondani.
4: Halott?
6: Halló.
2: Mondom. Kezdi csokolom, jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra, élőadásban mondjuk a rádió egyen Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter és Sebestyén Balázs van a másik oldalon.
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
6: Jó reggelt, üdvözlöm!
2: Kezdi csokolom, zavarhatunk egy pillanatra, csak egy általános hangulatfelmérést végzünk minden hónap végén vagy elején, és szeretném megkérdezni, hogy tetszik lenni október 6-án?
6: Hát én jól, köszönöm szépen. Én korán kelő vagyok, úgyhogy már megyek a dolgomra, már bevásároltam a Lidlibe, úgyhogy abszolút.
2: Jaj, de egy kereszevet kaphatunk?
6: Márta.
2: Mi mindenkivel tegeződünk. Merre vagy, Márta? Nem kell pontosan, hát csak hogy melyik ország részen értünk el. Ha...
6: Itt vagyok Budapesten.
3: És nyugdíjas?
6: Igen.
2: Nyugdíjas. Egy kis reggeli bevásárlással, és utána napközben kis főzés, és minden más.
6: Hát minden, amihez kedvem van, persze.
2: Hát ez milyen szabad, nyugdíjas.
6: Ez a nyugdíjas életnek a kulcsa, hogy azt csinálja az ember, amit akar, és nyugdíj... amihez kedve van.
3: Nyugdíj előtt is ennyi dolgod volt, vagy ahogy nyugdíjas lettél, mert ugye a nyugdíjasok mindig sietnek, korán elmennek boltba, és aztán te is mondtad, hogy egy csomó tennivalód van. Előtte is ennyire aktív voltál, vagy ez a nyugdíjjal jött?
6: De nem, én előtte is aktív voltam, de azért megyek korán a boltba, mert korán felébredek, tehát nem tudok aludni sokáig. Este azért elalszom hamar. És nagyon jó a bolt akkor, amikor kinyit, mert minden olyan szép rendezett, tehát nem...
2: Kevesen vannak még, nincs tülekedés. Igen, tényleg jó.
6: Hát
2: igen.
6: Nincsenek kevesen, mert jó sokan vannak már akkor is, tehát csak Addig még, akkor még nem, nincs szétbarmolva minden, már bocsánat, hogy így kérdezem ki magam.
4: Azt megkérdeztetem, hogy mióta nyugdíjas, hogy azóta vannak új hobbiaid, amiket vártál, hogy végre csinálhass?
6: De nem, én nekem teljesen rendben volt minden az előtt is.
2: De
6: dolgoztam sokat, igen? De meg volt úgy minden.
2: Nagyon jó. De általában a nyugdíjasok azért csinálják, hogy korán mennek, tehát szeretnek túlesni ezen így reggel, meg gondolom korábban is vannak fönt, és akkor ők ezt így lezavarják, mert utána szabad.

0: Lefosztod a Tibi a Tibinek, hogy...
1: Jön a Tibi, Tibi dorogon van, és egy gumisnál dolgozik.
0: Na. Ahogy felhívottnánk arra a mozigumist, hogy jó van-e még egyáltalán?
1: Tippeljetek már ti is, hát a tippelés a legjobb. Jó. Gyere Tibi dorogról, gyere Tibi!
0: Szerintem.
1: Igen?
2: Halló?
1: Hát mondtam. Halló, kezi csokolom, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Zavarhatunk egy pillanatra, Rákóczi Ferenc, Rásko Eszter, Sebessén Balázs, a Rádió 1-ből telefonálunk. Egy rövid közelmi kutatást végzünk.
2: Csupa fül vagyok.
1: Oh, egy keresztnevet kaphatunk-e?
2: Kata.
1: Kata! Kata! Jó reggelt, Kata! Hát Kata is
3: meg. Megeződhetünk, Kata.
2: Na, ez nyugodtan.
3: Nagyon kedves, hogy köszönjük.
1: Hol értünk el helyileg, merre vagy?
2: Miskolc Tapolca, Avalon.
0: Avalon!
3: Nyaralgatunk!
1: Wellness-ezgetünk? Wellness-ezgetünk?
2: Nem, dolgozunk.
0: Dolgozunk. Az egy nagyon jó kis hely.
1: Azért nagyon szeretjük ezt a helyet, így van.
0: Voltunk
2: már igen, találkoztunk már itt veletek, úgyhogy
1: voltunk már ott,
2: igen. Ismerősök vagytok.
1: Nagyon jó. Na, hogy telik az október? Jó a kedv, jó a hangulat, dolgozol.
2: Hát dolgozok, a kedve szuper. Hát így, hogy a napsütés azért kitart, azért melőben sokkal jobb az ember hangulata és kedve, de hát azért már várjuk egy kicsit az esőt, kell egy kis frissülés.
1: Az jön majd, igen.
3: Családi élettel mi van, ha a munka rendben van, ott van-e valami baj?
1: Minket csak a rossz hírek érdekel.
3: Én csak azt keresem.
1: Én csak a rossz hírekre megy rá, ha a pozitívumok nem érdekesek.
2: Minden szuper, apuci viszi a gyereket a bölcsibe.
1: De jó.
2: Úgyhogy jó, minden
3: jó, de az egészséged, de csak van valami baj. Nem fáj a fogad?
1: Igen, azért csak beteg vagy van valami, nem lehet ennyire jól. Hát
2: így, hogy mondod, fájni nem fáj, de két hete voltam pont a fogorvosnál. Tehát, na. Hál' Istennek azért ilyen dolgok most nem gyötörnek, de nem kerülnek el.
1: Nagyon jó. De akkor jól vagy te is. Tehát akkor jól vagy, dolgozol, minden rendben.
2: Igen.
1: Miskolc Tapolca.
3: Jó, műkörömről a lak nem pattant le véletlenül?
2: Nem.
0: Csak azt mondom, hogy Ferinek van most egy új vállalkozása, és orszámkörmöket épít.
3: Ferinél.
2: Fodrásza voltam, tehát hogy a hajam is rendezett, tehát nagyon szépen festve van, vágva van.
0: Azt lehet hallani a hangodból, hogy jó
1: vagy. Ja, jól vagy, tényleg jól vagy. Egyelőre kettőből kettő, aki jól van. Jól érzi magát a magyar. Örültünk akkor, köszi, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra.
0: Küldj egy nyugodtan a vouchert, jövünk a...
1: Ha tudsz intézni a szállod a menedzsmentjén, én
2: vouchert, akkor megy.
1: Köszi, szeretjük a helyet. Köszi, csáó.
2: Sziasztok.
1: Csáó. Gyerekek.
3: Na, két hölgy.
1: Most már találjunk valakit, aki nincs jól, ez kezd zavarni. Dehogy is. Jól van a magyar. Jó? Gyere, very Gábor. Good. Tessék?
0: Very good magyar.
1: Gábor, Ferihegyen légiforgalom irányító. Visszafogott egy kicsit, éppen válik, de megpróbál jókedvű lenni. Halló!
2: Halló!
1: Szerencsém. Kezi csokolom, jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt!
1: Kezi csokolom, zavarhatunk egy pillanatra. Rákóczi Ferenc, a Rásko...
0: Eszter! Eszter! Sebessén Balázs, aki a demenciával küzd az utóbbi napokban.
1: De... Zavarhatunk egy pillanatra, egy élő rádióadásban vagyunk, csak néhány kérdést tennénk föl.
2: Hát elsőnek is honnan kapták a telefonszámokat?
1: Egy telefonszám generátorból teljesen random, véletlenszerűen generálunk telefonszámokat, és ez úgy generálódott. Nincs benne semmi tudatosság.
0: Vagy a Sebessén Balázs telefonjából, ezt nem lehet tudni.
1: Csak szeretném megkérdezni, hogy van, milyen az október, hogy telik a reggel? Csak egy néhány kérdés elég zavarnánk.
2: Köszönöm kérdését, még kora reggel van, nemrég kezdtem, úgyhogy...
0: Na, tessék!
3: Már munkában?
1: Szorgos a magyar. Munkában?
2: Igen.
1: Egy keresztnevet kaphatunk?
2: Melinda.
1: Melinda, hol értünk el? Merre vagy az országban?
2: Dunalmás.
1: Dunalmás, láttam meg nem.
0: Hallom a forgalmat a háttérben, hogy most éppen úton vagy? Most dolgozni?
2: Igen.
1: Dolgozom? Mit dolgozol?
2: Kereskedelem.
1: Kereskedelemben dolgozol. Jó, de úgy nem vagy rosszul, tehát hogy te is úgy jól indult ez a kedv, neked is. Jól vagy, nem? Minden oké?
2: Hogyne, igen.
1: Szó, jó, igen. Akkor azért annyira nem. Jó,
0: Melinda, nem egy ilyen reggeli arc, úgy veszem észre.
1: Melindának nagyon korábban.
0: Mikor ezt szoktál bebutolni? Mikor vagy már ugye a toppon? Kettő körül?
2: 10 óra környékén már.
1: Jó, akkor visszaírunk.
3: 5. kávé után.
1: Oké. Akkor nem zavarunk, köszi, akkor meg a feled beírjuk, hogy félig vagy jól. Jó? Kettő, jól van, egy félig. Oké, ciao. Hello. Imádom, mikor valakit így begyúrunk, tudod, ilyen nagyon furán távolságtartón indul, de a végére se enyhül meg. De hogy a végére is...
3: Nem, azért már nevetett kettőt.
0: Én Melindával vagyok, teljesen őszintén, mert szerintem reggel hírkor valakit felhívni, az egy terrorcselekmény.
1: Gyere Zoli, nőgyógyász. Budapesten dolgozik, épp rendel, és...
0: Félig benne van
1: valaki. Gyere Zoli. Nagyon érzem, ez most akkora Zoli lesz. Nagyon, nagyon jön a Zoli.

0: kicsit mély hangú, visszafogott, tessék, ezt fogja mondani.
1: A lábujja megvan?
0: Egy lábujja hiányzik, és...
2: Kis Ádám.
0: Haló?
3: Kis Ádám.
2: Igen.
3: Jó reggelt,
0: Kis Ádám. Jó reggelt kívánunk, a Rádió 1-ből telefonálunk egy élő reggeli műsorból. Rászkó... Zavarhatunk egy pillanatra, csak néhány kérdést tennénk föl.
2: Persze, tessék.
0: Egy keresztet kapottunk.
3: Merre fogsz mostanában Ádám? Igen, Kis Ádámnak Ádám, hívják.
0: De nem az a Kis Ádám, nem a humorista Kis Ádám.
2: Nem, sajnos nem van.
0: Ádám, hol értünk el, merre vagy?
2: Pécs. Illetve Komló, bocsáss meg.
0: Komló. Pécs és Komló. Hát a gyönyörű környék ott.
1: Hát a környék gyönyörű, igen. Csak ugye a bányászat óta.
0: Igen.
3: Nem látok, nincs egy kis mellszobra ott valahol.
0: Igen, ott laktam. Mivel foglalkozol, Ádám?
2: Én a távfelügyeleten, a multi-elemző RT-nél dolgozom diszpécserként.
0: Ó, hozzád jönnek be a riadt hívások, hogy a kiskutyának megperezgett a riasztó, van-e valaki a házba, hogy küldjenek valakit, betörők vannak. Aha.
2: Pontosan.
3: És voltak jó betörések, amikor ti is kicsit az így összehúztátok magatokat?
2: Előfordul, igen, de többségében sajnos csak az ügyfelek rontják át.
0: Igen.
1: Lenne valami igen. Jó buli,
3: de... Ez olyan jó, nem, hogy ott ülsz teljes kamuflásban, tudod, ilyen izélye katonai öltözékben, és akkor mindig csak elrontják a kódot, miközben jöhetne végre van jó kis...
0: A szokásos kérdés, küldjem a járőrt, vagy ne küldjem a járőrt, ugye ez kell...
2: Pontosan, így van, pontosan, kendőzetlenül.
0: Használtalak benneteket, igen. Hogy indult az októbered, milyen a köz, ugye a hangulatod, egészségügyileg minden oké, jól vagy, egészségesnek tűnsz.
2: Jól vagyok, kellemesen. Telik, így van, köszönöm szépen.
0: Jó kedved van, családi állapot, munka, minden rendben.
2: Így van, ahogy mondod.
0: De valami rosszat mondjál már, ne legyen már mindenki ennyire
1: jó. Kevés a fizú.
3: Zsipad a balkarod.
0: Szúr a szíved. Szúr a szíved. Valami legyen már. Igen. De akkor jól vagy, Ádám, mondhatni.
2: Így van, köszönöm.
0: Szereted ezt a melót, amit csinálsz?
2: Hát, elmegy. Nehéz.
1: Na most, amikor nincs riasztás, akkor nyugodtan üdögélsz.
0: Igen.
2: Hát azért van, nem szoktunk unatkozni.
0: Jelszót kell mondanod neked, és akkor az ügyfél is mondja a saját jelszavát, és akkor ketten egymásra találtok. Jól van, örülünk, jó munkát akkor neked, jól vagy, rendben vagy. Egyelőre az a helyzet, hogy jól van a magyar. Jó, vigyázz magadra, jó munkát, ciao.
2: Ciao, hello.
0: Hello. Gyerekek, hát na? Mi történik itt?
1: A 7 óra, gyerekek, ennyi. Igaza volt a hallgatónak, aki azt írta, hogy 7-től kell csinálni.
0: Pozitív.
3: Barnabás, kapsz egy hónap hallgatója.
0: Igen, dolgozik, jó kedvű, jól van. Még senki nem találkoztunk, aki igazán rosszul lenne. Addig ne hagyjuk abba. Valaki találjuk.
3: Azt mondják, hogy fizu van. Hát most van a fizu, azért ilyen boldogok.
1: Hát az mi?
3: Hát az utalás.
0: Hát így mostanában van, október eleje. Igen. Jó, oké. Gyerekek, megyünk tovább. Én egyelőre azt látom, hogy jól vagyunk.
1: Mi bizsereg? Nő vagy férfi?
0: Mennünk kell. Ja, ilyen gyorsan.
1: Mi van vele, egy Gyula?
3: De miért nő vagy férfi? Mi, hogyha farkas kutya?
0: Egy utolsó. Ivett.
1: De szerettem. Ivett. Nagyon jó.
0: Nagyon érzem Ivettet.
3: Ivett, vagy nem Ivett? Vagy Ivott?
0: Ivett egy presszóban dolgozik.
3: Ahol Ivott?
0: Ahol Ivott, és még nem evett. Na jó. Jézus Isten, szadjuk akkor. Úristen.
3: Na jó, hát szívesen. És
0: gyere Ivett. Mutasd magad. Ne rejtőzködj. Ja, be kell adni.
4: A Ivott szám jelenleg nem elérhető.
3: Akarja.
4: Próbálja.
3: Beivott.
0: Én szeretem ezt a hangot. Kicsit izgat.
3: Már ő már hány éves amúgy ez a hang?
0: Ez nagyon régi.
3: Tehát szerintem, hogy már se 80-as körül lehet, nem?
0: Belefér még egy zsű? Nem.
3: Nem
0: az infarktus fog elvinni, nem.
3: Engem tök érdekel, ki a hang? Nem tudjuk kideríteni, ki a hang? Aki mondja, hogy a hívott szám jelenleg nem elérhető.
0: De kicsit ilyen nazális, ilyen orhangon mondja. Biztos mondták neki, hogy Erika, mond még egy kicsit.
3: Vagy besomták az orrát.
0: Igen.
1: Egyébként lehet, hogy Erika, nem a nárai Erika?
0: Nem.
3: Nem.
1: És befogott orral?
3: Nem. Szégyellem magam.
0: Szégyeljük magunkat ezért, szégyeljük magunkat. Egyelőre úgy néz ki, hogy jól van a magyar gyerekek. Kitörő lelkesedésre dolgozatok ti is, mi pedig jövünk mindjárt, itt vagyunk a hírek után.
5: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Kérsz fekete virslit?
8: Nagyon szellemes, olyan nincs.
7: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
8: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
7: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
8: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz Master Food.
9: Gyere, Morzsi! gyere Maxi, Ficko, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák.
10: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
11: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
12: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A Mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A Mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
14: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
15: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
16: Reklámot hallottak.
17: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Reklám.
18: Nem tudod, mi legyen a vacsora? Nyugi! A Jakó megoldja. Hétköznap este 6-tól hetente megújuló vacsora menü vár. Kétféle kezdőfogásból és kétféle főételből választhatsz. Akár házhoz szállítva is. Jakó cukrászda étterem. Kecskemét Nagykörösi utca 2.
19: 155 000 forint juttatás az első 5 plazmaadásoddal.
20: Ha még nem vagy plazmaadó, most érdemes belevágnod.
19: 5000 forint az alkalmassági vizsgálatért, az első 2 adással pedig összesen 60 000 forint juttatás.
20: Részletek
19: plazmacenter.hu.
21: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
22: Kávégépek, kávédarálók és alkatrészeik, karbantartó anyagok, valamint szemes és kapszulás kávék nagy választékban Kecskeméten a Kávégépboltban. Kávégépbolt. Kecskemét, Fecske utca 32. Online is rendelhet. www.kvgbolt.hu.
23: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkész.hu.
24: Felejtsd el a szürke hétköznapokat! Ugorj fejest a színek világába, az UVR élmény arénában! UV minigolf és virtuális szabadulószoba cégeknek, családoknak, baráti társaságoknak Kecskeméten! Foglalj időpontot most! www.uvrélményarena.hu.
25: Felejtsd el a stresszelést! A K.O. autós iskolában a jogsi sima ügy! Pattanj kocsiba vagy motorra, vagy zsebeld be a nagy kategóriát! Csekkold a www.ko-autósiskola.hu-t! We also offer car and motorcycle courses in English.
26: Cellás polikarbonát és ipari műanyag akár azonnal raktárkészletről a fehér polikarbonáttól. Igen, már ipari felhasználásra is. Kecskemét, Halasi út 12. www.fehérpolikarbonát.hu.
27: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
28: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
29: Carglass javít, Carglass cserél.
30: Jöjjön el Kecskemét legrégebbi éttermébe, a Kisbugaci étterembe.
31: Látogassa meg zenés esténk valamelyikét.
30: Szervezzen nálunk esküvőjét, családi vagy évvégi céges rendezvényét. Kisbugaci étterem, ahol a múlt és a jelen találkozik.
0: Profrost klíma. Hűtő, klíma és hőszivattyú rendszerek forgalmazása, telepítése, javítása és szervizelése. Klímakarbantartás, fertőtlenítés, professzionális szaktudás, rövid határidő. Profrost klíma Kecskemét. www.profrostklima.hu.
1: Munkám során sokat vezetek, autóim elromlanak és összetörnek. Alkatrészt is csak a Stenge autóalkatrésztől veszek, mert tudom, hogy a legjobb minőséget itt kapom a legjobb áron. Ha nem hisztek nekem, próbáljátok ki. Stenge autóalkatrész. Keressétek a Facebookon is.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
4: Egy alpolgármesterrel működne tovább a kecskeméti önkormányzat. Több helyszínen is várják a víradókat Bácskiskunban. Az aradi vértanukra emlékezünk ma. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Átalakítaná és takarékosabbá tenné az önkormányzat működését Kecskemét városvezetése a szűkülő pénzügyi mozgástérre hivatkozva, mondta egy rádió interjúban Kecskemét polgármestere. A tervek szerint az eddigi öt helyet egy alpolgármester, Engert Jakabné segíteni Szemereiné Pataki Klaudia munkáját, a külsős alpolgármesterek pedig a polgármester közlése szerint önkéntes formában folytatnák a szakmai segítségnyújtást. A bizottságok számát hét helyet négyre csökkentenék, és a tanácsnoki rendszer fenntartását is felülvizsgálnák. A változtatások főbb elemeiről az októberi és novemberi közgyűlés tárgyalhat, az új szervezeti struktúra pedig a tervek szerint december 1-től léphet életbe. A 2027-es költségvetést a korábbi gyakorlattól eltérően nem decemberben fogadnák el, hanem hosszabb egyeztetés után a következő évben tárgyalnák. Több településen is szerveznek véradásokat ezen a héten Bács-Kiskunban. Kecskeméten hétfőtől péntekig a Területi Vérellátó Intézetben, szombaton pedig a Mátyás Király Általános Iskolában várják a véradókat. Baján ma a Szentháromság téren, csütörtökön a Szent Isváni Általános Iskolában, pénteken pedig a transzfúziós osztályon lehet vért adni. A hét folyamán Dunapatajon, Páhin, Császártöltésen, Hartán, Kiskunhalason és Madarason is tartanak kihelyezett véradásokat. Az aradi vértanukra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a Magyar Szabadságharc 13 honvédtisztjét. Több mint 170 év távlatából is fontos része történelmünknek a vértanuk emlékezete, mondta rádiónknak Herman Róbert történész, a Magyar Történelmi Társulat elnöke.
5: A Magyar Szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, ami mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születésűek, nem csak a Habsburg birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
4: Napos idő várható zömmel, fátyolfelhőkkel és eső nélkül. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben a térségben 22 és 26 fok között alakul. Az ország nagy részén holnap is sok napsütés ígérkezik, de a fátyolfelhők mellett már a szél is megélénkül és előfordulhat kisebb eső. A hőmérséklet éjjel 0 és 7, míg napközben 22 és 26 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rapperivel csak igazi, ma is sláger megy.
1: Itt vagyunk, 3-4-8 lesz pontosan, 7 perc múlva jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, gyerekek, tele vagyunk itten interjúkkal, meg mindenféle dologgal. Úgyhogy egyelőre megszavaztuk, hogy ne roncsuk ezt most így el. Jól van a magyar, jól érzi magát. Kicsit úgy még telefonálgattunk volna, de olyan energiák vannak, hogy megbeszéltük, hogy most ez, bejön itt majd most két szomorú telefon, őrizzük a vibe-ot.
2: Ne feszegessük.
1: Ne feszegessük.
3: Küldtek számot közben a hallgatók. Zoltán a festő például.
1: Igen.
3: Vagy festó.
1: Én a tippelést nagyon szeretem. Na, viszont most megyünk tovább, és már régóta rá akartunk nézni, pici külpolitika, gyerekek, mert régen foglalkoztunk ezzel, és itt most szivárognak mindenféle ilyen félig meddig titkosszolgálati jelentések, hogy aztán itt hogyan és miképpen merre mozgolódnak az oroszok, vagy egyáltalán mozgolódnak-e. És ugye itt a nagy kérdés, amit a NATO-ban is találgatnak, hogy most éppen a NATO európai erőnek legfőbb parancsnoka adott ki egy tervet, hogy hogyan tudna reagálni a szövetség arra, ha a keleti szárnyát esetleg orosz támadás érné. És itt mondják itt az oroszokra, hogy á, gyerekek, hát így most Ukrajnával vannak elfoglalva, meg nincsen erejük se, meg egyáltalán koncentrálisan, és egy kicsit máshol vannak, most ugye Ukrajnára figyelnek. De a NATO pedig elkezdte azt így hangsúlyozgatni, hogy számítani lehet itt egy valamilyen olyan feszültségre, ahol egyelőre csak úgy belemarnak egy picit a NATO valamelyik tagországába, valamelyik északi tagországába, hogy megnézzék, hogy hogy reagál a szövetség, mennyire egységes, és egyáltalán hogyan lehet meghúzgálni a NATO bajszát. Aztán megszólalnak a különböző stratégiai elemzők, hogy ennek van-e valóság alapja, vagy nincs valóság alapja, Oroszország készen áll-e arra, hogy megtámadja NATO országot. És ugye a litván miniszterelnök, aki nyilván azért viszonylag közel vannak ugye Oroszországhoz a földrajzi elhelyezés miatt, sürgeti azt, hogy Európa kezdjen el mozgolódni, és jusson el addig a felismerésig, hogy nem hagyhatják figyelmen kívül, ami Lipcsében, Dániában történt ugye ilyen kis drónos támadások, és hogy bizony itten előbb-utóbb megérkeznek az oroszok majd hozzájuk. Mondogatja ezt egyre többször, és nem hiányolja azt, hogy egységes erőt mutasson a NATO, mert szerinte az oroszok előbb-utóbb próbára teszik majd valamelyik tagországot. Nem egy konkrét lerohanással, dróntámadással, hibrid háborúval, repterek bombázásával, szabotázsokkal, amik mindenféle erőre fognak, de hogy szerinte ez egy éve belül megtörténik, Oroszország és a NATO az valahol összetűzi a bajszát. Milyen vidám ez így nekünk?
2: Nagyon jó, hímmel, hogy pont ugye itt vagyunk a szélén, a támadós szélén, majd nem mi támadunk, hanem ők. A NATO nem tud addig mit csinálni, amíg nincs támadás.
1: Elvileg ők ugye védekezésre vannak.
2: Tehát ugye ez a szövetség ez azért jött létre, hogyha bármelyik tagországot megtámadják, akkor az összes többi is odáll, és védekezünk. Tehát itt én azt nem értem, hogy mi az elvárás, hogy mit kéne csinálni a NATO tagoknak. Karbaállni így a határon, összekapaszkodni?
1: Nem, vagyunk? Nem, ők nem konkrét katonai intézkedéseket mondnak, hanem egy egységes stratégiát. Mi van, ha megsértik a légterünket? Mi van, ha drónok repülnek be? Mi van, ha lebombáznak Litvániában egy repteret, mondjuk drónok, ahol tudjuk, hogy a háttérben az oroszok mozognak?
2: De nem mondta, hogy erre nincs koreográfia.
1: Azt mondja, hogy egyébként nincsen, tehát hogy a NATO amekkora és amilyen nagy, annak ellenére azért meglehetősen sebezhető. Ugye nincs egy egységes koreográfia, sem egységben nem áll a szövetség, és sürgeti az egységbeállást, hogy mutassanak erőt Oroszországgal szemben. Stratégiailag, hova telepítik a katonákat, mit lépnek, ha esetleg történik valamilyen támadás, milyenek a műveleti képességek. Érdekes kérdéseket vett föl egyébként az elnök, és azt mondja, hogy ki kell dolgozni egy tervet, szerinte egy vagy két évben belül Oroszország és a NATO-val összetűzi a bajszát. Megnézzük, utána járunk, akkor ennek kicsit mi is. Valójában. Ugye, mert ő azt mondja, hogy a NATO-t az lustította el, hogy most Oroszország erői, azok Ukrajnában vannak. De azt mondja, hogy nem ellustult ettől Oroszország, hanem a háttérben készül a háború megnyerésére, és utána egyéb célpontok után néz. És itt jöhet szóba. Akár egy litváni ellentámadás, Lettország, Észtország, tehát hogy ott a balti államok környékén lesz valami mozgolódás. Na, mit szóltok ez, drága kollégák? Hogy értékelitek a külpolitikai eseményeket? Nem kell sokáig értékelni, mindjárt hívunk egy szakértőt.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy előrébb vagyunk, ez, hogyha van hozzá szakértő.
1: Ráskó, önnél nyílt ki a napló. Kedves Ráskó, jöjjön ki a táblához, és egy 2 percben elemezze nekem ezt a helyzetet.
3: Én mindig a finnekre szoktam gondolni ilyenkor, mert a finneknél ugye az van, hogy ők ugye folyamatosan készenlétben vannak, hogy ugyanáluk van a legnagyobb ilyen katonai kiképzés, már a fiatal lányokat is, mert mindenkit kiképeztek, és azt gondolom, hogy ez az attitűd, amire tulajdonképpen így lehet szerintem alapozni. Tehát ezt kéne nekünk is csinálni. Amúgy tökre jelném, egyrészt szerintem nagyon sokkal sportosabbak is, mint mi valószínűleg, mert hogy folyamatosan ugye vannak kiképzések. Másrészt meg az, hogy szerintem kevésbé félsz, hogyha felkészült vagy, nem?
1: Tehát most mi úgy... kolléga, köszönjük, látsz... ez egyelőre egy kettes.
3: De nem az, hogy...
2: Látsz magad előtt bennünket, ahogy bemegyünk gyakorlatozni?
1: Igen. Hát én azt nagyon látom.
3: Igen.
2: A Zsüllel.
3: Te egy ilyen szivarraszádú gurulsz be a tank alá. Végezve Balázs üvölt, hogy mi kettő? Nem tudom, szerintem az van, hogy ugye mi mindig abból a kényelmes székből félünk ezektől, ahol ülünk, és ez fel is nagyítja, meg olykor el is butítja a tényeket. Szóval szerintem legyen az, hogy kérdezz meg a szakértőt is.
2: Mindjárt hátra.
1: Önnél nyílt ki a napló kollégia, egy kettesre tudom, értékelni.
3: Tudok olyat mondani, amivel embereket megijesztek,
2: de inkább csak a vicces igen. részét, ha van ennek
3: egyáltalán.
2: De
3: bármelyiket tudom mondani.
2: Az a nagy kérdés, hogy ezt oda teszik, akkor a datálják, amikor az orosz-ukrán konfliktusnak vége. Mert most azért mindenki azt mondja, hogy ebben annyira felörlődött az orosz erő, a hadsereg, a gazdaság, minden.
1: Azt hogy... mondja a litván miniszterelnök is, hogy ez nem szabad, hogy állustítson bennünket, mármint hogy a NATO-t, mert hogy ahogy esetleg megnyerik, másfelé fordulnak. Aha. És ugye ő is azt mondja, ez nem azt jelenti, hogy most itt Oroszország neki megy konkrétan a NATO-nak, hanem azt jelentheti, hogy egy kisebb tagállam védelmében mondjuk beavatkozik-e a NATO. Tehát megtámadják valamelyik balti államot, ami ugye NATO tag, és egy pici országról van szó, azt mondja a NATO, hogy igen, jövünk, segítünk, vagy azt mondja, hogy hát figyelj, Lettország, nem tudom, picik vagytok,
3: nem megyünk
1: még oda, vagy egyelőre nem szűrjük össze a bajszunkat, vagy nem tudjuk össze bajszunkat az oroszokkal. Ezt boncolgatja ő is, hogy legyen valami egységes állásfoglalás,
3: de
1: ami az oroszokat is elrettenteni.
3: Hogy valaki a NATO-nak a tagja, megtámadják, és azt mondják, hogy jaj, de csak olyan kicsi NATO tag volt, igen, nem védünk.
1: Nem, de az lehet, hogy mondjuk az oroszok bevonulnak, és azt mondják, hogy mire felébrednek, addigra mondjuk Észtországot vagy Lettországot félig meddig lerohanták. És akkor van egy ilyen patthelyzet. Az oroszokat már elfoglalták, ki nem mennek, és akkor mi a fene történik?
3: Hát tudod, hogy mit várnék el a NATO-tól ilyen helyzetben?
1: Hogy lépjem.
3: Hát az egy zéró tolerancia. Tehát minden, ami esetleg megbontja ezt a fajta nyugalmat, azt azonnal nagyon durva válaszcsapásokkal keméltatni.
1: Na mindjárt megkérdezi. Zsomkuti Bálint biztonság technikai elemző hadtörténész itt van velünk. Hello Bálint, jó reggel, ciao.
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt! Na, itt már hallottad részben a felvezetést.
3: Ugye a színvonalas felvezetést.
1: A nagyon színvonalas felvezetésünket, ugye. Itt a litván miniszterelnök konkrét NATO terv sürgetéséről beszélgetünk hosszan. Szerinted ennek mennyi a realitása, vagy mit olvasol ki most így a nemzetközi történésekből? Elképzelhető valamiféle kis NATO elleni provokáció szerinted az oroszok részéről?
4: Először, ha jutaljak vissza a korábban elhangzottakra, én egy négyest adnék erre a feleletre.
1: Na.
4: Ugyanis Finnországban szoktam én is felhozni példaként egyébként. Finnországban 6 hónap kötelező katonai szolgálat van minden sorköteles korú férfinak és nőnek. Aki nem akar fegyveres szolgálatot vállalni, az mehet a hadseregbe fegyvertelen szolgálatra, szakásnak, írnoknak, logisztikusnak, bármi
3: tessék
4: másnak.
3: Feri.
4: És aki nem akar elmenni a hadseregbe, az 12 hónap szociális munkát vállal. Tehát, hogy nem lesz katona, viszont egy olyan típusú szolgálatot végez az ország javára, amelyre az országnak szüksége van. Úgyhogy a finn példa a legjobb szerintem meg Európában ebből
3: de
4: a szempontból.
3: De ez jót tesz nekik, nem? Mert az egész csapatnak...
4: Mert... Igen. Hierarchiát megtalálják, megtanulják a fiatalok, megismerik azt, hogyha a vészhelyzet van, mit kell csinálni, és ahogy mondtátok is egyébként Finnország folyamatos fenyegetés alatt áll gyakorlatilag a úgynevezett finlandizáció óta, amióta egy ilyen nagyon szűk semlegességet kapott a II. Világháború után, ez olyan szinten volt szűk egyébként, hogy a finn hadsereg felszerelése szinte teljesen szovjet eredetű volt, a finn kommunista párt szinte mindenbe beleszólt, de fizikailag semlegesek voltak, nem voltak szovjet csapatok a területükön, a gazdaság az kapitalizmus volt, stb. Tehát ez egy jó példa volt ebből a szempontból, viszont megtanulták, hogy kell a fenyegetés árnyékában élni. Ez, amit megint csak elhangzott az előzőekben, hogy ezt Európa elfelejtette. Tehát amire most beszélünk, az igazából, hogy föl kéne készülni arra, hogy akárhonnan lehet támadás, nem csak keletről.
1: Oké, de van most konkrét fenyegetés szerinted? Tehát amitől nincsen konkrét fenyegetés. Nincs. Tehát ugye Putyin október 1-én azt elmondta, hogy nincs terve európai országunk megtámadására, de közben nyilván azt is elmondta, hogy nem fogjuk megtámadni Ukrajnát, az egy hét múlva megtörtént. Tehát azért az, hogy Putyin mit mond, meg mit csinál, az nem mindig egységes.
4: Igen, de azt azért lássuk be, hogy egy országot háborúba vinni nem olyan könnyű. Tehát amikor érdemes megnézni, és még egy irányított demokráciát, vagy egy nem annyira teljes demokráciát, mint Oroszország sem. Tehát Ukrajnával szemben 2014 után nagyon komoly orosz vádak és fenyegetések hangzottak el 8 éven keresztül, mire megindult a katonai művelet. De egyébként beszéltünk demokráciákról, de Donald Trump Venezueláról és Iránról is sokat beszélt, mielőtt megtörtént volna a katonai akció. Ez az egyik része a történetnek. A másik pedig az, hogy mindenki tudja, hogy a NATO katonailag erősebb, mint Oroszország. Ezt Vlagyimir Putyin maga is elismerte. Most ez a katonai racionalitással szemben megy egy erősebb felet megtámadni.
1: Oké, de hibrid támadások, amiről az miniszterelnök beszél, az lehet, tudod? Repterek, drónok, bombázása. Kicsit úgy megkóstolgatja a NATO-t, hogy megnézze, hogy hogy reagál, vagy hogy mennyire egységes.
4: Ugye... Miért már nem zajlik most is, szerintetek?
1: De, ha ezt mondom, hogy ezek már ugye megtörténtek bizonyos repterek ellen is akár.
4: Igen, tehát én abból kell kiindulni. Van egy ilyen mondásom, hogy nem szép, nem jó, nem erkölcsös, csak ez van. Tehát az Európai Unió vezetése valamire úgy döntött, részben van igaza egyébként, hogy az orosz fenyegetésre hivatkozva kezdi meg azt a több évtizedes hiátust vagy hiányt felszámolni, ami az európai védelmi képességekben fennáll. Na most erre az oroszok reagálnak. Most le van kötve az orosz szárazföldi erő kb. 90%-a Ukrajnában, a légierő meg az egyéb eszköznek kb. 2/3. Nincs mivel támadást indítsanak, és teljesen, hogy mondjam, önsorsrontó lenne, ha most még egy katonai konfliktus provokálnak bármilyen szempontból. Mi marad? Azok a titkosszolgálati eszközök, amiket szerintem tévesen hibridnek hívnak egyébként, de klasszikus, jól bevált provokáció, küszöb alatti műveletek, vagy ilyen horizont alatti művel, vonal alatti műveletek, tehát minden, amit mindenki más is csinál. Azt ugye meggondoljuk, hogy az orosz mondjuk százados, akit fölrobbantottak Odesszában, azt az ukránok egyedül intézték el. Tehát ott a nyugati titkosszolgálat vastagon benne volt. Na most ugyanez működik visszafelé is, kölcsön kinyír visszajár. Hmm.
1: Mit akarnak az oroszok ezzel tesztelni? Kíváncsiak arra, hogy mennyire egységes a NATO, kíváncsiak arra, hogy ha mondjuk ők, ne adj is, mondjuk Lettország, Litvánia, Észtország valamelyiket részben megtámadnánk, bekebeleznék, reagál-e a NATO? Tehát mi a tesztelés, vagy mi a hibrid a harcviselésnek a motiváció? Mire kíváncsiak? Mit akarnak tudni?
4: Hát a lényeg a letagadhatóság. Egyébként a hibridre van egy nagyon jó kifejezés, egy volt kolléganőm használta, hogy nyugaton mindent hibridnek hívnak, amit nem értenek. Tehát a hibrid hadviselés, mint fogalom, az egyébként a Krímfélsziget 2014-es rendszeresen álltam lenyúlásnak hívott megoldása után született, hogy jaj, mi van akkor, ha előre telepített orosz különleges műveleti alakulatok vannak valahol, mert a Krímfélszigeten ez volt. Voltak ott tengerészgyalogosok, specnazosok, egyszernések, akik megoldották az egészet. Ilyen azért máshol nincs. És akkor pont 2014 után csináltak egy rend, egy amerikai nemzőintézet csinált egy tanulmányt, és megkérdezte a balti államoknak a katonáit, meg a politikai vezetését, azt mondták, hogy itt nem lesz hibrid hadviselés. Tehát látunk ismeretlen embereket, egyenruhába fegyverrel lelőjük őket. Mondták, hogy ők nem félnek a kis zöld embertéktől, akik ugye a Krímben működtek, hanem ők a farmeres férfiaktól félnek, azaz a titkosszolgálatoktól, akik képesek lehetnek titkosszolgálati műveletekben felforgatni, szabotáscselekményeket elkövetni, stb. Tehát ez egy reális veszély, titkosszolgálati műveletek indulnak Európában, akár alkalmatlan bűnözők felhasználásával. Hallottátok, mi történt Finnországban egyébként?
3: Nem.
4: Panaszkodott a miniszterelnök, hogy több finn politikusnak betörtek a lakásába, és hát hogy fogalmazza ki, vizelet és széklet mintát hagytak a vécékben, fölgyújtották a lámpákat, átrendezték a szobákat, stb. Hogy ezzel meg akarják félemlíteni a politikusokat. Na most ez lehet, hogy így van, de nagyon valószínű, hogy ezt nem az orosz titkosszolgálat végezte el, hanem valamilyen helyi bűnözői csoport, akit felbéreltek erre a munkára.
2: Igen, az orosz titkosszolgálat valószínűleg nem csak ennyit csinált volna.
4: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, hogy ez egy üzenet. Tehát megint érdemes belelátni azt, hogy a hatás meg az ellenhatás, ugye Newton harmadik törvénye, az működik a külpolitikában is. Tehát mindenképpen szükség van arra, hogy Európa védelmi szempontból megerősödjön, úgy katonai, mint civil szempontból. Viszont az, hogy ezt milyen módszerekkel írja el, az a kapcsolatban a következmények is oda kellene figyelni.
1: Európa miért fegyverezte le ennyire magát, vagy miért nem törődött ezzel az elmúlt, nem tudom, 30-50 évben? Milyennek a stratégiai oka, hogy ezt kicsit így hagytuk magunkra hagyni?
4: Az nagyon jó a kérdés, és inkább azt mondom, hogy az elmúlt 30 évről beszélünk, mert ez a globalizációnak a korszak a hidegháború vége utáni helyzet. A hidegháború végén 91-ben az európai fegyveres erők igen komoly ütőerővel rendelkeztek, Németországtól Hollandiáig. És utána elhitte az európai vezetés szerintem azt, elhitte a saját ideológiáját, hogy véget ért a háború kora, ugye elhitte Francis Fukuyama szavait, a történelmi is véget ért, és átállt egy olyan tetsz halott állapotba, amelyben szó szerint elaludt a kormánynál. Egyébként 2003 után, az iraki támadás után volt egy próbálkozás amerikai jelenlét melletti Európa védelő felállítására, úgy hittek a Nyugat-Európai Unió, és egy volt NATO főtitkár, Javier Solanát kértek fel az élére, hogy nehogy az Egyesült Államok azt érezze, hogy ez ellene irányul. De azt is megfoltották az amerikaiak, mert egy védelmező van Európának, és ez nem Európa, nem az Egyesült Államok.
1: Ami most viszont nincs, mert Amerika meg kihátrált Európa mögül, nem?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy itt megint fölteszem a kérdést, de amit Donald Trump csinál, az sok szempontból lehet vitatni, meg sok szempontból lehet támogatni. Bölcs döntése az európai vezetés részéről, amikor az európai jólét az elmúlt 30-valahány évben két dolgon alapult. Az amerikai relatív olcsón megszámított nukleáris védernyőtől, illetve hát a katonai véderőtől, illetve az orosz olcsó és megbízhatóan érkező nyersanyagoktól. Most mind a kettőbe belerugni azért mennyire bölcs döntés. És tegyük oda, hogy most megyünk tegyük félre, nincs erkölcs, nincs semmi, nem szép, nem jó, nem erkölcs, és ez van.
1: Hát a német technológia és az orosz nyersanyag, ugye? Ez, ha kettő kapcsolódik, ezt sokan nem akarták, hogy kapcsolódjon, mert az nagyon komoly erő önmagában.
4: Ez így már messzire visz minket, de belegondolsz, a 2006-as dízelbotrány is így indult. Tehát az is egy, ha már így hívjuk, akkor hívjuk hibrid műveletnek, ott Németország gazdasága ellen. De világon két helyen gyártanak személyautóba jó dízelmotort, Európában és Japánban.
2: Hát csak most igen. Már az Európai
1: megfizetetlen. Az Unió ezzel megtökör is lőtte magát, igen. Igen, a belső égetű motorok szabályozásával és kivezetésével, vagy hát ennek megpróbálásával. Bálint, oké, köszi, tehát akkor nem kell azért ettől most így félni, nincs konkrét fenyegetettség, azt mondod, hogy...
4: Konkrét fenyegetettség nincs, viszont nekünk is el kéne gondolkodni azon, hogyha valami baj van, legyen bármi baj, lehet ez egy környezeti katasztrófa, lehet ez egy ipari katasztrófa, lehet ez a egyértelműen bekövetkező klímaváltozás, nem az annyi akkora mértékben, nem az ember által okozva, hanem a természetes folyamatok által elindított klímaváltozásnak az eredményei. Tehát azt el kellene kezdeni szervezni, hogy legyen egy olyan civil szerveződés, ami ha baj van, akkor tudja, hova kell kapni. Ne akkor kelljen kitalálni mindent. Tehát ebből a szempontból az összes ilyen típusú kezdeményezés egy jó kezdeményezés. Ha valakinek hirtelen fegyvert kell fognia, ne akkor jöjjön arra rá, hogy melyik a jó vége és melyik a rossz vége. Tehát én ebből a szempontból maximálisan támogatom ezeket az intézkedéseket, abban nem vagyok meggyőződve, hogy kell-e ez ilyen háborús úszítás, háborús hisztéria hangulat.
1: Márint, nagyon köszi, hívunk még, ha akció van. Köszi, nagyon értető volt, összefoglaltad nekünk. Köszönjük, jó munkát!
4: Köszi, hello!
1: Köszönjük szépen, Sompoti Bálinnal, köszönjük szépen.
2: Na, az AM2-est vegyük meg.
1: Jó,
2: jó. Én azt mondom, hogy azért mi készüljünk, tegnap beszéltük az ankettesről.
1: Vegyük meg a leszerelt, már repülésnek alkalmatlan múzeumban való ankettesünk. Legyen egy ankettesünk.
2: Nekem vannak MacGyvereim, érted, ők még rendbe tudják hozni. Te ott ülsz a szárnyon.
3: A babettába kiveszünk, ami kell hozzá.
2: Igen. Ennyi. Kész meg vagyunk.
1: Újra repülésre alkalmasra tetszük, kiülök a szárnyra úgy, ahogy annól kiültem.
2: Egy ilyen bőrcsityakban.
1: Eszter iszonyatosan csapatja elől a pilóta fülkébe, te hátul kezeled a gépfegyvert.
3: És hallgatjuk a balukapitányt. Neki rohanunk
1: Moszkvának. Lebeg a bőrcsütyak a fején, viszi a szél, erős csapat lennék.
3: Azt már csináltam valakiből.
1: Igen, na jól van, jövő mindjárt. 5 perc a pontosan, 8 óra, ha van friss közlekedés, dobjátok át, csak hogy tudjuk, mi helyzet az utakon. Mi pedig itt vagyunk már is a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van

Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.

0: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
1: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
1: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. A Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
4: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
5: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
6: Hanna, hallottad? Az Autócentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
7: Evelyn, ez biztos?
6: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
7: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
6: Gyere el az Autócentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvenceret.
8: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
9: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
10: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
11: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
12: a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a Datív PC Neo-t. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
14: Torokfájás? Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Kecskeméten.
16: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32, brillkft.hu.
17: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
18: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autoüvegkft.hu.
19: Komplett tahográf rendszer szerelés, frissítés és illesztés az erre kötelezett járművekre. Minden, ami tahográf. 0620 376 90 55. Profitrans Hungary Kft. Kecskemét.
20: Figyelem, Kecskemét! Október 8-án pirosba öltözik a Molnár Fatele parkolója. Érkezik a Milwaukee szakmai nap és termékbemutató a Klebersberg Kuhn utca 33 alá. Ismerje meg és próbálja ki működés közben a Milwaukee szerszámait, és kérjen tanácsot a szakértőktől. Október 8-án csütörtökön Kecskeméten. Részletek a kisgéponline.hu oldalon.
21: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
22: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
23: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
24: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
25: Tegyen próbára minket.
24: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
26: Megérkezett a vadonatúj teljesen elektromos Mazda CX-6e a JP autószalonjába. Vásároljon most készletről, és legyen az öné egy ajándékfali töltő a modell mellé. Ne maradjon le az ajánlatról! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Kecskeméten a Mindszenti körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
27: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
28: Egyre több a rolleres baleset Kecskeméten. Önkéntes királydínyeszedési akciót szerveznek Kiskunfélegyházán. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Jelentősen emelkedett az elektromos rollerrel összefüggő balesetek száma Kecskeméten. Idén szeptember közepéig már 263 sérültet láttak el a kórházban, többet, mint tavaly egész évben, írja a hírös.hu. A sérültek 65%-a gyermek, és sok esetben törésekkel, fej- vagy mellkasi sérülésekkel kerülnek kórházba. Az érintettek mintegy negyede műtéti ellátásra is szorult, miközben az orvosok tapasztalatai szerint a bukósisak és más védő felszerelések használata továbbra is ritka. A növekvő balesetszám miatt Kecskeméten az is felmerült, hogy valamilyen formában korlátozzák a kerékpáros és elektromos rolleres közlekedést a főtéren. Önkéntes királydínyeszedési akciót tartanak október 7-én a Kiskunfélegyházi alsó és felső temetőben. A kezdeményezést a Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft. Szervezi, miután több jelzés érkezett a növény elszaporodásáról. A királydínnyel tüskés termése a látogatóknak is kellemetlenséget okozhat, emellett a kerékpárok gumiabroncsait is károsíthatja, írja a Félegyházi közlöny. A növény visszaszorításán a temetők munkatársai folyamatosan dolgoznak, az akció során pedig önkéntesek segítségére is számítanak. A közös munka célja, hogy rendezettebbé és biztonságosabban látogathatóvá tegyék a félegyházi temetőket. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. Fontos, hogy vezessünk körültekintően és tartsuk be az elsőbségi szabályokat. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek, ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
29: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, légféket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényező berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körülön ki kell terjedni a pótkocsira és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosító szerek hatás alatt vezetni tilos. Földútról szilárd útra történő felhajtás előtt a járműre tapadt sorot el kell távolítani, hogy az ne szennyezze be az utat.
28: Ma is sok napsütés várható, csak kevés fátyolfelhő szűrheti a napfényt. Esőre ma sem számíthatunk, a legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 26 fok között alakul. Holnap még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső már előfordulhat. A hőmérséklet éjjel 0 és 11, míg napközben 22 és 27 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
2: 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Pécsen meghalt az egész város közlekedése, mert közlekedési lámpákat kalibálnak. Az összes városbusz késik, itt nincs jól a magyar. Buszos Geri küldte nekünk, de mi felderítettük. Jól van a magyar, nincsen azzal baj. Győr felől Budapest irányába katasztrófa, M1-es, egyes út teljesen beállva, pusztán az autópálya építés miatt, főleg amióta megint megváltoztatták a terelést lassan. Teljesen lehetetlen erre a közlekedés. Kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. Jó, és még van egy frissítésünk, ahogy látom, Kardos kúton baleset. Kardos kúton baleset történt, árokba hajtott egy személyautó. Ez is ebben a pillanatban jön, gyerekek, úgyhogy köszönjük szépen. Ha van friss, 06-23-111-111, ez SMS számunk, és még boldogát tehetitek Annát is, mert hogy ennek a fél órának a végén majd adunk még kulcsot. Gyerekek, a héten lezárul, pénteken odaadjuk a kulcsot valakinek, kinyitja a konténert, és nagyjából 20 millió forintos nyereményt kap. Azért az...
3: Azért ez egy szép péntek lesz valakinek.
2: Azért az csecse, gyerekek.
3: Van egy osztogatósunk a nyertesek között, a kulcsosok között, aki azt mondta, hogy szétosztja az ajándékot.
2: Az mi az, hogy jaj, nem kell itt elnézni jótékonykodni.
3: Én hiszek az emberek jóságában.
2: Én úgy behappolnám a nyeremény, mint a húzat. Nem akarnám szétosztogatni. Nem kell ezt szétosztogatni.
3: Mekkora az összeg, amiből már adnál, mondjuk nekem?
4: Neked? És nincsen az
3: nincs nekem. Az a pénz. Nincs jó, akkor az annak, akit szeretsz. Tehát nyersz a lotton, mekkora az az összeg, amiből már adnál. Tehát...
4: Én nem nyertem a lotton, de így is mindenemből adok.
2: Úgyhogy, kispolgári jótékonykodás, írja bármilyen. Tényleg így van, ne? Álljon oda valaki szemtől, azt mondja, hogy senkinek nem adok semmit, ez az enyém, elviszem, és kész mindenkinek, egy hatalmas nagy. Középső új. Én nyertem meg.
4: Amikor egyszer nyertem, azt hiszem, 2 millió forintot a Balástól, amikor még csináltad a Kód című műsort.
2: Igen.
4: És ott voltunk a Galambos Pali haverommal, akivel találkoztál a bankban, aki küldte azért. Igen, szóval mentünk, akkor még ugye nagyon civilek voltunk, nem ismertük egymást, meg nem volt a humorista se, és akkor nyertünk 2 milliót. És az volt, hogy hogy akkor ugye elfeleztük, és akkor 16% volt a szerencsejátékadó, akkor ugye tehát 840 ezer forint ütött a markomat, és az első, amit vettem belőle, az 2 jegy volt a Presszernek a koncertjére, hogy elvigyem apámat.
3: Jó szíved.
2: És kinél nyerted?
3: Hogy meg kell vegyen.
4: Elmondanám amúgy, hogy akkor is nagyon kacaráztunk, csak akkor nem ismertük egymást, és távolságtartó volt a kacarázás.
2: Igen. Távolságtartó kacarázás volt?
4: Igen. De ott is ment a hepajkodás. De ez durva, mert hogy nyilván így majd egyszer visszakeresem azt.
2: 2 milliót legomboltál rólunk.
4: Lebizony.
2: Hagytuk, odaadtuk.
4: Legendás volt, mert íratlanul, tudatlanul voltak ott a helyzetben, és az volt a szerencs, hogy mindent rátettem arra, hogy a Pali vissza tudja mondani a sort, a kódot, és az utolsó pillanat beszébe jutott az utolsó szó.
2: Igen, ugye ott az volt, hogy lépkedtél előre, mindig kaptál egy szót, és úgy tudták kimenni a játékba, hogy az összes szót sorrendben visszamondtad. Kicsit ilyen memória játék volt,
4: igen,
2: így van.
4: Igen, meg lépkedni kellett a mezőkön, mert ez egy jó játék volt különben.
2: Igen. Csikizése volt, kérdezi Szilveszter. Nem, így ebben a formában nem volt, gyerekek. Na, viszont új, csak egy rövid szösszenet így, hogy új telepítés van azoknak, akik nem tudják megjegyezni a születésnapokat. Olvastad?
3: Azok mind szánalmas szarok. Már ugye? Bocsánat.
2: De komolyan mondom, nem tudni valakinek, hogy ki mikor született, ez egy nagyon ennyi. Szemét dolog. De a Facebook és egy Chrome böngészővel te most egy birthday kalendárt tudsz a telefonodra telepíteni, és nem kell megjegyezni a születésnapodat.
3: Szól.
2: Minden nap kidobja villogva, hogy ki
4: nehéz a... Nehéz a téma, srácok.
2: Ki a születésnaposod?
4: Várjál, mert fáj egy olyan a szuktortát, amit tegnap ettünk
3: is. Ja, várjál, mert ugye az a baj, hogyha aznap szól már, akkor mi az Istent kapkodsz?
2: Hát persze.
3: Hát nincs
2: előtte
3: időd.
2: Kell, hogy szóljon. Hát de persze. Most őszintén, volt már valaha olyan, nekem nem, hogy te valakinek elfelejtetted a születésnapját? Soha. Se volt olyan.
3: Hát, a Zsül meg az Anna ugye együtt ünnepel, nekik például egyszerre küldök egy közös üzenetet és egy-egy apró ajándékot, de családon belül, hát figyelj, már készülsz. A béka január 20, hát fejből tudom. Soma április 19, érted? Hát benne van, a véredben van, ahogy viszed a lelkedet, az egészet, ahogy akarsz ünnepelni, tűzi játékozni, hogy érezzék, hogy szereted őket.
2: Soha nem felejtjük el senki születésnapját.
4: Ezt szorítottam az agyatokat?
3: Én nem is értem ezt az applikációt, hogy ezt kinek fejlesztették.
2: Bárkinek van itt a stábon belül is, sose felejtjük el. Azonnal írunk neki.
4: Azt akartam mondani, ez egy tipikusan nagyon gyorsan reagáló.
3: Tudod, hogy mi van, amikor itt valaki szerződést, amikor valaki szerződést köt a Balázsra például, ugye benne vannak a személyes adataid, és ezeket Balázs a közös kis izébe belerakja, hogy mindenki tudja. Nem csak az van, tehát ő nem születésnap irigy, hogy csak ő tudja. Mi mindannyian tudjuk a többiekét.
2: Kinek nem gratuláltunk. Sose volt olyan, hogy valakinek nem gratulálunk a születésnapjára.
3: Soha.
2: De nem adunk ajándékot.
4: Van probléma, egyszerűen nem van a póni kopogásának.
3: A feltételezés fölháborító maga.
4: Igen.
3: Hogy ezt gondolja rólunk bárki.
2: Igen. Nézzel, Naci, meg nagyon gépen valami. Na, kinek volt Aniten a születésnapja?
4: Ez a szállamos próbálkozás, ez az volt, hogy...
2: Kinek nem felejtettük el a születésnapját, mikor azt gondolja, hogy elfelejtettük a születésnapját.
4: Nagyon közel akkor, hogy hazamegyek, és lent parkolok, úgyhogy ez lehet meg is
3: ott. Nem, mert az van, hogy érted, hogy amikor a hosszas előkészítés, mikor már hónapokkal korábban erre gondolsz csak, az valahol megcsúszik.
2: És ez milyen szánalmas, amikor az ember rájön, hogy elfelejtett, és ilyen hülyén próbál meg aztán valamit így leszervezni. Aztán az a legnyomorultabb, tudod, amikor hülyén próbálsz valamit csinálni.
4: Anyámat hoztátok ide? Itt van anyám, ki fog ugrani valamit.
2: És hülyén leszervezel valamit, és úgy próbálod csinálni, hogy nem felejtetted.
4: Elszumáltátok az öregedet?
2: Ennél szánalmasabb tényleg nincs.
3: Akkor már inkább ne köszönts.
2: Szerintem is.
3: Ha egy nappal később, akkor ne köszönts, mert annál nyomorultabb nincs.
2: Viszont amikor heteket készülsz, kitalálod, összedugod a fejedet.
3: Nem kevés pénzt, időt, energiát fekt.
2: Akkor abban olyan szülinapi köszöntés lesz, amilyen most lesz mindjárt. Mert hát ki felejti el ezt szánalmasan, ugye? Hülyék a másik oldalon vannak. Mikor volt? Még most ugoljál már, hülye, mikor volt?
3: Október 2.
2: Október 2, hülye, vagy akkor nagyon megcsúsztunk.
4: Ez az igazság, hogy nem tudom, hogy kéne érezni magamban a helyzetben, de kicsit a melekülünk.
3: Mindenki tudja, hogy október 6.
2: Igen? Október 4.
4: Október 6, a vértanunk napja.
3: Igen.
4: Amúgy nagyon könnyű megérzni, az állatok világnapja.
2: Október.
3: Hát azt meg úgy ünneplem minden évben, érted?
4: Hát, neked kellene, mert ugye hát az egyetlen csoport, ami nem kirekesztő veled szemben.
2: Pietro Jackson, gyere be. Na, oda nézzél, megjöttek azt. De,
3: és ezt nagyon fontos, hogy csomagolás.
2: Csomagolásban készültünk neked születés. Tényleg
4: bocsatok valakit az Echerin.
2: Kutya az, aki elfelejti a másik ember születésnapját, és de hogy... hosszas készüléssel természetesen mi nem felejtettük el a születésnapját.
4: Ijesztő, a szaga is ijesztő, srácok. Mi történik?
3: Hát, miért lenne ijesztő?
2: Legszárnalmasabb mondat, 8 okay. napig aktuális.
4: Nem, azt mondom, 48 napig 72 órás szabály.
2: Igen, erre csak annyit mondanék ott, anyám. Na, de hát nézzél bele, hogy mi van ottan.
3: Hogy a kis díszcsomagolást nyugodtan szedszél.
4: Van egy kis félelem bennem.
2: Ne nem legyen félelem, kell, nézzél bele. Hát mit szeretsz a kis pocakodba tenni? Mi az, amit úgy igazán szeretsz?
3: Hát de tényleg szívünk legnagyobb szeretetével intéztük ezt az egészet időben, te meg itt mocskolódsz. Hát de micsoda dolog ez?
2: Mi van benne? Erről is sem tudtam.
3: Várjál, nem jót bontottál.
2: Rosszat bontottál, kapcsolj kamerát, várjál.
3: Nem jót bontottál.
2: Megemlítetted, ugyanis mi megjegyeztük, hogy megemlítetted valamelyik nap, hogy nagyon szereted.
4: Szeretném megköszönni ezt a
2: darab
4: császárszalonnát.
2: Nagyon szereted.
3: Más, mit szereztük. Jól tudod.
4: Egy darab császárszalonnát, ami nagyon jól megy a chia pudingomhoz, és különben meg egyáltalán nem egészségtelen.
2: Szóval nem megjegyeztük, hogy nagyon szereted, amit szeretsz, és mit miből...
4: Na, egy rossz csomagot hoztak ki.
2: Más a cukor. Egy másodszor.
3: Oda néz, hoppá!
4: Köszönöm szépen.
2: Hosszú hetekig sütöttem. Vettem az olajat. Készültem. Tegnap hazarohantam. Megvettem a frittőzt. Beletettem az olajat. És csináltam neked resztelt májat.
3: Rántottam!
2: Ja, de... Csináltam neked rántott májat. 8,5 kilót.
4: Különben nem értem, hogy mi baj lett a családodnak, meg veletek, mert olyan rendesek vagyok. Köszönöm szépen.
2: Legalább húsanus nagyon... a szatyor.
4: Figyelj, nem húsanus a szatyor. Képzeljétek el, hogy négy ilyen nagyon szomorú nejlonzacskó, amiben... van benne egy kiló kenyér, tudjátok a nejlonzacskós, nem tudom mi a típusra, várjál, mondom, felolvasom.
2: Igen. Csak elmondom neked, hogy azért...
4: Cipó, a Cipó Kft-től.
2: Igen.
4: És van még benne, mi ez az anyag, ez a, amit nem tudsz megfogni, te se, a hungarocel?
2: Alufólia, igen. De hogy tudod, hogy mennyi meló levágni a csirkét, letollazni.
4: Neked egy Gyulit, hogy csinálj meg.
2: Kergetni a csirkét, érted? De hétfőre nem tudtuk ezt szállítani. Figyelj, tegnap stábilag sütöttük a májat neked.
4: Most meghatódva vagyok, vagy letaglóztam.
3: Friss vágás.
4: Ennyi, köszönöm szépen.

0: Jó.
1: Az nem Holmi Babetta írja valaki.
2: Nem akartak senkit.
1: Igen, egy Rise Up termékcsomag és egy 30-es burger utalmány még teszünk hozzá neked, és akkor meg is vagyunk tulajdonképpen. Jó? Hányadik azt elárulod? 30?
2: Amúgy van valami baj? De tényleg van valami demencia.
1: Mit tudom én? Hát
3: nem
1: biztos.
3: Nem emlékszem.
2: Nem tudod, hány éves
3: vagyok? Nem emlékszem,
1: 38-at mondtál.
2: Ödös Istenem.
1: 39.
2: Ebben a közegben.
1: Még nem vagy 40-ben. 37.
2: 39 éves vagy. Pont 10 éve vagyok fiatal, mint te majom.
1: 30. Te majom. Te majom. 39. Na jól van. Jó, ezt viszont most addig innen fel nem állsz egy ültödbe.
2: De akkor miért reggeliztünk?
1: Nem tudom.
3: Mert nem tudtuk mi se, hogy idejére ma
1: vagy
3: se.
1: Nem tudtuk, hogy megjön vagy nem jön meg.
2: Én csináltam a chia pudingomból.
1: Gyönyörű.
2: Köszön, csináltam neked egy barátnő, Feri.
3: Ide, bátor vele élek.
2: Na mindegy. Szóval igen, köszönöm szépen, nagyon meg vagyok hatva. Igazán szívhez szóló, személyes ajándék. Mindent elmond rólam. És a viszonyomra az élethez, és örülök, hogy olyan emberek között vagyok, akik így megismertek engem az elmúlt három évben.
3: És szeretnek. És így, ez így nagyon van, fontos, sokat gondolnak rád, fontos. És szeretnek.
2: Minden.
1: Annyi, hogy még érkezik, azt elmondhatjuk, hogy még mi érkezik?
2: Nem kell. Én már nem kérek semmit. Én már meg vagyok. Meg vagyok, hát ennél nem kellhet többet egy ember.
1: Nem, hát még jön majd egy ilyen kis...
2: Egy lecsó.
3: Plusz meglepi.
2: Egy bogrács.
3: Jó, most nem mondod, hogy a paccal pörköltnek nem örülsz.
1: Egy kiló ajvár.
2: Nem. Köszönöm szépen, nagyon meg... Figyelj, valaki karinti gyűrűt kap, valaki azért, és...
1: Van, aki egy 6 kiló resztet már.
2: Igen. De nem mehettek belőle.
1: Jó, nem, egy falatot csinált, azt neked csináltuk. Én már elteltem a sütés illatától, úgyhogy ilyenkor...
2: Nagyon durva.
1: Ilyenkor mindig megtelek, nem tudok már enni utána.
3: Egész éjszaka ott állt.
1: Az olajszakot nagyon megviselt, igen. Igen. Tényleg írjátok már, drága hallgató, hogy ki hogyan próbálja kimagyarázni, amikor... Ki hogyan próbálja kimondani, ez mikor elfelejtett egy születésnapot. Mit mondasz? A 8 napig érvényes nagyon nagy duma, igazán alja a szemét duma, 8 napig még benne vagyok, nem?
3: Előtte, utána csak jó,
1: hogy amikor kedvesed, szerelmed, párod születésnapot, hogy elfelejtetted véletlenül.
2: Ez vagyok én nektek. Kedvesetek, szerelmetek, párotok?
3: Egyszer,
2: nem sikerült.
1: Jó barát, kolléga, te, SMS.
2: Harcostárs, SMS író.
3: És szerintem most váltsunk.
2: Igen.
3: Mi az, hogy te nem örülsz?
2: Én nagyon örülök, csak az van, olyan zsírosak az ujjaim, hogy nem tudok megfelelően örülni.
1: Ilyenkor mi van?
3: Tamponcikét törlést,
1: igen. Köszön. És ugye ilyenkor még hülyen elmennek egy csomó, megpróbálni nyomorult ajándékot venni, ugye? Tehát amikor elfelejted, de megpróbálod...
2: Nem tudod jobb lenni attól, tehát...
1: Igen, megpróbálod személyesen venni, és megpróbálsz ami hülye ajándékot venni. Na, az a legszebb, amikor hülyén mented a helyzeted.
2: Köszönöm szépen.
3: Most mi az Isten csinálnál egy mini lóval? Hova teszed?
2: Hát megedetni mája, mit csinálni?
3: Az a legrosszabb, ha olyan ajándékot adsz, ami a másiknak gondot okoz. Igen. Érted?
1: Azt írja valaki, ugye Bali, mennyivel jobb adni, mint kapni? Ennyi gyerekek. Kajálunk egy nagyot, meg is
2: mondod, vagyunk. Mondod még tennap a nagy bölcsességet. Azt mondta, hogy minden adásban van valami önzés.
1: Hát szígyetek, hogy így van. Minden adásban van valami öntés.
2: És itt ugye, is... itt ugye több is van, mert ugye tudjuk, ki fogja megenni a májnak a nagyobbik részét.
1: Így is van, gyerekek. Úgyhogy tessék ünnepelni. Jó, jön még valami finomság, a szólunk, ha ideért, az még nincs itt, jó?
2: Igen, ezt az étvágyam már megjött, ugye, mert... Ez egy kis tranzírsam, ez jót fog tenni most mindenkinek reggel 7-kor. Jó lesz, köszönöm szépen. Nagyon megtisztelve érzem magam, és tényleg nagyon szépen köszönöm, igen. Hogy eszetekbe jutott október 6-án, hogy
1: három nap ezelőtt. Hogy szeptember 12-én születésnapod volt, igen. Jönnek közben az SMS-ek, hogy ki hogyan mentegetőzik, illetve kinél hogy mentegetőznek. Rokonok, ez nagyon jó. Arnold nagyon jót írt. Figyeld, nekem az apám szokta elfelejteni a születésnapot. És azt mondja utólag, hogy azért írt később, hogy ne zavarjon.
3: Így, de szép gondolat. Igen, olyan sokan köszöntenek fiammal. Hát már azt, mindenki én is.
1: Azt a mindenit. Azért, hogy ne zavarjon. Érted? Az mennyire durva. Aposom mindenkinek elfelejti a születésnapát, csak úgy hív ilyenkor, hogy neki nap van. Ezt nem teljesen értem. De szerintem, a ne zavarjon, az egy kifejezetten jó duma.
2: Igen, ez szerintem is jó. Ezzel tudok menni, de én is hallottam már neked saját rokonaimtól, úgyhogy szerintem ez így van.
1: Igen. Apámtól kérdeztük, apa kiszületett 90. február 6-án. Azt nem csesztek át, tudom, hogy az unokám. Egyébként az öcsém, tehát a saját, a saját gyereke született 90. február 6-án. Ja, Istenem. Na. Én nem tudom, hogy egyébként én ebben nagyon béna vagyok.
3: Nagyon szomorú vagyok.
1: Ezekben a születésnapokban, dátumban teljesen béna vagyok.
2: Sokkoló számomra, hogy ez nektek nem megy, ez tényleg sokkoló. Hát figyelj, ez ilyen. Ez sokat elmond az emberi kapcsolatokról, hogy milyen irányba fejlődnek tovább.
1: Hova megy? Elfelejtettem a férjem névnapját. Majd amikor szólt, hogy tegnap volt, megsértődtem, hogy nem szólt. Előtte napokig nem volt punci büntetésből. Megbüntette a férjét, mert nem szólt neki időben, hogy névnapja van.
2: Szép.
1: Ez gyönyörű.
3: Ez póni máj. És akkor

0: meg. És akkor így megkapott kettőt.
1: Nem akartuk eddig elmondani. Nem akartuk eddig elmondani. Az állatorvosi klinikáról szereztük. Egy jobb napokat megért Póni májából van.
2: Köszönöm szépen.
1: Jó, ezt szerettük volna mindenket elmondani, ez Póni máj.
2: Csak a legjobbat érdemlem.
1: Tegnap még kis
0: akartál Póni, gondoltam, behozom
1: így. Tegnap előbb így kopogottak is patájával, aztán bementek ott mészárszékre, csüt, azt ott van a máj előtted, jó étvágyat. Így bent a kis patácskáj.
2: Úgy érzem, hogy erre hírre meg vagyunk.
0: Egy darabokban jön, de itt van az első.
1: Hétvégén még vitte a gyerekeket, a élménylovaglás, az csüt, ott van a mája egyet.
0: Megbotlott,
1: azt ott a mája. Egyél. Bekérdez semmit, egyél.
2: Ez van, aki nem mond Karcsikának, az így jár. Az így jár.
1: Igen. Én egyszerűen csak boldog születés plusz egy napot kívánok. Ez mit jelent pontosan? Írja valaki, hogy boldog születés plusz egy nap.
2: Ez kettő.
1: Igen. Apám eddig a születésnapom kétszer köszöntött fel időben. 34 vagyok. Az mit jelent? Na, elfelejtett szülinapi dumám, nem akartalak a korodra emlékeztetni, 2 hétig nem szólt hozzám a feleségem. Hát azért feleségnek elfelejteni. Azért az na.
0: Na, hát az nagyon meg jó kollégának, hát na.
1: Azért az csúnya.
2: Durva lenne. El sem tudom képzelni, milyen durva lehet az.
1: Apámat kérdeztem a szülinapom, hogy mikor születtem, azt mondta valamikor reggel. Óriási, óriási. Miért megy ez ennyire nehezen a szülőknek egyébként? Úristen. Az én apám évek óta elfelejti a születésnapomat, és anyukám születésnapján köszöntött fel, de idén már azt is elfelejtette.
0: Egy-egyre anyatlik az öreg.
1: Azt a mindenségét neki. Azért az szomorú, nem?
2: Micsoda?
0: Váltsunk még magunkat.
1: De nem az, amikor egy édesapa felköszönt az anyád születésnapján, de aztán már azt is elfelejti. Tehát a teljes zárlatba megy át az öreg.
0: Hát ha az első köszöntésnél hibázott, a második nem, már nem akarta ugyanezt.
1: Igen, igen. Eszter a Júli ajándékától mentse meg a jóisten. Lásd Csóri Anna, aki sellő úszásra megy vele.
2: Hát engem mondom, annak már kitiltottak. Oda úgy sem vetnék vissza. Úgyhogy, igen, de szerintem ha jók a megérzésem, és aztán mondjátok, hogy hazudok, szerintem valószínűleg ezt a feladatot is Júli kapta meg. Teljes mértékben
0: intézt. Az igazi ajándékozó születésnapra saját.
1: Szerinted? Az, figyelj, most kétségbe van, hogy én csináltam a májat neked. Én vágtam bunkosbotta Júli. Fején a lovat, érted? Ott esett össze a kis paci a kezem között.
2: Megmondta neked, meg kell tudod húzni a határaidat.
0: És nem kell mindent elvállalni.
2: Nem kell mindent elvállalni. És ez annyira durva.
1: Mondjam Júli SMS-ét tegnap?
2: Igen,
1: egyszer. Akkor már menjünk el ilyenbe. Balikám, nem tudom minimum. Eszternek hétvégén volt a születésnapja. Tudom, hogy nehéz megünnepelni, de hogy esetleg nem akartok valamit. Meg a hétvégén motoroztál, de hogy nem lehet, hogy esetleg kicsit elfelejtődött. De valami nagyon kéne adásban, hát mégiscsak nem. Tudom, ó, a tököm meg minden, de én segítek, ha van ötletet.
0: Gyakorlatilag Júli könyörgött.
1: Segítek, ha van ötleted, de ha nincs, hát más. Ne, szuper. Na, hát csukor, világ, vagy valami.
2: A szervezetünk működésében ez az olajozott és előre jól kiszámítható dolog.
1: Zéro válasz. Egy óra múlva. Na, lesz máj! Lesz máj!
0: Látod, valami minden.
1: Laci pecsenye, én még visszértem. De jó vagy, közi.
2: Laci pecsenye.
1: Óriási imádom.
3: És az igazsághoz hozzátartozik az, hogy Bali felhívott az, hogy igen, jó. Figyelj, hív már fel a Ferit, hát meg egy valami ötlet.
1: Jó, tényleg. Tényleg, hú, hát ma van, várj, félj, a Júliót. Figyelj, mondom, Ferinek mindig szokott lenni jó ötlete, mondom, valami legyen. Látod? Látod, milyen fontos vagy?
2: Nagyon, azt érzem, tudod, meghatottság. Meghatottság. Ez egy velőtrázó meghatottság, igen. Nehéz szavakat találni, srácok, tényleg. Köszönöm.
1: Na, Isten
2: köszönöm szépen.
0: Ilyen sem kaptál még.
2: Köszönöm szépen.
3: 823-as SMS-t ajánlanám még a figyelmetekbe. Balázs, ugye mennyivel jobb adni, mint kapni?
1: Igazi gelnyók, igazi rohadékok, imádom.
2: Na jó, van gyerekek. Minden kedves a környéken járó hallgatót várunk így reggelire.
1: Van egy 8 kiló májunk.
2: Van 8 kiló sült máj, meg Laci pecsenye, ha minden igaz.
1: Igen. És hát még jönnek közben a fel nem köszöntött fiúk, lányok, gyerekek, akiknek a szüleik elfelejtik, úgyhogy mindjárt szemezgetünk az SMS-ekből is. 8:30 pontosan, itt vagyunk rögtön a hírek után.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú izületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm Plus D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
7: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
8: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
9: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
10: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vinn nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
12: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
13: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: Reklámot hallottak.
15: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Reklám.
16: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Kecskeméten.
17: Csökkenteni vállalkozása energiaköltségeit. Termeljen saját áramot és tárolja el későbbre. Napelem és energiatároló akár 0% önerővel. WagnerSolar.hu.
18: Komplett tahográf rendszer szerelés, frissítés és illesztés az erre kötelezett járművekre. Minden, ami tahográf. 0620-376-9055. Profitrans Hungary Kft. Kecskemét.
19: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
20: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
21: Megérkezett a vadonatúj, teljesen elektromos Mazda CX-6e a JP autószalonjába. Vásároljon most készletről, és legyen az öné egy ajándékfali töltő a modell mellé. Ne maradjon le az ajánlatról! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Kecskeméten a Mindszenti körút 53-as szám alatt, vagy a jpautó.hu oldalon.
22: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
23: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
24: Magas a vérnyomása?
25: Cukorbeteg vagy érszűkületes?
24: A Humán Terápia Centrum segíthet önnek fájdalommentes és mellékhatások nélküli gyógyításában. Állapotfelmérés dr. Cserényi László és dr. Raskó Endre érsebész főorvosok magas szintű szaktudásával.
25: Kecskemét, Horváth Dömökör út 8.
24: Telefon 76 322 993.
25: Várjuk hívását.
24: Óvja érrendszerét.
0: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Kecskeméten is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
3: Szentkirály nyerte a nemzeti vágtát, Lajos Mizse második lett a fogatvágtán. Bács-Kiskunban marad a vármegye elnevezés, fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelmi hatóság. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Bács-Kiskun megyei sikereket hozott a 19. nemzeti vágta Szilvásváradon, írja a Baon. A felnőttek versenyének döntőjébe Szentkirály lovasa Csiki Laura jutott be, aki Jimmy nevű lovával végigvezetve megnyerte a finálét. Szentkirály a nemzeti vágta 19 éves történetében először szerezte meg a győzelmet. A megyéből egy jánoshalmi és egy bajai lovas is eljutott a középfutamokig. A fogatvágta döntőjében szintén dobogós helyezés született, a Veszelszky Gábor hajtotta Lajos Mizsei ménes a második helyen végzett. Nem támogatta a megye elnevezésre történő átállást a Bács-Kiskun vármegyei közgyűlés többsége, írja a Baon. A testületnek azután kellett döntenie a kérdésről, hogy október 1-től már országosan ismét a megye lett a hivatalos megnevezés. Bács-Kiskunban ugyanakkor a közgyűlés úgy határozott, hogy saját önkormányzati dokumentumaiban továbbra is a vármegye elnevezést használja. A jogszabályok lehetőséget adnak ugyanis arra, hogy a korábbi megnevezések az átállásig továbbra is használhatók legyenek. A döntés nyomán tehát a szervezet neve továbbra is Bács-Kiskun vármegye önkormányzata marad. Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelmi hatóság. A kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
4: Három fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében: a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt, az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
3: Ma is sok napsütés várható, csak kevés fátyolfelhő szűrheti a napfényt. Esőre ma sem számíthatunk, a legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 26 fok között alakul. Holnap még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső már előfordulhat. A hőmérséklet éjjel 0 és 11, míg napközben 22 és 27 fok között alakul.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3.9 lesz pontosan 6 perc múlva, még rengeteg szülinapi köszöntését SMS-ből, meg Viber üzeneten Eszternek ezeket olvassa ő is, meg köszöni szépen.
2: Hát de sajnos, hogy mindig a hatás alatt vagyok a nagyon-nagyon emocionális pillanatoknak, amik a hátunk mögött vannak.
1: És továbbra is a resztelt májszag, vagy rántott májszag úszik a stúdióban, és ezt megtámogatjuk egy jó időjárással, mert hogy szellőztetünk közben.
3: De hurka is van.
1: Az is van, köszönjük szépen.
2: Az
4: időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Gumi.hu is itt van velünk, és aki gyors és ügyes, az pedig ugye már itt is lesz mindjárt adásban, mert hogy 2 darab kulcsunk van még, és pénteken véget ér a konténeres játékunk. Jó hosszú ideig tartott, talán
3: mert
1: nem is.
3: Mert sok embernek mondjuk adtunk lehetőséget.
1: Így van. Egy ilyen nagy nyereményt azért hosszú ideig el kell húzni. Úgyhogy igen, itt is van a szerencsés nyertesünk. Jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok! Kocsit szilveszterek Miskolcról.
1: Hello, szilveszter! Ciao, mi újság? Mivel foglalkozol? Mit csinálsz? Hogy telik a reggeled?
5: Hát kiváló telik a reggel, mivel hogy elhívtatok. Hát azzal foglalkozom, hogy itt a helyi hulladékgazdálkodási udvarnál vagyunk mobil hulladék udvarosok, és ma éppen szabadnapos vagyok. És azt felkeltem azóta az első, mondom, rányúlok a telefonra, mondom, bepróbálkozok.
1: Azt a mindenit.
5: És a jóisten szeret engem. Igen.
1: Na, látod? Mit szólsz hozzá? Így is van, de hát azért jönnöd kell majd akkor pénteken Pestre.
5: Mindenféleképpen, tehát hogy csak meg tudják oldani nélkülem is azt, hogy átvegyék a lakosoktól a hulladékot, és ez egy nagyon jó szolgáltatás itt a környéken, de hát valószínűleg ti felétek is van ilyen.
1: Van, valószínűleg van. Jól van, van egy kulcsod, dobj egy szlogen még nekünk gyorsan, ez kötelező, és akkor nem gyilkolunk tovább, pénteken Tali.
5: Oké. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Nagyon jó, tökéletes vagy. Oké. Akkor pénteken találkozunk, jó?
5: Nagyon örülök nektek, nagyon szépen köszönöm.
1: Oké.
5: Sziasztok, szép napot.
1: Ciao, hello.
3: Gurulós hang volt.
1: Nem kérdeztük meg tőle egyébként, tényleg.
2: De azért, mert tudjuk, hogy ez a szabály. Tehát, hogyha ezt már elfogadta, hogy jönni, akkor azt is elfogadta, hogy gurulni fog.
1: Hogy gurulni kell. Én már tegnap láttam a szőnyeget is, amin gurulnak majd.
2: Igen, mutatták nekünk is.
1: Igen, a konténer előtt le lesz rakva egy szőnyeg.
3: Nagyon extrázunk, gyerekek. 20 millióért bárhol kéne gurulni.
1: Hát egyébként így van. Igen. Na, és akkor ugye még itt arról beszélgettünk, kicsit félig meddig viccesen, félig meddig komolyan, hogy családban, amikor ugye elfelejted a születésnapot, akkor ki hogy menekül, vagy kit hogyan nem köszöntenek föl. És nagyon sokan írják azért, mi kapunk rendesen már, mint az apák igazából, anyákról nagyon kevés SMS van, ez is milyen érdekes, de apai SMS-ekből nagyon sok, hogy a kinek az apukája hogyan felejti el a 30-40-50 éves gyerekének a születésnapját, nem először, de érdekes, hogy az anyukákról nem jön. Milyen szép azért ez, nem, hogy az anyáknak a gyermek hát, születés se azért az ott van.
2: Van mire emlékezni, tudom.
1: Van mire emlékezni, és igen.
2: Neked lenne egy nagy műtéted, vagy egy nagy küzdelmed az életért, akkor lehet, hogy te is emlékezni arra a napra.
1: Hát igen, de hát valószínűleg azért nem csak ez, nem, hogy most szétnyitottak, vagy felnyitottak, nem, és, hát az, hogy hanem, hogy van egy emocionálisan egy mélyebb kötődés.
2: 9 hónapon keresztül rettegsz, és várod a napot, ami eljön.
1: Igen.
2: Tehát, hogy az egy annyira durva fixáció, szerint az megúszhatatlan, hogy ne emlékezz rá.
1: De apáktól se szép azért, na. Szóval, hogy azért az. Mentjük, ami menthető, de hogy szerintem azért az nem szép, hogy legalább egy telefon erejéig.
2: Felejtetted már-e?
1: Nem. Olyan volt, hogy család nagyobb családon belül igen, nem volt köszöntés, hogy elfelejti az ember, de szűk család, gyerekek, azt nem. Szerintem ezek tehát ilyen szent dátumok, nem? Vagy időpontok.
2: Hát a nagyobb családon belül a gyerekednek?
1: Nagyobb családon belül a kisebbik fiamnak. Nagyon nagy család,
2: nem mindig emlékszünk, de amikor így a nagy családra gondolt, akkor hirtelen mit teszel?
1: Nem, az figyelj, szerintem ezek olyan dátumok, amit ha nem tudsz megegyezni, az apaságodban vagy egy kicsit így kevésbé méltó. Szerintem ezek fontos dátumok. Ezeket azért kell
3: és
1: tudni.
3: És azért vannak csodálatos nők mellettünk, hogy ha mégis elfelejtenék, akkor figyelmeztesenek.
1: Igen. 12 éve vagyok együtt a férjemmel, az apusomnak fel sem tűnt, hogy még egyszer sem köszöntött fel a születésnapomon. Látod?
3: Na, hát nem az ő felesége.
1: Mennyire fér vele, após, menj, azért ott is illik, persze. Nem? Szóval, hogy azért az benne van, hogy fiadnak a választottja, szereted vagy nem, kedveled vagy nem.
3: Mindenképpen. De ez van családtag.
1: Mert ezzel, hogy nem köszöntöd föl, ezzel kvázi azt üzened, hogy úgy még mindig családon kívül hát, vagy.
3: Negligálod, nem? Hogy ő nincs, nem létezik.
1: Hogy nem létezik, így van. Igen, ez abszolút benne van.
2: Hát vagy csak simán olyan ember vagyok, ez ilyesmi nem emlékszik. Próbálsz egy kis melegétele kompenzálni majd.
1: Igen. Egyszer kérdeztem apám, apat ennyi idős korodban miért én már házas voltál? Apám, igen, hány éves is vagy? Kérdezi. Július 30-án van a születésnapom, apám minden évben július 30-án köszönt fel. Nagy tisztelettel mindig mondom neki, köszönöm szépen, de egy hónap múlva lesz. Az öreg elnézi 30 éve egy hónappal arrébb. A válasz az is nyár, nem?
3: És tökre igaza
1: van. De legalább a napot megjegyeztem. Minden évben így van, 52 vagyok, írja Móni. Érted, az apja egy hónappal előbb elnézi a születésnapot.
2: De ez azt jelenti, hogy ő nagyon-nagyon iparkodik. Tehát várja, hogy mondhassa végre, várja, és aztán utána már az első adandó alkalom, kicsit olyan a körülmény, mint amilyenek emlékezetlen
1: már mondja. Igen, kezdődik a hónap, már bemondja.
2: Jövök Móni, számíthatsz rám, jövök Móni, itt vagyok.
1: Igen. Apám egy autokrata barom, minden évben szülinapom előtt egy hónappal csinál egy balhét, így kikerüli a köszöntést, az ikertesomnál kérdezi, hogy igaza volt-e. Ha azt mondja, hogy nem, akkor két legyet üd egy csapásra, ez karácsonyra is
3: de
1: igaz.
3: De ügyes. Egy hónappal előtte összebalhézol, nem kell ajándékot venni.
2: De ez mekkora munka volt ezt észrevenni, ezt a pattern, tudod, hogy ezt így csinálja. Mert amúgy ebben tényleg az a durva, hogy akkor ennek rengetegszer meg kell történnie, hogy rájöjj, hogy ezt direkt csinálja.
1: Igen, ez milyen kemény. Nem is mindig generál egy feszültséget, abból lesz egy veszekedés, hogy aztán elmaradjon a születésnap. Azért ez jó terhelt.
3: Erre a legjobb módszer egyébként, nézzétek meg, Majka papát fölnyomatta a gyerekek születésnapját, érted, egy tetkóval. Igaz, hogy az egyiket elrontották.
1: Tényleg.
3: Rosszat mondott, azt hiszem.
1: Ne csináld, tényleg.
3: Igen, rosszat mondott, de aztán kijavították, úgyhogy csak ránézel a bicóra, azt mondja.
2: Nem kaptok el.
3: Ennyi.
1: Az kemény. Feleségemet az apja mindig előtte este már felköszönti, mondván ő akar lenni az első. Teszem hozzá, a kapcsolatuk rosszabb, mint a Vodafone hálózat a legeldugottabb erdőben. Aha, tehát papa előre megy, kicsit is jelzi, hogy te még az én területem vagy, enyém az első születésnapi köszöntés. Még senki nem előzhet be. Ez tud kedves is lenni, ha jó a viszony. Tudom, hogy akkor van, de én szeretném, mert én szeretnék lenni az első. De ha egy ilyen terhelt a viszony, akkor azért tehát, hogy nem teljesen. Erről szól. Nekem anyukám egyszer megkérdezte, hogy hány napos a július? A születésnapom július 31. Nem is kell többet írnom.
3: Nem.
1: Édesem, szegény. Azt a mindenit. Én szinte mindenki születésnapját elfelejtem az adott napon. Egyszer a szomszéd délután 5-kor kiabált a páromnak, hogy boldog születésnapot. Én pedig álltam hülyén, hogy akkor most mi van.
2: Feleségemnek saját testvérei szerveztek meglepetésbulit egy hónappal korábbra. Július helyett júniusra. Volt nagy meglepetés?
1: Azt a mindenit. Nekem a volt férjem nem tudta megjegyezni a születésnapomat 27 év alatt. Megértettem egyébként, mert nehéz lehetett 0606. A házasság évfordulót meg el se vártam, hogy tudja a gyökért. Pedig azért egy 0-6-0-6-ot azért lehozol, nem?
2: Na várjál, de vannak itt nagyon komoly, praktikus emberek is. Nekünk a feleségemmel apám minden karácsonykor ad összesen 50 000 forintot, és mondja hozzá, hogy ez szülinapra, névnapra és karácsonyra adja. Sosem hív, hogy köszöntsön.
3: Tök jó. Elintézi egy füst alatt, nem?
1: Irdatlanul tűrhő. Tehát ez a itt van, 50, oszd be, én nem hívlak, nem telefonálok, kapsz 50-et egész évre, azt csinálsz, amit akarsz. Mennyire pronyó, nem? Vagy nem is értem.
2: Párom anyukája közölte, hogy ez az ő érdeme, hiszen ő szült, így igazából őt kellene ünnepelni.
3: De nagy.
1: Azért ott a mama azért keményben van ott is.
2: Figyelj.
1: Hát az az ő napja. Hát
3: igen,
1: ő szülte
3: hát,
1: meg.
3: Ugye el szoktad mondani, ugye, hogy a névnapoknál is, hát most az nem érdem. Hát tényleg nem te dolgoztál vele meg, hanem anyád.
1: Igen.
3: Ugye?
1: Megvan az ellenkező és az előző SMS-nek. Nekem a fiam mindenében rendre csinál valami sértődést, műsértődést, hogy ne kelljen felköszönteni engem. Sosem felejtem el senkit, egy apa. Mindig felköszöntöm őt is, és az unokákat is. Ott a gyerek megcsinálja a feszkót, hogy ne legyen köszöntés. Azért az is milyen, nem?
2: Bizony.
1: Azt mondja, hogy én apukám 16 éve nem köszöntött fel, 27-én lettem 20.
3: A 3 éves koráig. Erről egyszer beszéltünk, nekem is van olyan ismerősöm, aki azt mondta a gyereknek, hogy születésnap az 10 éves korig van, fiam.
2: Ezt mondta? 10 éves korig?
1: Ne csináld.
3: 10 éves korig volt ünneplés, 11-nél.
1: Azt mondta, hogy hello.
3: Igen. Hogy az csak a kicsiket ünnepeljük.
1: Innen most már felnőtt vagy, old
3: meg. Innen most már 11 éves vagy, hát azért, na.
2: Valaki írja, hogy az anyja onnan tudja a születésnapját, hogy jelzi neki a Facebook.
1: A saját anyja, érted? A saját anyja. Értem, de mibe kerül egy SMS? Szóval ezt mondanak nekem, hogy mi van itt a háttérben? Ne kelljen megjegyeznem, nem akarom, hogy teher legyen. ne legyél már a terhemre, mert az, hogy beírod és küldesz egy SMS, azért még csak nem is annyira megerőltető. Most ha nem köszöntött föl, nincs ajándék, oké. De ez a születésnap 10 évben, miért ha egy évvel egyszer elküldesz neki egy sort?
3: Te látod azt a pillanatot, hogy majd, amikor Benny 30 lesz, akkor dobsz neki egy SMS-t. Akkor is veszel neki, akkor is.
1: Persze, csak akik nem köszöntenek, azoknál gondolom, hogy egyébként, ha nem köszöntesz, ahhoz képest évi egy SMS-re mennyivel vagy fárasztóbb, semennyivel.
3: De ha már elhatároztam, hogy nem köszöntök, akkor abban az is benne, hogy még SMS sem.
1: Hogy akkor nincs
3: SMS. Akkor már semmi.
1: Aha. Mit akartál mondani, Eszter?
2: Ma van a kisöcsém második születésnapja, de nem állunk úgy anyagileg, úgyhogy nem mondjuk meg neki.
1: Jó! Na hát ezek a kegyes hazugságok még beleférnek. Az első 8 évben a gyerek nem hal, már csak egy hazugságot, nem? Hát ez nem kell tudnia.
2: Így van, így van. Hát most mit? De nem tudja, hogy lenne igénye másik két évesnek. Tehát milyen igényei vannak egy két évesnek, egy torta?
1: Semmi. Két éves szerintem egyébként még nem. Ez nem tudja, igen. Én úgy csináltam gyerekeim, hogy az egyik 0-27, a másik 0-26, a másik 0-27, 3 év eltolással. Aha, az úgy jó. Azt lehet tudod, azt ki tudod pipálni. Az úgy nagyon egyszerű, igen. Én mindig megvárom az évfélt, hogy elsőként köszönhessem fel az ünnepeltet. Ah, ez cuki. Ő megvárja, és amikor valakinek szülinapja van, akkor ő elsőre kiír. Kicsit ilyen megfelelés kényszeres, de tetszik egyébként.
2: Van ebben valami önző, nem Balázs?
1: Van minden benne ilyen adásban, minden ilyen adásban van egy kis önzés.
2: Így, nagyon durva.
1: Én akarok lenni az első, igen.
2: Köztünk járnak.
1: Igen. 6 gyerekes, 54 éves családapa, 6 gyerekkel, saját születésnapomat, névnapomat sem tudom már. Tehát 6 gyerekkel ott van logisztika. Fölírni, mindent negyezni.
2: Nekem van egy ismerősöm, aki minden évben felköszönt engem, úgyhogy életünkben egyszer találkoztunk, és nincs már kiírva Facebookra, mikor van a születésnap, hogy ne kapja a folyamatos üzeneteket, és minden évben egyet több nevet írod a köszönés végére. Tehát ahány gyerekkel több lesz neki, és akkor megköszöni a... Tehát boldog születésnapot, Józsi, Pisti, Kata, Klári, Toni, Moni,
1: és ahogy jön még egy, ott még egy név oda kerül.
2: Csak egyre hosszabbak ezek a névlisták, hogy egyik eset találkozom soha, tudod, de hogy...
1: Nekem vannak olyan születésnapi köszöntéim, ezt lehet, hogy már elmeséltem, hogy nincs elmentve a neve, tehát egy telefonszám, és minden évben megérkezik.
3: És csak az az egy SMS van.
1: És csak az egy SMS van. Csak az egy SMS van, de nem is írok vissza, mert nem tudom, hogy ki ő, tehát valójában, és visszanézve már van, akinek 6 olyan SMS-e, vagy boldog születésnapot, soha nem ír, de minden évben kapok tőle egy idegen számra egy üzenetet, hogy boldog születésnap. De tudod, ha nem kérdezed meg az első évbe, az a hajó elmegy. A negyedik, ötödik évben már nem kérdezed meg.
3: Ki vagy?
1: Ezért vele az SMS-em úgy néz ki, hogy 6 éven keresztül 6 darab boldog születésnapot üzenet van a telefonomban egy idegen számról. Tökre várom, hogy ki lesz az.
3: Egyszer
1: kiderül,
2: hogy ki vagyok.
1: Most már valami, hogy írogatsz a születésnapomra idegen számról. Jó, akkor jövőre, mivel 50 vagyok, minden ilyennel leszámolok, és mindenkinek visszaírom, hogy köszi, 6 éve szeretném megkérdezni, de te ki vagy. Jó?
2: Szóval legyen az, hogy jövőre 50 leszel, akkor egy hónapig elfelejtünk felköszönteni.
1: De az nem baj, én mindig kérem, hogy ne legyen köszöntés. Én nem viszem túlzásba.
2: És akkor, amikor pedig eljön, akkor pedig az összes szignifikáns ember az életedből felsorakoztatjuk, hogy egy ilyen nagyon kellemetlen állófogadás itt az.
1: Jó, de akkor csináltuk meg ilyen borzasztóan szekunderbe, hogy végig szorongjam az egészet, és 8-tól 10-ig rémségesen kellemetlenül érezzem magam. Erre menjetek rá, jó?
2: Jó. Elhúzzuk a falat, és a fal mögött ott fog ülni az összes producer, akivel valaha dolgoztál, azok is, akik keperben álltak.
1: Jó. Pereskedtem, akivel peres eljárásom volt, az összes Balázsról szereplő. Nektek nincs ilyen, hogy minden évben jön egy üzenet, de nem tudod, hogy ki jön?
3: Van,
1: és ott van nem. Egy telefonszám.
3: És csak ennyi van, boldog születésnapot.
1: És 5 vagy 6 éve látod, hogy ott van az üzenet.
2: Nekem van ilyen, neved fel be. Neved fel, boldog születésnapot, ó, de jó ég. Az az igazi.
1: És ki van a másik oldalon?
2: Hát nem tudom, mert egyszer már beírtam, hogy ne vegyem fel neki, mert valami nagyon haszontalan dolog is azóta.
1: Haszontalan dolog? Igen, nagyon haszontalan dolog. Mit gondol a hallja?
2: Hát nem tudja, ő nem tudja, hogy így van benne a telefonom.
1: Ja, ez igaz.
2: Amúgy akkor lenne vége az egész társadalmunknak, ha mindenki meg tudna, hogy a másik milyen néven szerepel a telefonjában. Szerintem.
1: Ott hány neved fel van? Nekem.
2: De hány nevet fel?
1: Nevet fel, Bolond, nevet fel, vigyázz, nehogy fölved, nagyon sok verzióm
2: van. Nekem van pokol, pokol egy, pokol kettő.
3: Az is jó.
1: De ki a pokol? Tudod, ki a pokol?
2: Nem, hát valaki valami mostanosággal keresett, hogy akart tőle valami nagyon vagy agresszív volt, akkor az mindig pokolnak írom be, és akkor egy gyerek szólt, hogy anya, hív a pokol, pokol hív.
1: Pokol egy, pokol kettő.
2: Nevet fel a pokol.
1: Nekem a nevet fel, nehogy felvedd, biztos, hogy nem veszed fel, ilyenekből van, vagy szerintem.
2: Jó, ezen kívül nekem van
1: olyan. A pokol nagyon jó.
2: A pokol nagyon jó, de van még ezen kívül még egy típus, az, amikor csak a várost írom bele, és azt, hogy szitu. Tehát van olyan, hogy mit tudom, Szegedi szitu. Valamilyen szitu.
3: És azt tudod, hogy ki?
2: Hogy valaki ebből a városból, csak arra emlékszem, hogy abból a városból kerestek, és valamit akartak tőlem. De nem emlékszem, hogy pontosan mi volt, és csak hogy megtudja, hogy ki
3: negatív az. Negatív a Szegedi szitu?
2: A Szegedi szitu az, hogy valamit akart, hogy csináljak meg neki. És akkor tudni fogom, hogy hova kéne mennem, vagy miért
1: keresem. Én ilyenkor ezt úgy jellemzem, én is beírom, de én ilyenkor például adok neki egy jelzőt, hogy erőszakos.
2: Erőszakos.
1: Csak például hívogatott egy nő folyamatosan, nem tudom, 3 vagy 4 éven keresztül, hogy menjek el egy városba, csinálják meg nekik valami előadást. És Istenek nem ette föl. És akkor átírtam, hogy erőszakos, nem tudom, erőszakos Pécs, vagy erőszakos Sopron. És úgy van, hogy elfogom, és néha becsörök, hogy erőszakos Pécs.
3: De már
1: nem veszem föl. De nem veszem föl, de tudom, hogy régi
2: időket. Erőszakos Pécs megint
1: keresett. Erőszakos Pécs.
2: De lehet, hogy Pöcsnek akarod írni, csak Pécsre belőle.
1: Erőszakos Pécs, és akkor ott van, és akkor beugrik a történet. Ugye, mert hogy 3-4-szer ráfutsz, 5-re már inkább átírod. És beírod, és pontosan tudod, hogy nem, ebből már nem akarsz adni. Nem akarsz belemenni egy telefonhívásba.
2: De ilyen mindenkinek telefonhívások van. Vannak amúgy. Tehát, hogy azt azért
1: jó, szerintem... kimenti el a szakikat valahogy.
3: Az mindenkinek úgy van, hogy fűtéses Zoli.
1: Fűtéses, nem. Igen, nincs. Nekem
2: helyen. Az eredet történetnek is benne kell lenni a névbe. Piscsitől kaptam fűtéses Zoli. Már a fűtésszerelő a rendes.
1: A jegyeket írok. Igen. Én egyszer beértem, hogy nagyon diós kamerás endoszkópos, nagyon jó fej. Így láttam a teljes sztorit.
3: Miért nem azt hittem, hogy jó kezű endoszkópos,
1: diós kamerás, csatornába jön, megold, és így visszaolvastam, figyelj, és amikor ezek felhívnak, és hív a diós jófejű endoszkópos kamerás csatornába, lemegy Endre.
2: Most hagyd magára apát, mert a jóképűvel fog beszélni.
1: Igen, jóképű csatornásról beszél. Tehát bele kell írnod egy kis minisztorit, igen, hogy tudd, hogy azt hova kötöd. Ugye? Tehát, hogy meglegyen a kapcsolás. Hogy mit igen. Intézett el neked?
2: Meg kell mindenféleképpen tudni, hogy honnan van a kapcsolat, mert az is meghatározza a hangnemet.
1: Persze.
2: Ugye? Mert van, hogy általában van az, hogy a szakiknál, tudod, amikor van nagyon magas beosztású, tehát endoszkópos például, ugye, akkor az annak udvarolni is kell. Tehát annak nem lehet egy hétköznapi stílusban felelni a telefon, hanem akkor rögtön jó napot kívánok!
1: Igen, tudod, hogy jön. Azt akarod, hogy nagyon jöjjön.
2: Igen.
1: Ja, Istenem, ezek nagyon jók. Na jó van, gyerekek. Oké, itt vagyunk mindjárt, és hát gyerekek, ezek a kulcsok nem fogynak, Isten nem akarnak
3: van
1: elfogyni.
3: Még
1: mindig van egy kulcsunk, úgyhogy most már adjuk oda még egyet valakinek, de már az utolsókat rúgjuk, fogytán vannak a készletei, 0-23-111-111 a telefonszámunk, tessék a hírek alatt Annát bombázni, és akkor a hírek után valakinek. Adunk még egy kulcsot, ami kinyitja a konténert. Pénteken Dunapláza reggel 6. Kulcsosok mikor érkezzenek?
3: Fél hét.
1: Fél hétre érkezzenek.
3: Fél hét és hét között ott regisztrálni kell.
2: Kérdezz, hogy milyen forgalom lesz aznap a városban, hogy már hány kulcsot adtunk ki?
1: Hát szerintem egy 300 kulcs kim van. Atissal, Gerivel, velünk, szerintem egy 200-300 kulcs az kim van.
2: Na ez nagyon durva lesz szerintem.
1: Ott hát sokan lesznek.
2: Sokan is lesznek, meg a megérkezés az is durva lesz.
1: Igen, és ugye még aki a helyszínre jön és nincs kulcsa, még az is tud kulcsot kapni. Jó, ott abból már nem adunk sokat, de még egy-két szerencsés a helyszínen is kap kulcsot. Jövünk mindjárt 3 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.
6: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 3

0: induljon el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
7: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
8: Bárhogy szólt zene füleinek, nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 000 forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
9: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szor.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
1: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
11: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
10: Szerencsét, hogy az Optic Worldben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
11: Ez varázslatos!
10: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
12: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
13: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép, vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
14: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
15: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
16: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vén nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Kecskeméten.
18: Megérkezett a vadonatúj, teljesen elektromos Mazda CX-6e a JP Autó szalonjába. Vásároljon most készletről, és legyen az öné egy ajándékfali töltő a modell mellé. Ne maradjon le az ajánlatról! A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek Kecskeméten a Mindszenti körút 53-as szám alatt, vagy a jpautó.hu oldalon.
19: Alkoholizmus a családban? Van kiút. Az Anonim Alkoholisták Találkozója Kecskeméten a Piarista iskolában várja az érintetteket és hozzátartozóikat október 9-től 11-ig.
2: Komplett tahográf rendszer szerelés, frissítés és illesztés az erre kötelezett járművekre. Minden, ami tahográf. 0620 376 90 55. Profitrans Hungary Kft. Kecskemét.
4: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
20: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malom Központba. Találkozz a munkáltatókkal, kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. Baon.hu állásbőrze. Október 20-a Kecskemét.
21: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
22: Csempe és járólap diszkont Kunszálláson. Minőségi olasz járólap és fali csempe minden méretben. Greslapok 5000 forint per négyzetméter. Famintás járólap 6000 forint per négyzetméter. Magas fényű márvány mintás lapok 7500 forint per négyzetméter. Bejelentkezés 0670 770 57 85.
23: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
24: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
25: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
24: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és átolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
25: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
24: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
26: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
27: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak.
28: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
29: Egy alpolgármesterrel működne tovább a Kecskeméti önkormányzat. Több helyszínen is várják a víradókat Bács-Kiskunban. Az aradi vértanukra emlékezünk ma. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Átalakítaná és takarékosabbá tenni az önkormányzat működését Kecskemét városvezetése a szűkülő pénzügyi mozgástérre hivatkozva, mondta egy rádió interjúban Kecskemét polgármestere. A tervek szerint az eddigi 5 helyet egy alpolgármester, Engert Jakabné segíteni Szemereiné Pataki Klaudia munkáját, a külsős alpolgármesterek pedig a polgármester közlése szerint önkéntes formában folytatnák a szakmai segítségnyújtást. A bizottságok számát 7 helyet 4-re csökkentenék, és a tanácsnoki rendszer fenntartását is felülvizsgálnák. A változtatások főbb elemeiről az októberi és novemberi közgyűlés tárgyalhat, az új szervezeti struktúra pedig a tervek szerint december 1-től léphet életbe. A 2027-es költségvetést a korábbi gyakorlattól eltérően nem decemberben fogadnák el, hanem hosszabb egyeztetés után a következő évben tárgyalnák. Több településen is szerveznek véradásokat ezen a héten Bács-Kiskunban. Kecskeméten hétfőtől péntekig a területi vérellátó intézetben, szombaton pedig a Mátyás király általános iskolában várják a véradókat. Baján ma a Szent Háromság téren, csütörtökön a Szent Isváni általános iskolában, pénteken pedig a transzfúziós osztályon lehet vért adni. A hét folyamán Dunapatajon, Páhin, Császártöltésen, Hartán, Kiskunhalason és Madarason is tartanak kihelyezett véradásokat. Az aradi vértanukra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a Magyar Szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Több mint 170 év távlatából is fontos része történelmünknek a vértanuk emlékezete, mondta rádiónknak Herman Róbert történész, a Magyar Történelmi Társulat elnöke.
30: A Magyar Szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, ami mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születésűek, nem csak a Habsburg-birodalom területén, hanem azon kívül születettek is, részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amit harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
29: Napos idő várható zömmel, fátyolfelhőkkel és eső nélkül. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben a térségben 22 és 26 fok között alakul. Az ország nagy részén holnap is sok napsütés ígérkezik, de a fátyolfelhők mellett már a szél is megélénkül és előfordulhat kisebb eső. A hőmérséklet éjjel 0 és 7, míg napközben 22 és 26 fok között alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Blaskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
6: Itt vagyunk 9 óra után 9 perccel. Pattintsad, Annácska, pattintsad, most már járjunk a végén.
7: Elmondám odaként.
6: Október posztromás stresszem lesz, meghaltam a kulcsot. Október 9-e után remegni kezdek tényleg. Ennyi kulcs, a világon nincs az összes kulcsosnál, se sehol tényleg.
7: Elmondanám, hogy odakint az Open Office-ban, ami itt ugye van, különböző pozícióban dolgoznak emberek, mint a hangyák. Mint a
6: rájárnak,
7: a sisere hat, figyelj, a pónilómáját úgy eszik, mint nem lenne holnap, és igen. Ott ülnek mindenféle mustáros üvegekkel, és figyelj, olyan emberek, akik még köszönések köszönnek, ott ülnek, ilyen csillogó szemekkel.
8: Jó, de mentél reményében. Egy kört, hogy az enyémet teszitek senkik.
7: Igen. Hát a pónimat teszitek.
6: De kértek engedélyt legalább, vagy
7: nem,
6: semmi, csak oda telepettek?
7: A csámcsogás miatt mentem ki, mi ez a hang?
6: Hihetetlen, mint a sáska ad olyan. M0-as gyári lehajtónál koccanásos baleset van, köszönjük szépen, Anett pedig itt van velünk. Szia Anett, mi újság?
9: Hello, sziasztok! Nagyon-nagyon szuper, nagyon örülök neki, hogy itt vagyok.
7: Anna, te már most gurulsz, úgy hallom. Ez a gurulós hangod?
9: Igen, most nagyon örülök, hogy bekerültem hozzátok, igen.
6: Na, mondj egy szlogen gyorsan, Anna.
9: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
6: Ez az, szép
7: van
6: volt.
7: Van benne vitamin.
6: Van vitalitás. Péntek eljössz?
8: Nem érdekel. Ott leszek,
9: igen. Kisfiammal megyünk együtt, egy napot igazolok a suliban neki, és ott leszünk.
7: Kérdezik, hogy a közoktatáson meglátszik-e majd ez a kulcsos játék, mert igen. Azt hallom, elég sok gyereket kivesznek a suliba aznap.
6: Igen.
9: Lehet aznap, igen, kevesebb dolga lesz a tanároknak.
6: Jól van, hát akkor pénteken találkozunk, kell még egy kis szerencse, sőt nagyon sok, de bízunk benne, hogy ott lesz örülés a tenyernéd, ott lenne örülés, meg gurulás. Jó?
9: Hát az biztos, egy félkész háznál ez nagyon jól jönne. Most nekünk építjük a felső szintet be a gyerekeknek, úgyhogy ez most nagyon jól jönne.
6: Nagyon jó. Jól van. Akkor drukkolunk, gyere, pénteken találkozunk, oké?
9: Jó, szuper, köszönöm szépen, köszönöm.
6: Oké. Ciao, ciao.
7: Hello. Mi van, ha ő fogja megnyerni?
6: Azt írja, hogy a Mr. Minitben nincs ennyi kulcs, de tényleg. Ha ő fogja megnyerni?
7: Igen, szóval
6: figyelj,
7: ő fogja megnyerni.
6: Ott mindenki rágyújt egy cigire utána, olyat fog sikoltozni szerintem.
7: Írj már fel, én ráteszem a voksomat, Anna, felírod, és szerintem ő fogja megnyerni. Jó, ez, ha eltalálom, kapok valamit?
6: Kapsz.
7: Megkapom a pónnak a lépét.
6: Akkor a póni többi alkatrészét megkapod. Most csak a máját hozzuk el a póninak.
7: Jó.
6: Kapsz egy törpe pónit, jó?
7: Jó. Ha eltalálom, akkor kapok egy törpe pónit.
6: Na, tessék, fogadásá. Oké? Okay. Ez a nő nyeri meg a
7: mi jó, de teljes neve?
6: Itt fölítsz a teljes nevét. Közjegyző van, nem szólunk bele nekünk. Teljesen mindegy, hogy ki nyertet. Nem tudunk ebbe beleszólni, nem ezért. Ha ezt eltalálod, akkor kapsz tőlem egy mini pónit.
7: Azt
6: ide be fogom hozni
7: a lovat. Nyertes hangod, és az övé az.
6: Jó, de itt lesz a ló.
7: Jó.
6: Szólok, én tényleg hozok neked egy lovat.
7: De világosban, én sem lesz.
6: Nem válogat.
7: De mi ezt nem válogatok?
6: Én hozom a lovat.
8: Egy van, ló, az kész. Csönd.
6: Ha ő megnyeri, ide, utána viszed a lovat,
7: ahol akarod. Aranysörény és zsemleszín.
10: És a mini, az a legkisebb.
7: Az lenne legjobb, hogyha az a hosszú szőrű lenne, tudod?
6: Jó, fogadásán. Jó? Fogadásán.
7: Shetlandi.
6: Utána ellovagolsz vele a napnyugtába.
7: Hát, ha ő is akar,
10: nem lehet.
8: Hát, azzal nem nagyon.
7: Először alá kell írni egy beleegyező nyilatkozatot, hogy rájöhetek.
6: Csak hát keresztbe rakod rajta a lábad, utána kisétál a lábad közül.
7: Mindig az lesz, hogy megállok, tudja, terpeszázs, átszalad alatt, és előre megyek.
6: Igen. Mennyire lesz szomorú, kis lurkó írja valaki. De szemetek vagytok. Anett, ha megnyeri, akkor ez fogadás, az fogadás.
10: Fölírtam.
7: De most itt nektek van tétetek?
6: A kicsi a tétet, nekem a kedvem sötét. Tudod, hogy van. Én nem, 300-ban nem tudom eltalálni, nem is éreztem senkinél, hogy biztos ő fog nyerni, drukkolok. Én annak drukkolok, hogy jó helyre menjem. Tehát valaki jön nyerni, meg örüljön, hatodjon meg.
7: Szóval gyába vagy, Balázs.
6: Guruljon, tessék?
7: Tehát gyába vagy.
6: Ez is igaz. Most tettem fel a te Anettedre egy pónilovat. Hát most, igen, most igen, kaptál, azért ez, ez egy bátor tétrakás volt.
7: Igen, igen, igen.
6: Jó? Meglátjuk, gyerekek. Ja, Istenem. Mondtam már, hogy mit főzök ma, nem?
8: Nem? Már most ez a maga a felvetés is rossz. Tehát ez, hogy te főzöl.
7: Összerezentünk.
8: Azt mondtad, hogy te kiválóan tudsz ételt rendelni, itt meg vagy.
6: Elhatároztam, hogy töltött cukinit fogok csinálni.
7: Szép.
8: Honnan az ötlet?
6: Ettem te valamelyik nap, és nagyon ízlett.
8: Nagyon ízlett. És tudod, hogy mivel volt töltve? Mert az fontos, hogy ha olyat akarsz csinálni.
6: Nem kérdeztem. Az majd a gyávák fegyvere. Én tudom, mit akarok beletenni.
8: Jó, várjál, várjál. Hallgassuk meg a metódust.
7: Ez a specialitás. Ez egy érzelmi étel amúgy. De kell hozzá csinálni kaporszószt, hogyha igazán.
6: Na jó, hagyjál már. Most nem azt mondtam, hogy Michelin csillagra hajtok, hogy kaporszószt.
8: Ott akad el a dolog, hogy nem tudja, melyik a cukkini a boltban.
6: Kérek egy segítséget a zöldségestől, hogy megyek, melyik a cukkini. Elmondom, hogy hogy csinálom.
7: Ja.
6: Kikaparom egy kicsit a belsejét.
8: Eddig.
6: Jó? Az félre rakom. Az oda lerakom. Fogok egy kis darált marhahúst.
7: Mi, hogy eddig elhordják?
6: Akkor átcsapok a kezére. Kis marhahús.
7: Igen, oké.
6: Hagyma.
8: Várjál, melyik? Tehát először belerakod a marhahúst.
6: Nem, először bedobom a hagymát.
8: Hagymát, olaj vagy
6: szalonnát.
8: Zsír?
6: Nem, zsíron. Még egy pici szalonnát is teszek hozzá.
7: Honnan van zsírod?
6: Kicsit, tessék.
7: Honnan van zsírod?
6: Hát lekapok innen.
7: Tudok kölcsönödni.
6: Leszerek egy karét.
7: Figyelj, kell innen egy kis ízért kolbászt.
6: Bedobom a...
8: Jó, kiolvasztod a szalonnát, benne hagyod a pörcöt, vagy kiveszed?
6: Miből? Mit?
8: Amiben kiolvasztottad a szalonnát, és szépen ugye megbarnult, szépen ropogósra esült a szalonna.
6: Ez nem, nekem csak az íze kell bele, én azt kikapom.
8: Azt kiveszed.
6: Jól csinálom? Kiveszem. Hagyma, rádomom a darált húst, ilyen fehérre parnítom, már amikor tudod, fehér a hús, tehát ilyen megsül egy kicsit. Tehát mit tudom én
7: élni. Tehát megsütött.
6: Rádobok egy paradicsomszósz, oregano, kis bazsalikom, kis só, kis stb.
7: Én egy fogom... kicsit a húst előtte megízesítem.
6: Hát azt megízesítjük, és jaj. Bors, oké, meg van ízesítve. Már egyben van a paradicsommal, belerakom a cukinit, visszatöltöm a cukinit be a kis darálékot, olívaolajjal, sóval meglocsolom, sütőbe is, 200 fokon a végén, még az utolsó 5 percre rádobok egy kis sajtot.
8: Ez a fiú, ez tud valami.
6: Na, hoppá! Ki eszik ma töltött cukinit?
8: Hát te nem.
7: Biztosan nem, de... Az van, az, hogy elmondtad.
6: Megy az SMS a Ferinek.
8: Figyelj, Feri. Csak most mit kell csinálni?
7: Ekkora füst a problémát.
8: Figyelj, nem, Feri, az lesz az első. Vettem 10 kiló cukkini.
6: Vettem 10 kiló padlizsát. Ja, te hülye, ez padlizsát, te majom.
7: És csak annyit szeretném mondani, hogy akármit is kapsz, akár meg lehet, hogy ne tegyél be áfonyát, mert én ezt, erre felültem erre a vonatra egy időben, és szerintem ez nem jó.
6: Jó, de ha kaptok egy fotót.
7: A cukkinidről.
6: A töltött cukinimről.
8: Az a baj, hogy nem csak egy, tehát nem
6: úgy. Nem röfög, ilyen már ide alá, jó, hogy nem állj színe, basszus. Nem röfög a cukinire, érted? Beleröfögött a töltött cukinire.
8: Nem tudom, hogy ezt így szólítod.
6: Jó, hogy nem állj színe, basszus.
7: Csak ránéztem az arcod.
6: Hányjál ide, vagy éppen a kedvenc receptelet mondom, te meg ide röfögsz.
7: Láttam a szemed, hogy már te is eldöntötted, ezt leszarod az egészet.
6: Nem. Jó. Két napja ezen vagyok, két napja ezen vagyok. A gyerek nagyon szereti, ma úgy fog a kis lakmározni, a kis pocaklába ott fog ülni, és azt mondja, apácska, még ilyet apácska.
8: Jó, valami olyan képet, csak egy egyszerű töltött cukini kép nekünk nem adja, mert azt lelophattad az internetről.
6: Nem, meg fogod ismerni, megismered. Megismered, ott lesz mellett az én cukkini.
7: Azt úgy hívják a könyvben, hogy a puccini.
6: Az ott lesz mellett az én lila padlizsánom is, és akkor megismered. Nem, olyan fotó lesz, hogy tartom a tepsit, tudod, és az ablakban még belenagyítasz, ott megy el a volt futár. Te nézd már meg, mi van a háttérben, és a csávó egy kék dobozzal
7: éppen. Boltbás macsi kipeckölt szája fog a háttérben. Most hazamehetek, Balázs, hazamehetek? Nem, még a műsajt a kaporszósz.
6: Ha belőletek kéne rakni az önbizalmamat össze,
8: hány
6: nagyon sérült lenni.
8: Hány fokon sütöd?
6: Hát ilyeneket azért így fejből nem tudok.
7: 90.
6: 6 órán keresztül 83 fokon. Szobahőmérsékleten. 10 napig szobahőmérsékleten.
7: Nem.
6: Én ezt ilyen érzésre csinálom. Tudod, így ránézek. Tehát ránézek, nem tudom. És amikor már jó, megsült 182, nem tudom, mert fogalmam is mennyi kell.
7: A tekintetében fog sülni.
6: A 160 kevésnek tűnik, a 220 soknak tűnik, tehát ezt valójában 180-200 közé kalibrálnám. Oda tenném. 20 perc, fél óra.
8: 20 perc.
6: Körülbelül. Így csinálnám.
8: Jó, és amikor rászopsz a sajtot, ott megemeled a hőmérsékletet, hogy jobban piruljon?
6: Hát azért ilyen keresztkéréseket én nem
8: tudok.
6: Hát
8: te mondtad, hogy akarsz cukinit csinálni.
7: Töltve. Sugok, Balázs, sugok.
6: Miért menni meg a hőmérsékletet? Beugratósan kérdez az öreg érted.
8: Többen kérdezik, hogy a fehérre pirítom, vagy fehérre barnítom szakkifejezés, az mit akar? Az,
6: tudod, amikor a marhahús így berakod, az így elkezd így egy kicsit így, vagy a disznó egy kicsit így, hát így, így megbarnul, vagy kifehéredik, mert ennek vörös a hús színe nyersen. De amikor az úgy kezd jó színű lenni, akkor egy kicsit úgy az úgy kifehéredik, nem fehéredik ki?
8: Körbe pirítod, nagyon jó, de fehérre
6: más pirítod. Más lesz egy kicsit a színe. Jó. És bele a paradicsomszó, meg vagyunk!
8: Egy-egyerű
6: lesz. Már most csodálkoztok, mi?
7: Hát nem vagyok teljesen, azt hiszem, hogy bár, ha ez megtörténik, akkor bármi megtörténik.
6: Jó.
7: Szóval ki tudja, milyen világ jön.
8: Akik a
6: olyanok vagytok, mint két hitetlen szülő, hát amikor oda megy a gyerek, hogy én most világgá megyek, és hogy álltok, így néztek rá,
7: viszlát,
6: és húzzák be a szobádba, hülye gyerek.
7: Igen, igen, nem, nem, olyan, úgy érzem magam, kicsit, mint Alice csoda országban, hogy ha ez is megtörténik, akkor mi az, ami nem történhet meg?
6: Jó, oké, de rendben, nem.
7: Hát de ez, ezek után mi lesz? Bejön Feri egy bajuszban, megborotválkozva vagy.
6: Na jó, vagy gyerekek, oké. Okay.
8: Nagyon várom a délutánt. Figyelj, most mit kell csinálni?
6: Figyelj, Feri, elakadtam.
7: És amúgy hosszába vágod fel, vagy keresztbe?
6: Kisanyám!
7: Ott vannak az opciók, nézd, oda figyeljél.
6: Tényleg engem akarsz beugratni egy cukkini keresztbe vágásra?
7: Meg a keresztbe, amúgy.
6: Nem, hát szépen félbe vágom hosszába, és még a belsét is visszatöltöm a húsba.
7: Ha
6: hát
7: megéheznél, ez... tudok egy kis májat vinni még.
6: Jó, hozzá egy kis májat.
8: Csomagoljon kolbászból.
0: Annyit tennék hozzá, hogy nem szeretném, hogy arannyal egy árba csináld meg ezt. Mennyibe kerül egy kiló cukkini, úgy mit tippelsz úgy nagyjából? Tehát, hogy ne nagyon verjenek át a zöldségesnél.
6: Most azért, én nem azért mondtam ezt, hogy ma főzni akarok, hogy utána ízél megint.
0: Nem, csak így azért nem szeretném, hogy bemész. Egy kiló cukkini. Tessék.
6: Hát ahol én veszem, és a karácsonyfa is ott van. Ott egy darab karácsonyfa 30 000 volt.
7: Nem, Balázs, rosszul indult ez. Hát kimegyek a hátsó kertbe, a konyhakertembe.
0: Boltba.
7: És lecsipem.
6: Igen, kiküldöm Jean. Persze, hátsó kertembe
7: Jean, a
0: verszelyik.
6: Csak a bénák veszik cukkinik, a menők termesztik. Én azt mondom, hogy egy kiló cukkini 600 forint.
0: Mennyi? Egész jó beletalált. Olyan ottan körül, 6-700 körül. Hoppá! Nagyon jó vagy. Hoppá! Jó, csak nem akartam, hogy 7000-ért adják el neked.
6: Az a lehet, még ez nem ment meg ettől. Jön a hülye, árazd át, itt a hülye.
8: Még egy nullát mindenhova.
6: Tegyél egy nullát mellé, megjött a hülye. Ennek eladtuk 30 000-ért a karácsonyfát, ne törődjél vele. Hát nem jó. Vagyok az a nagy piacra járós, azért azt kell, hogy mondjam. Van nem egy baj. Kedvenc zöldségesem, és a

0: szerintem.
1: Ugye ez egy nagyon könnyű étel.
2: Persze, hát ebben
1: megalázó.
2: Hol tudom, hol tud ez elromlani?
3: Kezdjük ott.
4: Ezt mi most nem tudjuk. Ez akkor fog kiderülni.
0: Hol tud ez zöldségeset? Árhol.
4: Daráljon elek meg kis vagyumarhát, kérem, mert a legjobbat szeretném magamnak is a csemetéimnek.
3: Az a kedvencem a cukkini félbevágásánál, amikor kézbe fogják a cukkinit. Igen. Így fogod kezdeni a késsel. Jó, egy sem azt, hogy hívják, alod jön. Az a szalonna összevágása, egyébként igen, szalonna összevágása, új körmeid benne, utána megfogod a forró serpenyőt, mert megcsúszik a főzőlapodon.
2: De tényleg ennyire hülyének tűnek?
3: Nem. Igen, tudjuk, de... hogy az vagy.
2: Komolyan, tehát ez a képről, hogy úgy, én ez vagyok én a szemetekben.
1: Tudod, hogy ki kell szedni a cukkini belsejét, hogy meg tud tölteni.
2: Megint disznót, de... korpát szórtam, vagy mit szórtam.
4: De tudod, hogy az ajtóban...
2: Megint odaadtam magam, hogy én legyek a hülye. Elmondtam, hogy milyen kis finom kis ételt csinálok a kis pedikének, Noelkának.
4: Azzal kell kezdeni, hogy a sütőből kipakolod a rútert. Kiveszed a rútert, meg a nélőzacskókat.
2: A sütőből vett ki a karácsonyi ajándékokat, jó? Ha találsz ott még némi készpénzt, azt is vedd ki a sütőből.
4: Az a strapazsákokat, amik már sehol nem fértek el. Azokat is vedd ki, meg a kiflis papírzsákokat is. Jó?
2: A kiflis papírzsák, most szólt rám a kifli, hogy ameddig nem adom vissza a szatyraikat, addig csak papír dobozba küldik.
4: Utána már 30 000 fontos büntetést kapsz, csak mondom.
2: Igen.
4: Felhalmozod, azt azért nem adod vissza.
2: Rám szólt, hogyha nem adom vissza a rendelésnél ezeket a zacskóikat, akkor
3: a... Papírzacskó, hát de tök jó. Miért mit gondolsz, hogy az neked jár, az ott marad?
2: De mi mit kellett csinálnom?
4: Visszaküldeni.
3: Amikor újra rendelsz, akkor visszaadod.
2: Ja, hogy így kirakom neki?
4: És képzeld, hogy ők már elviszik a flakonokat is. Annak egy zsákot is megpakolod.
2: Komolyan?
1: Na jó. Utóbb téged is elvisznek.
4: Vagy a cukinidat. Szóval kipakolsz először is a sütőből, kiveszed belőle azt a műanyagot, amit akkor adtak, amikor megvettétek.
3: Tehát
4: 15 éve. Van az, tudod, amit benne szok, mint a mosógépben van, ami a dobot fogja, hogy ne forogjon, akkor kiszállítják, tudod. Aztán ez egy kicsavarod
2: minden oldalra. Azt a sütő, abba marhát szuvidáltunk már, érted? Abba már,
4: igen, na jó, szóval,
2: abba már igen, igen. Sült, már minden volt benne.
4: Igen, és akkor lehúzod a fóliát a legelőjére, hogy nehogy ráolvadjon, oké? Okay? Akkor hát is törölheted.
2: Nagyon fontos kérdés, hogy hallgatok, hogy nagyon jól ismernek már, hogy a főzésen melyik pontján szarom össze magam, segítsetek csak. Csak hogy, tehát mikor derül ki, hogy nagyon
4: ezt
2: kicsi
4: nem
2: a pénis?
4: Hoztam fel.
2: Mikor derül ki,
4: ezt nem hoztam fel.
2: Mikor fogok befosni, és mikor derül ki, hogy mikropénis van?
3: Most jön az elején.
2: 10 perce beszélünk valamiről, és még nem fostam össze magam. Ez hihetetlen
4: hozzá nálatok. Átjött az üzenetet. Átjött az üzenet. Azt megüzented nekem a magad spirituális módján azt, hogy kicsit sokkalod ezeket a megjegyzéseket.
2: Teljesen pénis, fura, hogy 8 perce nem fostam össze magam egy történetben, ami rólam szól. Na, az a cukkini
3: méreténél fog jönni.
2: Jó. Köszönöm ezt a fajta ritmusváltást, hogy egy napja már nem fostam össze magam semmiben.
4: Nem tudom, ez meddig tud tartani, de most lehet, hogy örülnél ennek, most megint elrontod az egészet. Igen.
2: Lehet, hogy romlott lesz a darált marhahús, nem? Az lehet. És akkor utána viszont megtörténik, hogy...
4: Nézzem, én egy rendes ember vagyok, soha nem mondanék ilyet, és különben is kigondolnál róla, hogy
2: picit pecsöt
4: van, kigondolnál
2: szóra.
4: Soha nem is elkedtél, úgyhogy erre utalásokat tegyél, vagy apró péniszed van. Nem gondolom, hogy bárki ezt gondolja rólad. A múltadban nincsenek jelek, amik erre mutatnának. Jelek. Úgyhogy ez jó. Van.
2: Legközelebb bármit főzök, nem dobom ide elétek. De, csak lefotózom, és előre megcsinálom.
4: Bármit csak annyit kérdőt, ne ülj
2: bele. Meglátjátok majd a töltött cukinimről a képet, és ilyen nyálatok, ilyen nyálcsorgatós emojikat fogtok küldeni. Jó?
4: Na, tehát folytatnám. Tehát miután a sütőt alkalmasát tetted a sütés. Ugye, feltekered azt, ami nem a mélyhűtőnek a hűtésszabályozása, hanem felette van.
2: Igen.
4: És akkor szerintem az, hogy én egyből egy krematóriumra állítanám.
2: Jó, tehát a 250-re dobjuk be.
4: Igen. Mert annál nem rosszabb, semmi nem rosszabb érzés, mert akkor elhiszed a főzés felé, hogy sikerülni fog, és utána rontod el. Tehát a legelején el kell égetni. És akkor már nincs akkor érzelmi damage.
3: Már minden. Jó. Van kötényed, meg kukta sapkád?
2: Hát,
3: nincs bajban.
2: Hát ne, azért ezekkel nem készültem, megmondom. Ennyire nem ástam bele magam a konyhatechnológiába, hogy kökénybe és kukta sapkába áldogáljak. De úgy érzem, hogy én erre ma felkészültem.
3: Mi ez a föltámadás? Mi történt? Mi tört el az életedben? Miért vagy nyomorult?
4: Visszafordították a hormonjait.
2: Megettem valamelyik nem, és azt mondtam, ezt én is meg tudom csinálni. És most ehhez így kedvem támad. Van egy kis időm is ma, úgyhogy ezt én ma megcsinálom.
3: De a rizs nem volt benne?
2: Rizsa? Nem volt benne rizs.
3: Nem volt benne rizs.
2: Azt még a marhahúshoz lehetne, de azért nem volt.
3: Nem, hát persze.
2: Jó, azért nem flancolunk, érted? Hát azért nem tehetett el rizs, mire megpárolod.
3: Meg kell az főzni.
2: Megpuhított, persze.
4: Figyelj, akár jöhet ezután. Lehet, hogy majd legközebb patchwork mintákat fogunk megosztani egymásra.
2: Na, mi jön még ezután? Még van egy ajándékunk. Bocsánat, itt a nagy váltásban, de mennünk kell. Még van egy ajándékunk, hogy egy kicsit letereljen magamról a szót.
3: Mit gondolsz te rólunk, hogy ennyi volt?
2: Azt gondolod, hogy csak ennyi az ajándék?
4: Nagyon félek, hogy ez is étel lesz, és valami rettenetes helyről, valami rettenetes dolog.

0: Miért nem?
1: Mondja, hát
2: nincsen még, ugye, nincs még vége a szülinapnak, mert hogy így a töltött szökvini után még egy kis ajándék érkezik nekem.
1: Jó, srácok.
2: Zsücske,
1: ránézem. Megérdemlünk hogy... ezt a gyata.
2: Na várj, itt egy kis muzsika is van. Most visszakapsz mindent. Mindent visszakapsz.
1: Ugye, ha lett volna benetek szeretet, akkor tudjátok, ezt nem ő énekli. Csak mondom.
2: Te is. Figyeld, itt van. Melyik itt szól, de melyik szól?
0: Másként
2: kezel
0: reggel a nap.
2: Törpelovas.
0: Na, unikumos.
2: Unikumos.
1: Pedig azt, hogy újraélesztik a te arcodat, ami lemondott. Azt mondom, az igaz.
2: Megjött Zsoltika, drága Zsolti, hello Zsolti.
1: Zsolti, egyetlen rendes ember, aki ismer Balázs.
2: Igen, és egy törpelovas tortát hozott még.
0: Ott a törpeló, látod?
1: Most olyat fog kívánni.
2: Boldog születésnapot. Szia Zsolti! Kínálnod kell.
1: Én már kívántam.
2: Na, legközelebb. Na, fújj el azt a gyertyát. Három!
1: Azt kívánom, hogy ebben segíteni legyetek a tisztel.
2: Ennyi szekunder, imádom a születésnapokat, stábom belül a legjobbak. Kívánjál valamit?
0: Nagyot!
2: Nagyot kívánjál!
0: Most lehet!
2: Ott van! Boldog na!
1: Köszönöm szépen! És most egy új rádiócsatornám lett. Az a megkérdésem. Új kollégák, teljesen új kezdtünk.
2: Ott van egy kis tő.
1: Milyen ízű, mondd el nekem, hogy az íze világ, amit itt láthatunk. Amarina megyes csoki.
2: És egy törpeló van rajta, csak jelezzük.
1: Unikum, csak mondom, igen.
2: Az pedig berakott kontyalát, kisanyám.
1: Igen, berakom.
2: Na, megyünk, gyerekek.
1: Megiszom azt, mindennek vége van.
2: Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanatában, 9:30 van, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: bullshit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
3: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
4: Újra jókedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
9: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
10: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
11: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
12: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Egyre több a rolleres baleset Kecskeméten. Önkéntes királydínyeszedési akciót szerveznek Kiskunfélegyházán. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Jelentősen emelkedett az elektromos rollerrel összefüggő balesetek száma Kecskeméten. Idén szeptember közepéig már 263 sérültet láttak el a kórházban, többet, mint tavaly egész évben, írja a hírös.hu. A sérültek 65%-a gyermek, és sok esetben törésekkel, fej- vagy mellkasi sérülésekkel kerülnek kórházba. Az érintettek mintegy negyede műtéti ellátásra is szorult, miközben az orvosok tapasztalatai szerint a bukósisak és más védő felszerelések használata továbbra is ritka. A növekvő balesetszám miatt Kecskeméten az is felmerült, hogy valamilyen formában korlátozzák a kerékpáros és elektromos rolleres közlekedést a főtéren. Önkéntes királydínyeszedési akciót tartanak október 7-én a Kiskunfélegyházi alsó és felső temetőben. A kezdeményezést a Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft. Szervezi, miután több jelzés érkezett a növény elszaporodásáról. A királydínnyel tüskés termése a látogatóknak is kellemetlenséget okozhat, emellett a kerékpárok gumiabroncsait is károsíthatja, írja a Félegyházi közlöny. A növény visszaszorításán a temetők munkatársai folyamatosan dolgoznak, az akció során pedig önkéntesek segítségére is számítanak. A közös munka célja, hogy rendezettebbé és biztonságosabban látogathatóvá tegyék a félegyházi temetőket. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. Fontos, hogy vezessünk körültekintően és tartsuk be az elsőbségi szabályokat. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek, ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, légféket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényező berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsira és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Földútról szilárd útra történő felhajtás előtt a járműre tapadt sorat el kell távolítani, hogy az ne szennyezze be az utat.
1: Ma is sok napsütés várható, csak kevés fátyolfelhő szűrheti a napfényt. Esőre ma sem számíthatunk, a legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 26 fok között alakul. Holnap még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső már előfordulhat. A hőmérséklet éjjel 0 és 11, míg napközben 22 és 27 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, 3:40 lesz pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók. Hát volt itt minden ma reggel. Egyrészt egy kicsit körbe telefonáltunk, hogy ki hogy van, ugye van egy rovatunk, és azt kell megállapítanunk, hogy október van, de még tavaszi vagy késő nyári az időjárás. Jó hangulatú, kedves magyar népeket kaptunk mi el így a telefon másik oldalán, akiket kifejezetten nem a hallgatóink közül választunk. És Eszternek ugye szülinapja volt, és hát ha azt gondolta bárki, hogy ezt elfelejtettük, vagy nem készültünk rá,
2: vagy valami rettenesen sértő módon köszöntik fel,
1: vagy nincs meg nekünk így a megfelelő érzékenység a témában, hát ez nem így van, mert ma felköszöntöttük, és ajándék hegyekkel leptük el.
2: Halmok, hegyek. Alpok.
3: Nyaki gáz benne.
2: Nyaki.
1: Torták, májak és minden finomság érkezett, úgyhogy felköszöntöttük Esztert. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Én érzem, hogy jön Péter. Péter jogi osztályon dolgozik, és budapesti.
3: De most visszafogott. Miért a karosszéria lakatost, azt elvesztettük?
1: Az nem vette föl.
2: Van az a műsor, amikor tudjátok, benyúlnak egy nagy lyukakból, kihúznak ilyen harcsákat, és ugye nem tudod, hogy mit fog kihúzni. Ez ugyanolyan. Ez ugyanaz, csak a telefonos verziója.
1: Gyere, Péter, gyere! Jogi osztály, Péter. Visszafogott, egy halót fog mondani.
4: Halló.
1: Mondom. Kedvi csokolom, jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra, élőadásban vagyunk a Rádió 1-en. Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter és Sebestyén Balázs van a másik oldalon.
3: Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, üdvözlöm!
1: Kedvi csokom, zavarhatunk egy pillanatra, csak egy általános hangulatfelmérést végzünk, és szeretném megkérdezni, hogy tetszik lenni október 6-án?
4: Hát én jól, köszönöm szépen. Én korán kerül vagyok, úgyhogy már megyek a dolgomra, már bevásároltam.
1: Jaj, de keresztnevet kaphatunk?
4: Márta.
1: Merre vagy, Márta? Nem kell pontosan, hát most... csak hogy melyik ország részen értünk el. Ha...
4: Itt vagyok Budapesten.
1: Budapesten.
3: És nyugdíjas?
4: Igen.
1: Nyugdíjas. Egy kis reggeli bevásárlással. És utána napközben igen. Kis főzés és minden más.
4: Hát minden, amihez kedvem van, persze.
1: Jól van, Márta, örültünk, jó kedved van, vásárolsz, telnek a nyugdíjas évek, jól vagy mondhatni. Ez nekünk egy nagyon pozitív október indulás. Jól van, köszönjük, vigyázz magad, örülünk, hogy beszéltünk.
4: Minden jót nektek.
1: Köszönjük, csáó,
3: jó egészséget.
1: Tippeljetek már ti is, hát a tippelés a legjobb. Jó. Gyere Tibi dorogról, gyere Tibi!
2: Szerintem.
1: Igen?
4: Halló?
1: Hát mondtam. Halló, kezi csokolom, jó reggelt.
4: Jó reggelt!
1: Zavarhatunk egy pillanatra. Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebestyén Balázs, a Rádió 1-ből telefonálunk. Egy rövid közelmi kutatást végzünk.
4: Csupa föl vagyok.
1: Egy keresztnevet kaphatunk-e?
4: Tata.
1: Hol értünk el helyileg, merre vagy?
4: Miskolc Tapolca, Avalon.
2: Avalon!
3: Nyaralgatunk!
1: Wellness-ezgetünk?
4: Dolgozunk.
2: Az egy nagyon jó kis hely.
1: Azért nagyon szeretjük ezt a helyet, így van.
4: Igen, találkoztunk már itt veletek, úgyhogy hálítanak ismerősök vagytok.
1: Nagyon jó. Na, hogy telik az október? Jó a kedv, jó a hangulat, dolgozol?
4: Hát dolgozok, a kedv a szuper. Hát így, hogy a napsütés azért kitart, azért menőben sokkal jobb az ember hangulata és kedve. Hát azért már várjuk egy kicsit az esőt, kell egy kis frissülés.
1: Az jön, jön majd, igen.
3: Családi élettel mi van, ha a munka rendben van, ott van-e valami baj?
1: Minket csak a rossz hírek érdekel,
3: hogy csak azt keresem.
1: Igen, mert csak a rossz hírekre megy rá, ha a pozitívumok nem érdekesek.
4: Minden szuper, apuci viszi a gyereket a bölcsibe.
1: De jó.
4: Úgyhogy jó, minden
3: jó, de az egészséged, de csak van valami baj. Nem fáj a fogad?
1: Igen, azért csak beteg vagy van valami, nem lehet ennyire jól.
4: Hát így, hogy mondod, fájni nem fáj, de két hete voltam pont a fogorvosnál. Na. Hál' Istennek azért ilyen dolgok most nem gyötörnek, de nem kerülnek el.
1: Nagyon jó. De akkor jól vagy te is. Tehát akkor jól vagy, dolgozol, minden rendben.
4: Igen, igen.
1: Miskolc Tapolca.
3: Jó, műkörömről a lak nem pattant le véletlenül?
4: Nem.
2: Csak azt mondom, hogy Ferinek van most egy új vállalkozása, és orszánkörmöket épít.
3: Ferinél.
4: Fodrásznál voltam, tehát a hajam is rendezett, tehát nagyon szépen festve van, vágva van.
2: Azt lehet hallani a hangodból, hogy jól
1: igen. Ja, jól vagy, tényleg jól vagy. Egyelőre kettőből kettő, aki jól van. Jól érzi magát a magyar. Örültünk, akkor köszi, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra.
2: Küldj egy nyugodtan a vouchert, jövünk.
1: Ha tudsz intézni a szállod a menedzsmentjére.
4: Jó.
1: Köszi, szeretjük a helyet. Köszi, csáó.
4: Sziasztok.
1: Csáó. Gyerekek.
3: Na, két hölgy.
1: Most már találjunk valakit, aki nincs jól, ez kezd zavarni. Dehogy is. Gyere Zoli, nőgyógyász. Budapesten dolgozik, épp rendel. Nagyon érzem, ez most akkora Zoli lesz. Nagyon jön a Zoli. Kicsit mély hangú, visszafogott, tessék, ezt fogja mondani.
3: A lábúja megvan?
1: Egy lábúja hiányzik, és...
5: Kis Ádám.
2: Kis Ádám.
5: Igen.
2: Jó reggelt.
1: Jó reggelt, jó reggelt kívánunk. A Rádió 1-ből telefonálunk egy élő reggeli műsorból. Rászkó.
2: Rákóczi Eszter és Sebesi Balázs.
1: Ádám, hol értünk el? Merre vagy?
5: Pécs. Illetve Komló, bocsáss meg.
1: Mivel foglalkozol, Ádám?
5: Én a távfelügyeleten, a Multielemző Ltnél dolgozom diszpécserként.
1: Ó, hozzád jönnek be a riadt hívások.
2: Úgy voltak jó betörések, amikor ti is kicsit az így összehúztátok magatokat?
5: Előfordul, igen, de többségében sajnos csak az ügyfelek rontják át.
1: Igen. Jó kedved van, családi állapot, munka, minden rendben.
5: Így van, ahogy mondod.
1: De valami rosszat mondjál már, ne legyen már mindenki ennyi.
3: A kevés a fizú.
2: Zsipad a balkarod.
1: Szúr a szíved. Szúr a szíved. Valami legyen már. Igen. De akkor jól vagy, Ádám, mondhatni.
5: Így van, így van, így van. Köszönöm.
1: Kutya az, aki elfelejti a másik ember születésnapját, és de hosszas készüléssel természetesen mi nem felejtettük el a születésnapot.
2: Ijeszt, a szaga is ijesztő, srácok. Mi történik?
3: Miért lenne ijesztő?
1: Legszánalmasabb mondat, legszánalmasabb mondat, 8 okay. napig aktuális.
2: Nem, azt mondom, hogy 48 napig 72 órás szabály.
1: Igen, igen, igen, igen, erre csak annyit mondanék, hogy anyád. Na, de hát nézzél bele, hogy mi van ottan.
3: Hogy a kis díszcsomagolást nyugodtan szedszél.
2: Van egy kis félelem bennem.
1: Ne legyen félelem, nézzél bele. Hát mit szeretsz te? Mit szeretsz a kis pocakodba tenni? Mi az, amit úgy igazán szeretsz?
3: Hát de tényleg szívünk legnagyobb szeretetével intéztük ezt az egészet időben, te meg itt mocskolódsz. Hát de micsoda dolog ez?
1: Mi van benne? Ez erről
3: nem,
1: is se tudtam.
3: Várjál, nem jót bontottál.
1: Rosszat bontottál, kapcsolj kamerát, Gyul, kapcsolj kamerát, várjál.
3: Nem jót bontottál.
1: Megemlítetted, ugyanis mi megjegyeztük, hogy megemlítetted valamelyik nap, hogy nagyon szereted.
2: Szeretném megköszönni ezt a darab
1: császárszalonnát. Nagyon szereted. Nem, azt elvéztük. Azt elvéztük.
3: Jól tudod.
2: Egy darab császárszalonnát, ami nagyon jól megy a chia pudingomhoz, és különben meg egyáltalán nem egészségtelen.
1: Szóval nem, megjegyeztük, hogy nagyon szereted, amit szeretsz, és mit, miből...
2: Egy rossz csomagot hoztak ki.
1: Mázsacukor. Egy mázsacukor.
3: Oda nézd, mi van ott?
2: Köszönöm szépen. Köszönöm.
1: Hosszú hetekig sütöttem. Vettem az olajat. Készültem. Tegnap hazarohantam. Megvettem a frittőzt. Beletettem az olajat. És csináltam neked resztelt májat.
3: Rántottam!
1: Ja, de... Csináltam neked rántott májat. 8,5 kilót.
2: Különben nem értem, hogy mi baj lett a családodnak veletek, mert olyan rendesek vagyok. Köszönöm szépen.
1: Legalább húsanus nagyon... a szatyor.
2: Figyelj, nem húsanus a szatyor. Képzeljétek el, hogy a négy ilyen nagyon szomorú nejlonzacskó, amiben... van benne egy kiló kenyér, tudjátok, a nejlonzacskós, nem tudom, mi a típusra, várjál, mondom, felolvasom.
1: Igen. Csak elmondom neked, hogy azért...
2: Cipó, a Cipó Kft-től.
1: Igen.
2: És van még benne, mi ez az anyag, ez a, amit nem tudsz megfogni, te se, a hungarocel?
1: Alufólia, igen. De hogy tudod, hogy mennyi meló levágni a csirkét, letollazni.
2: Neked egy Gyulit, hogy csinálj meg.
1: Kergetni a csirkét, érted? De hétfőre nem tudtuk ezt szállítani. Figyelj, tegnap stábilag sütöttük a májat neked.
2: Most meghatódva vagyok, vagy letaglóztam.
3: Friss vágás.
2: Ennyi, köszönöm szépen. Érted?
3: Nem ám a hétvégén ott maradt nyomoroncot hozzuk el neked, megverjük a keddet.
2: Tehát most azért egy csirkeólat kifosztott. Köszönöm szépen.
1: Egy csirkeól, így is van. Ugye már említetted, hogy nagyon szereted a májat.
3: Mondtad, hogy neked a kedvenced a rántott
2: májat. Az összes többi dolgod, a kismacskák, a kutyák, a milló, azok mind csak ilyen mellékutak
1: voltak. Hagyjad már mellékes.
2: Nagyon fontos volt, hogy egy kis rántott meg. Köszönöm szépen.
1: Jó, úgyhogy Isten kehetesen sokáig egy kis rántott
3: májat. Most nem
2: mondd, hogy nem nekem, és mindenkinek, aki szereti.
3: Jó, portréban, hagyjál, egy portrésat csinálok, jó?
2: Így előre tartom.
3: Jó.
1: Az nem holmi Babetta írja valakit.
2: Nem akartak senkit.
1: Igen, egy Rise Up termékcsomag, és egy 30-es burger utalványt még teszünk hozzá neked, és akkor meg is vagyunk tulajdonképpen. Jó? Hányadik, azt elárulod? 30?
2: Amúgy van valami baj? De tényleg van valami demencia.
1: Hát mit tudom én? Hát te biztos.
3: Nem emlékszem.
2: Nem tudod, hány éves
3: vagyok? Nem emlékszem, hogy hány éves.
1: 38-at mondtál.
2: Ödös Istenem.
1: 39.
2: Ebben a közegben.
1: Még nem vagy 40-ben. 37.
2: 39 éves vagy. Pont 10 éve vagyok fiatal, mint te majom.
1: 30. Te majom. 39. Na, jól van. Jó, ezt viszont most addig innen fel nem állsz egy ültödbe.
2: Köszönöm szépen, nagyon meg vagyok hatva, igazán szívhez szóló, személyes ajándék. Mindent elmond rólam, és a viszonyomra az élethez, és örülök, hogy olyan emberek között vagyok, akik így megismertek engem az elmúlt három évben. Figyelj, valaki karinti gyűrűt kap, valaki azért, és...
1: Van, aki 6 kiló resztelt májat.
2: Igen, igen.
0: Balázsék a Rádió 1-en.
1: Na már is itt vagyunk, gyerekek, itt vagyunk, és 10 perc múlva már 10 óra ez a reggel is elröppent, ugye?
3: Ilyen szép reggel, vicces.
1: Gyorsan megy, gyerekek, gyorsan megy. Gyorsan megy, pénteken pedig ugye Dunaplázánál várunk mindenkit szeretettel, időjárástól függetlenül, ha fúj, ha hideg, ha meleg, mi megyünk, és ott leszünk, és valakit nagyon boldoggá teszünk. Ez lesz ugye 3 nap múlva, pénteken.
3: Péntek reggel 6-10-ig, ott vagyunk, fél hétre jöjjenek a kulcsosok, aki akar még kulcsot, az is jöjjön. Van
1: így
3: még.
1: Is van.
6: Tessék.
1: Balázsék, jó reggelt, hello!
6: Ajj,
3: azaz, úgyhogy.
1: Bizony, hát pedig időben vagyunk, 9 óra 50. Mi történt? Nem számítottál ránk?
6: Nem, abszolút nem, és pedig el van mentve számotok. Nem arról hívtatok.
1: Megsajnáltunk így a felköszöntések kapcsán, jöttek azért eléggé terhelt SMS-ek így családilag, hogy kit hogy felejtenek el. Kit nem, hogyan nem köszöntenek fel, és hát igen, ennyi humoros, kicsit szocia a sztori, de hogy közben meg nagyon szomorú, és engem a fater úgy köszönt fel, hogy szia, anyád mondta, hogy mondjam meg, hogy boldog születésnapot. Csodálatos. Csodálatos.
6: Abszolút nem ilyen fater egyébként, tehát nagyon gondoskodó, úgyhogy. De csak gondoltam, poénból beírom egyébként.
1: Megsajnáltunk, sikerült, de nem tudunk mit adni, mert nem mondtad.
6: Nem baj, köszönöm.
1: Legközelebb.
6: Ciao.
1: Gyerekek, elröppent a ma reggel is, és holnap? Holnap mi a penzum?
3: Julcsa érkezik.
1: Holnap
2: yes,
1: Julcsa.
2: Sir. Yes, sir. Pénteken találkozunk a kitelepülésen.
1: Pénteken találkozunk a kitelepülésen, így van. Péntek kitelepülés.
3: Ja, és mindenkit viszünk a kitelepülésre.
1: Az nem? Mit jelent, hogy mindenkit?
3: Julit is.
2: Igen, azt beszéltük.
1: Igen, azt beszéltük, hogy hozunk mindenkit. Puszi gyerekek, jövünk holnap 6-kor, szép napot, sziasztok!
0: Holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van.

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
4: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
5: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
6: Evelyn, ez biztos?
5: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
6: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
5: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
7: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
8: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
7: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
9: A harc, hát legyen harc!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
10: Bogytán az időt.
7: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
11: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
12: Kérsz fekete virslit?
13: Nagyon szellemes, olyan nincs.
12: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
13: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
12: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
13: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets, master food.
14: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek? További információk az ersztésleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
17: Most igazán megéri kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpautó.hu/Kia oldalon.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
20: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
21: Komplett tahográf rendszer szerelés, frissítés és illesztés az erre kötelezett járművekre. Minden, ami tahográf. 0620-376-9055. Profitrans Hungary Kft. Kecskemét.
22: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
23: Carglass javít, Carglass cserél.
24: Péter, Carglass autóüvegszerelő, Budapest.
25: Pák! Ismerős a hang? Nem csak külfelverődéskor érdemes betérni a Carglasshoz, ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni. Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
24: Ne várjon vele! Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most!
23: Carglass javít, Carglass cserél!
26: Figyelem, Kecskemét! Október 8-án pirosba öltözik a Molnár Fatelep parkolója. Érkezik a Milwaukee szakmai nap és termékbemutató a Kliebersberg Kuhn utca 33 alá. Ismerje meg és próbálja ki működés közben a Milwaukee szerszámait, és kérjen tanácsot a szakértőktől október 8-án csütörtökön Kecskeméten. Részletek a kisgéponline.hu oldalon.
27: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
28: És most Rádió egy gong.

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy Kecskeméten Nagykörösön Csongrádon. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál már Faragó Miklós. Október 6-a kedd van, és a következő szűk 4 órát együtt tölthetjük. Sok-sok zene és hasznos fontos információk, ahogy ez lenni szokott. Kecskemét és környéke aktualitásai a délelőtt folyamán, a témában is fontos dolgokról beszélgetek majd vendégemmel, de ebben az órában a netpercek és a programajánlatokon túl ugyancsak lesz játék. És egész nap játszunk meg egész héten, csapatommal csapatom. Ez a játékunk, ahol is egy csapatépítő tréninget lehet nyerni. Több mint 100 000 forint értékű a fődíj. Pénteken sorsoljuk, és a VR Expert élmény aréna jóvoltából egy munkai kollektíva egy szuper csapatépítő tréningen vehet részt. Van óra nyeremény is a bácspapírnak köszönhetően, a feladat pedig annyi, hogy csapatommal csapatom, így jelentkezzetek SMS-ben, Viberen a 20 9 414 020-ra már lehet is írni, és a telefont is így kell felvenni, hogy csapatommal csapatom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A netpercek rovatunkkal folytatjuk. Egy mesterséges intelligencia nagyon meggyőzően tud válaszolni, akkor is, amikor téved. Az amerikai szabványügyi intézet a generatív AI kockázatai között külön nevesíti ezt a jelenséget. A rendszer hibás vagy kitalált állítást is magabiztosan közölhet. Az ilyen válaszban akár forrásnak látszó hivatkozás is szerepelhet, amely nem támasztja alá az állítást. Ezért fontos különbséget tenni ötlet és bizonyíték között. Egy AI jó lehet vázlatkészítésre, fogalmak elmagyarázására vagy több lehetőség összegyűjtésére. Ha azonban szerződésről, egészségről, pénzről vagy hivatalos ügyintézésről van szó, az állítást az eredeti dokumentumban vagy megbízható szakmai forrásokban is ellenőrizni kell. A szép mondat önmagában nem igazolás. Praktikus módszer, hogy a válaszban megjelöljük a számokat, dátumokat, jogszabályokat és neveket, majd mindegyiket külön visszakeressük. Kérhetünk linket is, de nyissuk meg, és nézzük meg, tényleg arról szól-e az oldal, amire a rendszer hivatkozik. Cégnél érdemes azt is rögzíteni, ki hagy jóvá egy AI-jal készült ügyféltájékoztatót. A rendszer gyorsíthatja a munkát, a téves információ javításáért viszont továbbra is ember felel. Jó szokás az ellenőrzött és a még bizonytalan részeket külön jelölni a vázlatban. Így az AI segít gondolkodni, de a végső tényeket mi tesszük rendbe, mielőtt másokra bíznánk őket. Ezt soha ne hagyjuk ki.
1: A netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Csapatommal csapatom nyereményjátékunkra így tudtok jelentkezni, hogy egy-két szót megírjátok a 2094140-20-as SMS Viber számunkra. A telefont is majd így vegyétek fel, ha visszahívunk benneteket. Pénteki fődíjunk egy csapatépítő tréning 150 000 forint értékben. A VR Expert élmény aréna jó voltából.

0: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
1: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Mától vasárnapig tart az Országos Könyvtári Napok, aminek alkalmával rendkívül színes program kínálattal készül a Katona József Könyvtár és a városban található Fiók Könyvtárak. Közérthetően a magas vérnyomás betegségről buktassuk le a Néma gyilkost címmel ismeretterjesztő előadásra, majd pódiumbeszélgetésre kerül sor. Holnap délután 5 órakor Kecskeméten a Tudomány és Művészetek házában. Csütörtökön 6 órától ingyenes, tudás alapú szellemi csapatversenyben vehetnek részt a maguknak kihívást keresők az EU kvízesten a Katona József Könyvtárban üzemelő Story Caféban. A vetélkedőre 4 fős csapatok jelentkezését várják. Őszi forgatag lesz a Széchenyi városban szombaton, tökfestés, koncertek és gyermekprogramok várják az érdeklődőket. Most, hétvégén az aradi vértanúk terén szombaton. A rendezvény délelőtt 10 órakor kezdődik, a nap sztár vendége Bíró Csongor vitéz lesz. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk. Mindjárt közlekedési információkkal térek vissza, ha nektek is van bármi információtok, bármi rendkívülit láttatok az utakon, jelezzétek nekünk.

Kezedben a telefon? Akkor rajta! Mostantól várjuk a jelentkezésedet! Csapatommal csapatom! A Rádió egy gongon! Not tryna be in there, not tryna be cool, just tryna be in this, tell me how you do.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési információkkal folytatjuk, és hát újabb közel kéthetes burkolatfelújítás indult az M5-ös újabb szakaszán. Most Budapest felé a 25-ös és 29-es kilométer szelvények között Ócsa térségében burkolatfelújítási munkálatok zajlanak, és irányonként kétszer két sáv áll a közlekedők rendelkezésére. Figyeljetek nagyon ezen a szakaszon is. Az 5-ös főúton is érdemes figyelni, mert ahogy már több napja mondjuk, Kecskemét és Városföld között is 40 km/h sebességkorlátozásos útszűkületre kell számítani.
1: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpár festékek szakértője, a Paint Brothers.
0: Ismerős dal, amit a rádió egy gondon, Sam Felt Rosalind közösével folytatjuk 3 perc múlva. Ez lesz a Heart Like Mine.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
3: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás 3-szorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szor.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
7: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
8: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
7: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
8: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 5-től 7-ig 700 g gyorsfagyasztó csirkemellfilé 35% kedvezménnyel csak 1299, a barna rizs chips 26% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 gong legújabb játéka. Csapatommal csapatom a Rádió 1 gongon. Jelentkezz játékunkra. SMS és Viber számunk 0620 9 414 020. Rádió 1 gong.

A Rádió 1 Gong sporthíreivel folytatjuk. Visszavágott Ukrajnának a hazai pályán elszenvedett vereségért a magyar labdarúgó válogatott. Marco Rossi együttes a tegnap este 2-1-re nyert a felvidéki Nagyszombatban rendezett Nemzetek Ligája B divíziós mérkőzésen. A magyarok első gólját Tóth Milán, a győztes találatot Csinger Márk szerezte. Mindkét játékos életében először talált be a magyar válogatottban. A csoport másik mérkőzésén Észak-Írország odahaza 0-0-ás döntetlent játszott Georgiával. A négy forduló után az északírek 8 ponttal vezetik a csoportot, a miénk 7 ponttal a másodikok, az ukránok 4 ponttal a harmadikok, míg a grúzok 2 ponttal sereghajtók. A Nemzetek Ligája A divíziójában Olaszország hazai pályán 3-1-re legyőzte Törökországot, míg a franciák Párizsban 4-1-re felülmúlták Belgiumot. A csoportot a franciák vezetik, az olaszokat és a belgákat megelőzve, míg a nyeretlen törökök pont nélkül állnak az utolsó helyen. A női kézilabda NB1-ben szereplő Ferencváros a hivatalos oldalán közölte, hogy az idény végén Jesper Jensen vezetőedző távozik a csapat éléről. A játékosként Európa-bajnok, vezetőedzőként négyszeres dán-bajnok szakvezető tavaly 3 éves kontraktust kötött a Fradival, ám családi okok miatt nem fogja kitölteni szerződését. Az FTC-ben ebben a szezonban eddig minden tétmérkőzését megnyerte. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok. Lehet jelentkezni folyamatosan a csapatommal csapatom játékunkra, mindjárt vissza is hívok egy hallgatót, remélem megfelelő mondattal veszi fel majd a telefont, mert így került a kalapba, és elviheti a pénteki fődíjat, illetve van óranyereményünk is a Bács papírnak köszönhetően. Zenében pedig folytatjuk Jennifer Lopez David Guetta közösével, ez a Save Me Tonight.

0: Rádió 1 gongon, ezen a héten is. Miért a Rádió 1-et hallgatják?
1: Mindenért, a zenéért, a poénokért, a hirdetésekért, mindenért.
0: Rádió 1 gong.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom! A rádió egy gongon!
1: Ezen a héten is csapatommal csapatom, és hát így kell felvenni a telefont is most, és mindig.
2: Csapatommal csapatom!
1: Igen, megvan a mondat, hallottam kicsit tompán, de én Faragó Miklós vagyok a rádió egy gongból. Ki van a vonalban?
2: Szervusz, Erika vagyok Kecskemétről.
1: Jó, Erika. Hát te is bekerülsz a fődi sorsolásba, és eljuthatsz akár a csapattal a VR Expert élmény arénába. De mit tudhatunk a te csapatodról?
2: Igazából én már nyugdíjas vagyok, de már nagyon régen láttam a munkatársaimat, úgyhogy egy jó kis beszélgetésre éppen időszerű lenne, úgyhogy ezért gondoltam erre, hogy pályázok erre a játékra.
1: De tudod, hogy mit takar a VR Expert élmény aréna? Mit lehet ott csinálni?
2: Igen, egy 100 000 forintos tulajdonképpen rendezvényt nyerek, ugye? Vagy erre vonatkozott a kérdés?
1: Igen, hogy a VR Expert élmény arénában mi mindent lehet csinálni, tehát hogy mit lehet kipróbálni, erre gondoltam, hogy tudod-e, utána néztél.
2: Hát azt most megmondom őszintén, nem tudnám hát most megmondani.
1: Virtuális élményeket kaphattok ott, hiszen van ez a VR szemüveg, amit ki lehet próbálni különböző játékok, tehát egy ilyen virtuális valóságba csöppennétek bele.
2: Hát az is szuper lenne, biztos nagy élmény lenne a családnak.
1: Oké, Erika, akkor a te neved is a kalapba, megvan az óra nyereménye is a bácspapírnak köszönhetően, pénteken pedig akkor a fődíjsorsolás. Maradj vonalba, fölírom az adataidat.
2: Jó, köszönöm szépen.
0: Valahogy így kell. A játék folytatódik.
1: A következő órában is visszahívok majd egy hallgatót. Addig is lehet jelentkezni, csapatommal csapatom, ennyit írjatok SMS Viber számunkra. Bibi Rex, Faithless New Religion, ezzel indul a délelőtt utolsó órája itt a Rádió egy gongon.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon ezen a héten is. Múlt heti nagy sikerű akciónk folytatódik. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre a Ballószögi VR Expert élményházba, és a bácspapír jóvoltából egy ideig a fénymásoló papírra sem lesz gondotok. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon a bácspapír és a VR Expert élményház támogatásával.
3: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
6: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
7: Pihenj egy kicsit.
8: Gondolkodj pozitívan.
9: Menj el sétálni. Szedd össze magad.
10: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
11: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbáncfű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
13: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
14: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
15: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
14: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
16: A harc, hát legyen harc!
14: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
17: Hogy tán az időt?
14: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
18: Hunja be a szemét, mit lát?
19: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
18: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
19: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
20: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
21: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
22: Alkoholizmus a családban? Van kiút. Az anonim alkoholisták találkozója Kecskeméten a Piarista iskolában várja az érintetteket és hozzátartozóikat október 9-től 11-ig.
23: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
24: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
25: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
26: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
27: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festékbolt.
28: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
29: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
30: Carglass javít, Carglass cserél.
31: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását. Tegyen próbára minket, ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
32: Csempe és járólap diszkont Kunszálláson. Minőségi olasz járólap és fali csempe minden méretben. Greslapok 5000 forint per négyzetméter. Famintás járólap 6000 forint per négyzetméter. Magasfényű márványmintás lapok 7500 forint per négyzetméter. Bejelentkezés 0670 770 57 85.
33: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
34: Szent Király nyerte a nemzeti vágtát, Lajos Mizse második lett a fogatvágtán. Bács-Kiskunban marad a vármegye elnevezés, fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelmi hatóság. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Bács-Kiskun megyei sikereket hozott a 19. nemzeti vágta Szilvásváradon, írja Baon. A felnőttek versenyének döntőjébe Szent Király lovasa Csiki Laura jutott be, aki Jimmy nevű lovával végigvezetve megnyerte a finálét. Szent Király a nemzeti vágta 19 éves történetében először szerezte meg a győzelmet. A megyéből egy János Halmi és egy bajai lovas is eljutott a középfutamokig. A fogat vágta döntőjében szintén dobogós helyezés született, a Veszelszky Gábor hajtotta Lajos Mizsei Ménes a második helyen végzett. Nem támogatta a megye elnevezésre történő átállást a Bács-Kiskun vármegyei közgyűlés többsége, írja a Baon. A testületnek azután kellett döntenie a kérdésről, hogy október 1-től már országosan ismét a megye lett a hivatalos megnevezés. Bács-Kiskunban ugyanakkor a közgyűlés úgy határozott, hogy saját önkormányzati dokumentumaiban továbbra is a vármegye elnevezést használja. A jogszabályok lehetőséget adnak ugyanis arra, hogy a korábbi megnevezések az átállásig továbbra is használhatók legyenek. A döntés nyomán tehát a szervezet neve továbbra is Bács-Kiskun vármegye önkormányzata marad. Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelmi hatóság. A kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
35: Három fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében, a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolti az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
34: Ma is sok napsütés várható, csak kevés fátyolfelhő szűrheti a napfényt. Esőre ma sem számíthatunk, a legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 26 fok között alakul. Holnap még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső már előfordulhat. A hőmérséklet éjjel 0 és 11, míg napközben 22 és 27 fok között alakul.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 Gong.

Ez a Rádió egy gong, csak igazi, mai sláger megy. 11 óra elmúlt, a mikrofonnál Faragó Miklós. Csapatommal csapatom, nyereményjátékunk folytatódik, és mostantól ismét várom az SMS Viber számunkra a 2094140-20-ra az üzenetet, hogy csapatommal csapatom, így lehet a játékba bekerülni, és hogyha visszahívunk benneteket, a telefont is így vegyétek fel. Csapatommal csapatom, egy csapatépítő tréning a megnyerhető fődíjunk 150 ezer forint értékű VR Expert élmény aréna jóvoltából, de minden órában játékosaink óranyereménnyel gazdagodnak a bácspapír ajándékával. Swiss Disco Rehab Sam Feld közben pedig már indítottam a Sleep Tonight című dalukat.

0: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
1: Meghosszabbította a Városháza Kecskemét új település rendezési tervének véleményezési határidejét. Erről beszélgetünk a mai műsorunkban. Vendégünk Kurenkov Vjacseszláv, vezető település tervező. Üdvözlöm a stúdióban, jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm, köszönöm szépen a újbóli meghívást.
1: Mi az oka a halasztásnak, hiszen a nyár elején beszélgettünk, hogy volt ugye a szeptemberi határidő, de aztán most ez ki lett tolva. Miért is kellett ezt halasztani, illetve mi történt azóta?
2: Valóban egy nagyon izgalmas időszakot élünk ilyen tekintetben. Önmagában ez egy unikális dolog, hogy egy terv esetében egy külön társadalmasítási szakaszt is beiktatott egy város, annak érdekében, hogy az terv hivatalos egyeztetésére, mert úgy kerüljön sor, hogy ezt a lakosság, a nagy közönség meg tudja ismerni, és érdemben hozzá tudjon szólni, még a hivatalos eljárás előtt. Nagyon örülünk annak, hogy közel 400-450 észrevétel érkezett már most be, és gyakorlatilag a szeptemberi közgyűlést megelőzően egy informális bizottságülést tartottunk. Az eredmények, időközben eredmények beszámolása érdekében, ahol a bizottság úgy olyan döntést hozott, hogy ezt a időszakot szeretné december közepéig kitolni, annak érdekében, hogy sor kerülhessen majd célzott lakossági fórumok, egyes városrészek tekintetében célzott lakossági fórumok megtartására, per pillanat szervezés alatt vannak, de az, hogy mindenre legyen idő, és megfelelő módon föl is lehessen majd utána dolgozni a kapott észrevételeket, véleményeket, ezért szükségszerű volt ennek a határidőnek a kitolása.
1: Az új TRT tervezet ugye fontos változásokat vetít előre, és hát erre reflektáltak akkor már véleményezni, ezeket lehet. De mik ezek a változások?
2: Jellemzően a fő kihívást azt okozza, hogy egy teljesen megújult jogszabályi környezet van, ami sok esetben az eddigieknél sokkal szigorúbb előírásokat fogalmazott meg. Ezt tapasztalják, élik meg a véleményezők, és ezeket hol el tudják fogadni, hol kevésbé tudják elfogadni, és ez a mi feladatunk az, hogy ezekről a változásokra megfelelő módon tudjuk tájékoztatni az érdeklődőket és a lakosságot, hogy pontosan mik ezek. Általában a telek nagyságokra vonatkozó változások vannak, övezeti behatárolásokra, övezeti előírásokra vonatkozóan, akár beépítési százalékra vonatkozóan is, illetve a terület használat tekintetében jelentős változások történtek, és a legkiemelkedőbb ebbe, és a legszigorúbb talán az új beépítésre szánt területeknek a kijelölése tekintetében hozott változás. Ezt a folyamatot három jogszabály is szabályozza. Ez önmagában is nehéz lekoordinálni, de gyakorlatilag legalább 9-10 feltételnek kell együttesen megfelelni egy-egy ilyen kijelölést esetében. Ami a legfájóbb az, hogy meglévő területből, beépítésre szánt területből ugyanakkor a területet kell visszavonni.
0: Téma. A rádió egy gongon.

0: Téma. A Rádió egy gond közéleti műsora minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: Kurenkov Vjacseszláv vezető település tervező a vendégünk, és arról beszélgetünk, hogy Kecskemétnek új település rendezési terve készülőben van, és hát most a véleményezési szakaszban vagyunk, és meghosszabbították a TRT véleményezési határidőt. Az eddigi véleményezés kapcsán nem tudom, beleolvasotta, vagy nézte, hogy miket véleményeztek, vagy mik a tapasztalatok, mire

0: Nagyon köszönjük mindenkinek is, aki nyilatkozott, vagy megnyilvánult ebbe a kérdésbe. Magyarországi szinten is azt tudom mondani, a szokottnál sokkal élénkebb az érdeklődés egy ilyen terv iránt. A tapasztalat tekintetében azt kell elmondjam, hogy mindenfajta véleményt kapunk. Ugye ez egy rendezési terv, tehát egy alapvetően szabályozási fókuszú tervműfaj. Azt kell mondjam, hogy körülbelül az 50%-a a véleményeknek inkább ilyen településüzemeltetési és településfejlesztési jellegű. Elsősorban olyan hiányosságokra hívják fel a figyelmet, hogy hol vannak burkolatlan utak, hol hiányoznak, hol hiányzik közvilágítás, hova lenne célszerű bicikliutakat elhelyezni, hol hiányoznak adott esetben bármiféle szolgáltatások vagy útkapcsolatok. Ezért számunkra ezért még kezelhető dolgok, amiatt, mert van egy külön közlekedésfejlesztési tervlapja is a helyi építési szabályzatnak, és azok a területek, amik mondjuk fokozottabban jelennek meg, és a mi tervlapunkon valami miatt nem jelenik meg, akkor ezeket vissza tudjuk vezetni oda, hogy mondjuk az egy fejlesztendő terület, vagy bicikliutak tekintetében ezt kimondottam. Igaz. A szabályozási észrevételek tekintetében jellemzően azt lehet mondani, hogy övezetváltásokra, hogy annyira megváltozott a struktúra, hogy nem mindig érthető, hogy miért tettük be az egyik övezetet, ahova betettük. Ezekre nyilván reagálnunk kell, és meg kell az észrevételezőkkel vitatnunk, hogy mondjuk egy városi településközpont vegyes övezetből miért lett lakóövezet. Ennek egyébként végtelen egyszerű az oka, mert ezt a vegyes településközpont vegyes övezetet általában, vagyis előírásszerűen valóban vegyes övezetként kellene, funkcionálisan vegyes övezetként kellene kialakítani, de jellemzően lakóterületek alakultakat ki. Mi azt mondjuk, hogy nevezzük nevén a gyereket, tehát hogyha valami lakóterület, akkor legyen lakóterület. Észrevételek vannak, azok kimondottan a beépítési paraméterekre, meg a telek alakítási paraméterekre vonatkozó észrevételek, és itt is nagyon jól csoportosítható az, hogy hol vannak ezek a területek, tehát jellemzően Kadafalva, Katonatelep és Felsőszéktó, és a Felsőszéktó ott a legélénkebb ilyen tekintetben. Ez a három olyan terület van, ahol nagyon-nagyon fokozott érdeklődés és figyelemmel kísérés van.
1: Téma. A rádió egy gongon.

0: Széma, a Rádió egy gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Kecskemét új település rendezési tervéről szól a mai témánk. Ugye meghosszabbították a véleményezési határidőt. Vendégünk Kurenkov Vyacheslav, vezető település tervező.
2: A beszélgetés végén egy kis hallgatói mészrevétel, illetve egy adófavű kérdés, mert ugye én is láttam a különböző csoportokat, ahol elkezdtek erről beszélgetni. Mi a helyzet azokkal a telkekkel, amelyeket ők annak idején megvettek, és csak 18 méter szélesek, 20%-os a beépíthetőség, az kevésnek gondolják, például, hogyha mondjuk garázs szeretnének, mert jelenleg ugye 30%-os a beépíthetőség, ugye? És igen, akkor ez lesz csökkentve 20-ra vagy 25-re. És akkor még egy olyan kérdés volt, hogy azok a telkek maradnak eredeti feltételekkel, meg jelölt feltételekkel?
3: Akkor válaszok ketté. Tehát jó. Van egyrészt a telek méretekre vonatkozó előírásrendszer, és van a magára beépítésre vonatkozó előírásrendszer, és ez igazából nem csak Kadafalvára igaz, hanem az összes többi területre is, amelyek ezekbe az övezetekbe esnek. Ugye ilyen szempontból a falusias lakóövezet egy különleges övezet, mert helyi gyakorlat szerint elsősorban kertes lakóövezetként használják, de korábban meg falusias lakóövezetként volt kiszabályozva. Ezeken a része, tehát hogy ezen a fajta szabályozáson nem nagyon szerettünk volna változtatni. A falusias lakóövezetről azt kell tudni, hogy az egy mezőgazdasági szempontból intenzívebb mezőgazdasági jellegű terület használatot feltételez, és emiatt lehetőséget kell biztosítani gazdasági épületek, illetve akár haszonállat tartásra alkalmas épületek elhelyezésére. 900 négyzetméteres minimum telek nagyságot állapít meg. Most helyi hatályos hézben is van egy ilyen passzus, ami azt mondja ki, hogy ami korábban szabályosan kialakult telek, az továbbra is szabályos telekként, beépíthető telekként tekintendő az építéshatósági eljárások során. Ezt a fajta kitételt szeretnénk továbbra is érvényben tartani. A szabályozási vagy a beépítési előírásokra vonatkozóan viszont olyan dilemmában voltunk, hogy egy 900 négyzetméteres telek esetében, ha az 30%, akkor ez viszonylag könnyen ki lehet számolni, hogy az hány
2: négyzetméter? 270? Jó, számolok? De jó számol vagy, nem?
3: De igen, igen, 270 négyzetméternyi épületet lehet építeni. A 20%-kal nyilván az egy jelentősebb csökkenés.
2: Igen, mert akkor 180.
3: De ez egy 180 négyzetméteres épület. Azért, aki családi házban lakik, azt tudja, hogy a 180 négyzetméteres épületnek a fenntartása az mit jelent, abban azért még egy garázs is belefér. De ez az a rész, amiben teljesen nyitottak vagyunk. Hogyha az a kérés, hogy itt ne változzanak úgymond a szerzett jogok, akkor ennek nincs akadálya. Itt igazából a fő kérdés az, hogy az eddigi szabályozás az jó volt-e. És erre vagyunk nyitottak, hogy ezt beszéljük át, a funkcionalitást, és erre is kérünk szépen még visszajelzéseket.
2: Mi pedig köszönjük szépen, hogy itt volt és eljött hozzánk, és a témáról beszélgethettünk.
3: Köszönöm.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió egy gongon. És

0: itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, Ed Sheeran és a kamera. A kamerákról jut eszembe, sebességmérő kamerák aktívak és folyamatosan működnek. És megint itt van az elmúlt egy hét összegzése, amit a rendőrség kiadott közleményként, és abból kiderült az is, hogy egy faluban, itt Bács-Kiskun megyében 104 kilométerrel száguldott egy autós. És a Fever Dream, ezzel folytatjuk hamarosan itt a Rádió egy gongon. Egyébként az autós Felső Szent Ivánon nyomta a gázt, és 104 km per órával mértékbe 140 ezer forint bírságot kell majd fizetnie. Mindjárt jövök további közlekedési információkkal, hol figyeljetek a sebességhatárok betartására, vagy éppen hol alakult ki dugó, de tőletek is várom a közlekedési információkat. SMS-ben, Viberen, vagy hívhattok is a telefonszámunk 76 414 010.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Belégzés, kilégzés, belégzés.
4: Ugye milyen egyszerű, de náthásan a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
5: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
6: A Reventil orrspré törődik az orrával.
4: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
7: Kérsz fekete virslit?
8: Nagyon szellemes, olyan nincs.
7: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
8: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
7: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
8: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
9: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu. A digitális toborzási partner.
11: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
12: Bárhogy szólt zene füleinek, nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 ezer forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
13: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

kezedben a telefon, akkor rajta. Mostantól várjuk a jelentkezésedet. SMS és Viber számunk 0620 9 14 020. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon ezen a héten is.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Dugó az M5-ös autópályán, írja az Útinform, hogy új terelést építenek ki az M5-ös autópályán Szeged felé Ócsa térségében. A 20-as kilométernél a forgalmat a gyáli csomópont gyűjtőágára terelik, majd a 23-as kilométernél a főpályán haladhatnak tovább, csak a leállósában. A munkavégzés miatt pedig 1-2 kilométeres a kialakult dugó. Ez most a legfrissebb információ az utakról, de hogyha bárki bármi rendkívült lát, akkor küldje el nekünk SMS-ben Viberen a 29 414 020-as számra, 76 414 010, ez pedig a telefonszámunk. Csapatommal csapatom, ez pedig az a két szó, amivel fel kell venni mindjárt a telefont, ha nyerni szeretnétek itt a Rádió egy gongon.
1: Az Útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.

Ezzel a nyereménnyel az egész csapatot megajándékozhatod. Talán még a főnök is megdicsér majd az ötletért. Csapatommal csapatom, a Rádió egy gongon, ezen a héten is.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: És mindjárt kiderül, hogy egy hallgató közelebb kerülhet-e a fődíjhoz.
2: Csapatommal csapatom.
1: Igen, Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból. Szia!
2: Szia, jaj, de örülök, hogy sikerült végre felhívnunk titeket. Hihetetlen.
1: Hát én hívtalak téged, te pedig üzentél nekünk.
2: Úgy is igaz.
1: Hogy vagy? Hogy telik a nap?
2: Nagyon jó. Jó, szép idő van, pihenés, és vártam a hívásotokat.
1: Na hát, nyerhetsz pénteken egy csapatépítő tréninget a VR Expert élmény aréna jó voltából.
2: Szuper!
1: Mekkora csapatról beszélünk, ti mennyien mennétek el?
2: Hát szerintem egy olyan 10 személy az már jó lenne.
1: Mivel foglalkoztok?
2: Rendőrségen dolgoztok.
1: Na, hát akkor ezek szerint azért ott sokkal többen vagytok, de melyik csoportot képviselitek majd, ha eljuttok?
2: Közlekedésrendészet.
1: Te autóban vagy irodában vagy?
2: Autóban vagyok.
1: Akkor nem is tartunk fel, hiszen hamarosan megyünk tovább a hírekkel, és még van egy jó hírem, hogy van óra nyereményed is a bácspapír jó voltából, oké?
2: Ó, nagyon szépen köszönöm, szuper!
0: Valahogy így kell. A játék folytatódik. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: A 2094140-20-as SMS Viber számon tudtak a következő órában is jelentkezni majd a játékra. Indul a 2 órás Daily Mix itt a Rádió egy gongon, Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon, Kámrád felvételével majd.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. Ezen a héten is. Múlt heti nagy sikerű akciónk folytatódik. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre a ballószögi VR Expert élményházba, és a bácspapír jóvoltából egy ideig a fénymásoló papírra sem lesz gondotok. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. A bácspapír és a VR Expert élményház támogatásával.
3: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
9: Anya, kapar a torkom!
10: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
11: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
13: Cellás polikarbonát és ipari műanyag akár azonnal raktárkészletről a fehér polikarbonáttól. Igen, már ipari felhasználásra is. Kecskemét, Halasi út 12. www.fehérpolikarbonát.hu.
14: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
15: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
14: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
15: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
14: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
13: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
16: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
17: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malom Központba. Találkozz a munkáltatókkal, kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. Baon.hu állásbőrze. Október 20-a Kecskemét.
18: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Gemius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
19: Magas a vérnyomása?
20: Cukorbeteg vagy érszűkületes?
19: A Humánterápia Centrum segíthet önnek fájdalommentes és mellékhatások nélküli gyógyításában. Állapotfelmérés dr. Cserényi László és dr. Raskó Endre érsebész főorvosok magas szintű szaktudásával.
20: Kecskemét, Horváth Dömekör út 8.
19: Telefon 76 322 993.
20: Várjuk hívását.
19: Óvja érrendszerét.
21: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
22: Egy alpolgármesterrel működne tovább a kecskeméti önkormányzat. Több helyszínen is várják a víradókat Bács-Kiskunban. Az aradi vértanukra emlékezünk ma. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Átalakítaná és takarékosabbá tenni az önkormányzat működését Kecskemét városvezetése a szűkülő pénzügyi mozgástérre hivatkozva, mondta egy rádió interjúban Kecskemét polgármestere. A tervek szerint az eddigi 5 helyet egy alpolgármester, Engert Jakabné segíteni Szemereiné Pataki Klaudia munkáját, a külsős alpolgármesterek pedig a polgármester közlése szerint önkéntes formában folytatnák a szakmai segítségnyújtást. A bizottságok számát 7 helyet 4-re csökkentenék, és a tanácsnoki rendszer fenntartását is felülvizsgálnák. A változtatások főbb elemeiről az októberi és novemberi közgyűlés tárgyalhat, az új szervezeti struktúra pedig a tervek szerint december 1-től léphet életbe. A 2027-es költségvetést a korábbi gyakorlattól eltérően nem decemberben fogadnák el, hanem hosszabb egyeztetés után a következő évben tárgyalnák. Több településen is szerveznek véradásokat ezen a héten Bács-Kiskunban. Kecskeméten hétfőtől péntekig a Területi Vérellátó Intézetben, szombaton pedig a Mátyás Király Általános Iskolában várják a véradókat. Baján ma a Szentháromság téren, csütörtökön a Szent Isváni Általános Iskolában, pénteken pedig a transzfúziós osztályon lehet vért adni. A hét folyamán Dunapatajon, Páhin, Császártöltésen, Hartán, Kiskunhalason és Madarason is tartanak kihelyezett véradásokat. Az aradi vértanukra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a Magyar Szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Több mint 170 év távlatából is fontos része történelmünknek a vértanuk emlékezete, mondta rádiónknak Herman Róbert történész, a Magyar Történelmi Társulat elnöke.
23: A Magyar Szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem is, ahogy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születésűek, nem csak a Habsburg-birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amit harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
22: Napos idő várható zömmel, fátyolfelhőkkel és eső nélkül. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben a térségben 22 és 26 fok között alakul. Az ország nagy részén holnap is sok napsütés ígérkezik, de a fátyolfelhők mellett már a szél is megélénkül és előfordulhat kisebb eső. A hőmérséklet éjjel 0 és 7, míg napközben 22 és 26 fok között alakul.
1: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: egy! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerme.

Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál Faragó Miklós, egy perccel negyed egy előtt járunk, és a Daily Mixben is játszunk, mert a csapatommal csapatom játékunkban tudtok részt venni ezen a héten, ma is, és holnap is, és egészen péntek délutánig óranyereményt is adunk játékosainknak a bácspapírnak köszönhetően, de a heti fődíjunk, ami egy 150 ezer forint értékű csapatépítő tréning a VR Expert Élmény Aréna jóvoltából pénteken délután kerül kisorsolásra. Csapatom, ezt írjátok üzenetben, SMS-ben, Viberen a 29 414 020-ra, és ha hívunk benneteket, a telefont is így kell felvenni.

Rádió 1-en. Kezedben a telefon? Akkor rajta! Mostantól várjuk a jelentkezésedet. SMS és Viber számunk 0620 9414 020. Csapatommal csapatom a Rádió 1 gongon.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ma is sok napsütésre számíthatunk, kevés fátyol felhő zavarhatja kellemes őszi időt. A délutáni órákban 22-26 fokig melegszik a levegő. Holnap is még hasonló időben lesz részünk, aztán csütörtöktől nyugat felől fokozatosan vastagszik a felhőzet. Egyre többféle alakulhat ki, eső, zápor, zivatar. Hajnalban 3-10 délután 21-27 fok között alakul a hőmérséklet csütörtökön is, úgyhogy készítsük majd az esőkabátot, vagy éppen az esernyőt, de várjuk is a csapadékot. Most pedig nem kell várni Lloyd Dallára, ez a Get Lucky itt a Daily Mixben.

Daily Mix a Rádió 1-en. A Rádió 1 gong legújabb játéka. Csapatommal csapatom a Rádió 1 gongon. Let's get down to business. Give you one more night to get

ezzel a nyereménnyel az egész csapatot megajándékozhatod. Talán még a főnök is megdicsér majd az ötletért. Csapatommal csapatom, a Rádió egy gongon.

0: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és itt a Daily Mixben néhány közlekedési információra hívom fel a figyelmeteket. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 25-ös, 29-es kilométer szelvények között Ócsa térségében burkolatfelújítási munkálatokat végeznek. A forgalmat ideiglenesen az előző, majd a haladó sávba és a szemközti oldal előző sávjába terelik, így biztosítva az autópályának kétszer két sávot a forgalom számára. Az érintett szakaszon ráadásul 60 és 80 km/órás sebességkorlátozásra kell számítani. Útépítési munkálatok kezdődtek és zajlanak Helvécián, az Alsótelepi dűlőben és a Korhány közi dűlőben is, úgyhogy forgalomkorlátozásra számítsatok Helvécián is.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Hamarosan játszunk csapatommal, csapatom, így kell felvenni a telefont. Most Tóth Abigail Accent közösét hallgatjuk, ez a Sugar Daddy.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom, a rádió egy hangon.
1: Ebben az órában is csapatommal csapatom, így lehet jelentkezni a játékra, és a telefont is így kell felvenni most.
2: Csapatommal csapatom.
1: Gratulálok, te is a kalapba kerülsz, Faragó Miklós vagyok a rádió egy gongból.
2: Jó napot kívánok.
1: Üdvözlöm. Te kezdődhetünk?
2: Igen, persze.
1: Oké, okay, futunk, vagy valahol járkálunk? Úgy érzem a hangot.
2: Igen, éppen ebédidőben.
1: Ebédidőben kiszaladtunk, és most megyünk. Ebéd után, vagy ebéd előtt vagyunk?
2: Előtt.
1: Jól van, akkor nem tartalak fel sokáig. Mesélj nekünk, hogy akkor egy olyan munkája van ebédidő, és ki is lehet használni?
2: Igen, egy jó munkahely. Na,
1: mit lehet tudni a csapatról és a munkahelyről? Miért jó ott dolgozni?
2: Hát, jó a társaság, segítünk egymásnak, úgyhogy összefogunk.
1: Mivel foglalkoztok?
2: Hát, ilyen pénzügy területen dolgozunk.
1: Itt Kecskeméten?
2: Igen, Kecskeméten.
1: Ha megnyernétek a fődíjat a VR Expert élmény arénába, akkor hányan tudnátok részt venni a csapatépítő tréningen?
2: Hát, reméljük, akkor 15-en.
1: 15-en. Szokott lenni egyébként ilyen összetartó buli?
2: Igyekszünk, igen, havonta, ha más nem ott helyben. Van egy kis palacsintázás, hol lesz az, főleg péntek reggelenként egy kis csapatépítőt tartani.
1: Na hát akkor pénteken fődíjsorsolás, a kalapban a te neved is, és persze az óra nyereménye is jár a bácspapír ajándéka. Maradj vonalban, adáson kívül beszéljük a részleteket, jó?
2: Jó, köszönöm szépen.
1: Nyerni és kalapba kerülni a következő órában is van lehetőség. A 29-414-020-as SMS Viber számon tudtok majd nyereményjátékunkra jelentkezni. Pénteken tehát fődíjsorsolás. Minden részlet a radiogong.hu-n, a hivatalos játékszabályzatot is megtaláljátok. A Daily Mix pedig folytatódik majd Alex Kenji dalával. Ez lesz a Bambolé.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom. Rádió egy gongon. Ezen a héten is. Múlt heti nagy sikerű akciónk folytatódik. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre a Ballószögi VR Expert élményházba, és a bácspapír jóvoltából egy ideig a fénymásoló papírra sem lesz gondotok. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon, a bácspapír és a VR Expert élményház támogatásával.
3: Rádió 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
6: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malom Központba. Találkozz a munkáltatókkal, kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. Baon.hu állásbőrze. Október 20-a Kecskemét.
7: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
8: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
9: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorok típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
10: Inter Silver keset keri.
11: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
10: Inter Silver keset keri. Élelmiszer.
12: Kattintson webshopunkra, intersilver.hu.
13: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
14: Tegyen próbára minket, ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
15: Alkoholizmus a családban? Van kiút. Az anonim alkoholisták találkozója Kecskeméten a Piarista iskolában várja az érintetteket és hozzátartozóikat október 9-től 11-ig.
16: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
17: Egyre több a rolleres baleset Kecskeméten. Önkéntes királydínyeszedési akciót szerveznek Kiskunfélegyházán. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Jelentősen emelkedett az elektromos rollerrel összefüggő balesetek száma Kecskeméten. Idén szeptember közepéig már 263 sérültet láttak el a kórházban, többet, mint tavaly egész évben, írja a hírös.hu. A sérültek 65%-a gyermek, és sok esetben törésekkel, fej- vagy mellkasi sérülésekkel kerülnek kórházba. Az érintettek mintegy negyede műtéti ellátásra is szorult, miközben az orvosok tapasztalatai szerint a bukósisak és más védőfelszerelések használata továbbra is ritka. A növekvő balesetszám miatt Kecskeméten az is felmerült, hogy valamilyen formában korlátozzák a kerékpáros és elektromos rolleres közlekedést a főtéren. Önkéntes királydínyeszedési akciót tartanak október 7-én a Kiskunfélegyházi alsó és felső temetőben. A kezdeményezést a Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft. Szervezi, miután több jelzés érkezett a növény elszaporodásáról. A királydínnyel tüskés termése a látogatóknak is kellemetlenséget okozhat, emellett a kerékpárok gumiabroncsait is károsíthatja, írja a Félegyházi közlöny. A növény visszaszorításán a temetők munkatársai folyamatosan dolgoznak, az akció során pedig önkéntesek segítségére is számítanak. A közös munka célja, hogy rendezettebbé és biztonságosabban látogathatóvá tegyék a félegyházi temetőket. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. Fontos, hogy vezessünk körültekintően és tartsuk be az elsőbségi szabályokat. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek, ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
18: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, légféket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényező berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körülön ki kell terjedni a pótkocsira és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatása alatt vezetni tilos. Földútról szilárd útra történő felhajtás előtt a járműre tapadt sorat el kell távolítani, hogy az ne szennyezze be az utat.
17: Napos idő várható zömmel, fátyolfelhőkkel és eső nélkül. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben a térségben 22 és 26 fok között alakul. Az ország nagy részén holnap is sok napsütés ígérkezik, de a fátyolfelhők mellett már a szél is megélénkül és előfordulhat kisebb eső. A hőmérséklet éjjel 0 és 7, míg napközben 22 és 26 fok között alakul.
19: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
16: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi.

Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Folytatódik a Daily Mix, és a csapatokban csapatom játékunk is. Jelentkezni nagyon egyszerűen lehet. SMS Viber számunk a 2094140-20-as. Csapatommal csapatom, ennyit írjatok, és hogyha visszahívunk benneteket, a telefont is így vegyétek fel. Óra nyereményünk és heti fődíjunk is van. Hamarosan elárulom majd a részleteket. Na meg arról is beszélek, hogy mindjárt itt az őszi szünet. De most Exendalát hallgatjuk. Ez már a Don't Leave.

és dance slágerek Mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en. Minden délben. Csapatommal csapatom a Rádió 1 gongon. Ezen a héten is.

ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Már várom a csapatom üzeneteket, vegyetek részt játékunkban, hiszen ezen a héten is a fődíjat csapatépítő tréning 150 ezer forint értékű a nyeremény, a VR Expert élmény arénába juthat el egy szerencsés Rádió egy gong hallgató csapatával. Az óra nyereményét a Bács Papír hagyja egyébként, úgyhogy óra nyereményünk is van. Ami nagyon fontos, hogyha hívunk benneteket csapatom, így vegyétek fel a telefont is. Október 6-a van, sok család már tervezgeti az őszi szünetét. Nem véletlenül, hiszen 12 tanítási nap van hátra az őszi szünetig, ami egyébként október 23-án kezdődik, úgyhogy még 22-én tanítási nap, és november 2-án hétfőn ülnek vissza az iskolapadba a diákok. Idén egyébként 10 napos lesz az őszi szünet. Október 23 és november 1-e között lesz tehát. Lloyd David Puentes, Golden Summer közben, ezzel a dallal folytatjuk itt a Daily Mixben a Rádió egy gongon.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ahogy arról a programajánlatokban is említést tettünk, ma elkezdődik az országos könyvtári napok, és egészen vasárnapig rendkívül színes program kínálata készül itt Kecskeméten és a Katona József könyvtár és a városban található Fiók könyvtárak. Ma délután 5 órakor például Kömlődi Ferenc jövőkutató tart majd előadást. De a holnapi napon délelőtt 9 órakor Vibó Kildi biológus látogat el a Katona József könyvtárba. Csütörtökön pedig ismét a mesterséges intelligenciáról szóló téma, mesterséges művész címmel a könyvtár munkatársa tart előadást. Bőven lesznek még programok a könyvtárban egészen vasárnapig. Országos könyvtári napok!

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Autósok figyelem, jövök a közlekedési információkkal. Hívja az Utinform, hogy dugó alakult ki az M5-ös autópályán. Új terelést építenek ki Szeged felé Ócsa térségében, és a 20-as kilométernél a forgalmat a gyáli csomópont gyűjtőágára terelik, majd a 23-as kilométernél a főpályán haladhatnak tovább csak a leálló sávon a közlekedők, és hát a munkavégzés miatt 1-2 kilométeres a dugó az Utinform szerint. Az 5-ös főúton Kecskemétes Lajos Mizsa között a 74-es 75-ös kilométerek között az M5-ös autópálya és az M44-es autó csomópontjának építéséhez kapcsolódó munkák folynak. A munkaterületnél útszűkület és 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: Csapatommal csapatom, így kell felvenni ebben az órában is a telefont, hogyha nyerni szeretnétek. Mindjárt hívok is egy hallgatót. Addig is Lady Gaga! Hey,

Felejtsd el a mesterséges intelligenciát, a memóriádat sem kell tornáztatnod, csak tudd a beugró mondatot. Csapatommal csapatom, a Rádió egy gongon.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: Újabb hallgatónak nyílik esélye játékunkban, hogy a fődíjat elvigye. Csak a megfelelő mondattal kell nyitni a beszélgetést.
2: Csapatommal csapatom.
1: És a megfelelő mondatot megkaptam. Faragó Miklós vagyok, Rádió egy gongból. Szia!
2: Szia, Miki, Robi vagyok.
1: Robi, te vagy a következő szerencsés, akinek esélye van, hogy megnyeri a fődíjat pénteken a csapatépítő tréninget. Miért lenne jó, hogyha te nyernél?
2: Miért lenne jó? Hát a beosztásomból adódóan talán egy kicsit azok az emberek, akik itt dolgoznak, közelebb kerülnének, és talán jobban meg tudnának ismerni.
1: Na hát a következő kérdésemet sejtett, gondolom, hogy mit dolgoztok, mivel foglalkoztok? Elárulhatok?
2: Hát, figyelj, elárulom végül is. A cég profilja az épületgépészeti áruk, én viszont HR-es vagyok. Tudod, mit jelent?
1: Emberekkel foglalkozol, ezt szokták mondani.
2: Igen. Nagyon szépen mondtad.
1: Igen? Jó, oké. De fejtsd ki te is, akkor, de ha jól mondtam, akkor közel vagyok a tűzhöz, vagy a megfejtéshez. De igen?
2: Nézd, tehát nem mindig én vagyok a legszimpatikusabb ember a cégnél.
1: Robi, hát akkor pénteken fődíjsorsás VR expert élmény arénával lehet eljutni. Jártál már ott? Hallottál már erről a helyről?
2: Nem jártam még sajnos. Nem jártam még hallani, már hallottam róla, és nagyon szívesen kipróbálnám.
1: Hányan vagytok egyébként? Hányan dolgoztok?
2: Hát körülbelül a 30 fő.
1: Na hát ez egy szép szám lenne.
2: Igen,
1: és
2: igen,
1: összegyűlnétek.
2: Igen.
1: Szokott egyébként ilyen csapatépítő lenni, vagy sikerül összehozni?
2: Természetesen szokott évente két alkalommal biztos.
1: Robi, hát még van még óra nyereményed, a bácspapír ajándéka, a tiéd, adáson kívül beszéljük a részleteket, maradj vonalban.
2: Köszi szépen.
0: Valahogy így kell. A játék folytatódik. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: Zene sem áll meg. Purple Disco Machine, Hearts, Wonderful Life, ezzel indul a következő zene. Jó ránk itt a Rádió egy gongon. Az elmúlt 4 órában Faragó Miklós hallottátok, holnap 10 óra után ismét jövök. Most pedig a következő 3 óra kincses Szabijé. Fogadjátok nagy szeretettel, 17 óráig ő lesz a Rádió egy gong műsorvezetője. Így kett délután. Viszont hallásra, sziasztok!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. Ezen a héten is. Múlt heti nagy sikerű akciónk folytatódik. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre, a ballószögi VR expert élményházba, és a bácspapír jóvoltából egy ideig a fénymásoló papírra sem lesz gondotok. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. A bácspapír és a VR expert élményház támogatásával.
3: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Belégzés. Kilégzés. Belégzés.
4: Ugye milyen egyszerű? De Náthason a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil Orsprayt.
5: A Reventil Orspray enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyákahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
6: A Reventil Orspray törődik az orrával.
4: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
7: Hunja be a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
10: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
9: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
10: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 5V40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
12: Látod, mondtam, hogy hívjunk inkább költöztetőt. Legközelebb bízzuk a profikra, és hívjuk a Költözzokosant. Profi csapat, bármit elszállítanak, és még jó áron is dolgoznak. Keress rá a Költözzokosantra Facebookon, vagy interneten. Költözzokosan te is.
13: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
14: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
15: A falevelek már erősen hullanak, de a plazmacenter juttatásai októberben is magasan maradnak.
16: Hogy miért?
15: Ami számodra egy-egy kényelemben töltött óra, az egy rászoruló betegnek maga az élet ajándéka. Nem maradhat tehát hála nélkül, válj te is életmentő plazmaadóvá a hónapban, hiszen így az alkalmassági vizsgálat során
16: 5000 forint,
15: életed első két adásával 60000, az első 5 plazmaadásoddal pedig összesen
16: 155000 forint juttatásra tehetsz el.
15: A részleteket látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Tarts velünk te is, és tegyük közösen jobbá a világot.
17: Kavics felverődés, szélvédő csere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
18: Magas a vérnyomása?
19: Cukorbeteg vagy érszűkületes?
18: A Humánterápia Centrum segíthet önnek fájdalommentes és mellékhatások nélküli gyógyításában. Állapotfelmérés dr. Cserényi László és dr. Raskó Endre érsebész főorvosok magas szintű szaktudásával.
19: Kecskemét, Horváth Dömökör út 8.
18: Telefon 76-322-993.
19: Várjuk hívását!
18: Óvja érrendszerét!
20: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek! Építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
21: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
22: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
21: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
23: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
24: Szent Király nyerte a nemzeti vágtát, Lajos Mizse második lett a fogatvágtán. Bács-Kiskunban marad a vármegye elnevezés, fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelmi hatóság. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Bács-Kiskun megyei sikereket hozott a 19. nemzeti vágta Szilvásváradon, írja Baon. A felnőttek versenyének döntőjébe Szent Király lovasa Csiki Laura jutott be, aki Jimmy nevű lovával végigvezetve megnyerte a finálét. Szent Király a nemzeti vágta 19 éves történetében először szerezte meg a győzelmet. A megyéből egy János Halmi és egy bajai lovas is eljutott a középfutamokig. A fogat vágta döntőjében szintén dobogós helyezés született, a Veszelszky Gábor hajtotta Lajos Mizsei Ménes a második helyen végzett. Nem támogatta a megye elnevezésre történő átállást a Bács-Kiskun vármegyei közgyűlés többsége, írja a Baon. A testületnek azután kellett döntenie a kérdésről, hogy október 1-től már országosan ismét a megye lett a hivatalos megnevezés. Bács-Kiskunban ugyanakkor a közgyűlés úgy határozott, hogy saját önkormányzati dokumentumaiban továbbra is a vármegye elnevezést használja. A jogszabályok lehetőséget adnak ugyanis arra, hogy a korábbi megnevezések az átállásig továbbra is használhatók legyenek. A döntés nyomán tehát a szervezet neve továbbra is Bács-Kiskun vármegye önkormányzata marad. Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelmi hatóság. A kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
25: Három fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében, a tartós fogyasztási cikkek, a javítókarbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
24: Ma is sok napsütés várható, csak kevés fátyolfelhő szűrheti a napfényt. Esőre ma sem számíthatunk, a legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 26 fok között alakul. Holnap még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső már előfordulhat. A hőmérséklet éjjel 0 és 11, míg napközben 22 és 27 fok között alakul.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 Gong.

0: Rádió egy nálunk csak igazi ma is Sláger megy, indul a kert délután, folytatjuk a csapatommal csapatom elnevezésű nyereményakciót. Ez a mondat jöhet egyébként SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra, és ugyanígy is kell felvenni a telefont az óra végén annak a szerencsés Rádió egy gong hallgatónak, akit majd visszahívok. A bácspapírnak köszönhető most az óra nyeremény, egészen péntekig megy ez az akció, és pénteken pedig kiderül, hogy ki lesz a heti fődíj, egy csapatépítő tréning, a VR Expert élmény aréna jóvoltából. 0629-414-020-as, még egyszer az SMS és Viber számunk jöhet, tehát a csapatommal csapatom mondat, és ne felejtsétek el, hogy így kell majd, tehát még egyszer az óra végén felvenni a telefont. Jó, most Alex Warren dala, méghozzá hirtelen mindent elsöprő szerelemről. Ez a Fever Dream, már is itt a Rádió egy gongon.
1: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autóüveg.hu

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

Bécsről, Buktassuk le a Néma gyilkost címmel, ismeretterjesztő előadásra, majd pódium beszélgetésre kerül sor holnap 17 órakor Kecskeméten, a Tudományi és Művészetek házában. Csütörtökön 6 órától ingyenes, tudásalapú szellemi csapatversenyben vehetnek részt a maguknak kihívást keresők, az EU kvízesten, a Katona József könyvtárban üzemelő Story Caféban. A vetélkedőre 4 fős csapatok jelentkezését várják. Őszi forgatag lesz a Széchenyi városban szombaton. Tökfestés, koncertek és gyermekprogramok várják az érdeklődőket, most az aradi vértanúk terén. A rendezvény délelőtt 10 órakor kezdődik, a nap sztárvendége Bíró Csongor Vitéz lesz. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk. Várjuk továbbra is a csapatommal csapatom mondatot a 0629-414-020-as számra. Az óra végén pedig ugyanígy kell felvenni majd a telefont. Van óra nyereményünk, amit most a Bácspapírnak köszönhetünk, pénteken pedig heti fődíjat sorsolunk, méghozzá egy csapatépítő tréninget. Ja, most Cyril dala, ez a Stumbling In, itt a Rádió 1 gonggal.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kérsz fekete virslit?
2: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
1: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
2: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
1: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
2: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
3: Pihenj egy kicsit.
4: Gondolkodj pozitívan.
5: Menj el sétálni, szedd össze magad.
6: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
7: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
9: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
10: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
9: Szerencsét, hogy az Optik Worldben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
10: Ez varázslatos!
9: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
11: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádióhegynálunk csak igazi mai sláger, mely nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Egyelőre még marad a vénasszonyok nyara, de nem sokáig csütörtökön egy északnyugat felől érkező hidegfront vethet véget a vénasszonyok nyarának. Holnap még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék sem kizárt. A minimumok 0 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb délutáni órákban pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Jön most Calvin Harris és Rihanna, This is what you came for című dala itt a Rádió 1 gongon.

Ezzel a nyereménnyel az egész csapatot megajándékozhatod. Talán még a főnök is megdicsér majd az ötletért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. Don't know just how it happened.

0: Csapatommal, csapatom.
1: Tökéletes a mondat. Pont erre vártunk. Szia, én a Kincsen Szabja Rádió egy gongból.
0: Szia, én meg Betty vagyok.
1: Hello Betty, munka közben?
0: Hát, nem, mondjuk azt nem, most pont nem vagyok.
1: Most pont nem. Szabin vagy esetleg?
0: Igen, pihenős vagyok.
1: Pihenős van. Vagy. Na, és mekkora a kollektíva a munkahelyen?
0: Hát, vagyunk egy páran, egy 10-15-en kb.
1: Jó kis csapat lehet, és hát egy jó kis VR élmény aréna heti fődíjra hajtatok, gondolom most ugye nyilván ti is.
0: Így van, igen, igen.
1: Voltatok már egyébként ilyenen?
0: Hát pont ilyenen még nem voltunk, de reménykedünk benne, hogy most el fogunk tudni ide.
1: Milyen volt a legutóbbi csapatépítőtök?
0: Hú, hát megmondom őszintén.
1: Nem emlékszel.
0: Most jöttem ide. Nem igen tudom, hogy mi volt az előző, de bízom benne, hogy ez az első közös ilyen csapatépítőnk, és jó lesz.
1: Hát ha most ezt megnyernéd, akkor jó bevágódnál az új munkahelyen, nem?
0: Az biztos, igen, igen.
1: Jó, Betty, nagyon fogok szurkolni, pénteken sorsolunk. Tiéd az aranyeremény viszont. Bács papír, jó voltából.
0: Jó, szuper, szuper. Köszönöm
1: én is, szép napot, köszi, hogy bennünket hallgatsz, gratulálok, szia, szia.
0: Szia.
1: A hírek után itt lesz majd a Die Die. A következő óra elején jön majd Shakira és Burna Boy közös slágere itt a Rádió egy gongon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. Ezen a héten is. Múlt heti nagy sikerű akciónk folytatódik. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre, a Ballószögi VR Expert élményházba, és a bácspapír jóvoltából egy ideig a fénymásoló papírra sem lesz gondotok. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. A Bácspapír és a VR Expert élményház támogatásával.
2: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Univerzális alap sokféle kedvenchez. A Metro havi bajnok ajánlatában a friss sertés darált hús 1 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint október 31-éig. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
6: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
7: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotiv Extra. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
8: Újra jó kedvűen a Remotiv Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
10: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
9: Szerencsét, hogy az Optik Worldben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
10: Ez varázslatos!
9: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
11: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
13: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
14: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
15: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán.
16: Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
17: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
18: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
19: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal is teljesen val. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
20: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
21: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
22: Alkoholizmus a családban? Van kiút. Az anonim alkoholisták találkozója Kecskeméten a Piarista iskolában várja az érintetteket és hozzátartozóikat október 9-től 11-ig.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
23: Egy alpolgármesterrel működne tovább a kecskeméti önkormányzat. Több helyszínen is várják a víradókat Bács-Kiskunban. Az aradi vértanukra emlékezünk ma. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Átalakítaná és takarékosabbá tenni az önkormányzat működését Kecskemét városvezetése a szűkülő pénzügyi mozgástérre hivatkozva, mondta egy rádió interjúban Kecskemét polgármestere. A tervek szerint az eddigi öt helyet egy alpolgármester, Engert Jakabné segíteni Szemereiné Pataki Klaudia munkáját, a külsős alpolgármesterek pedig a polgármester közlése szerint önkéntes formában folytatnák a szakmai segítségnyújtást. A bizottságok számát hét helyet négyre csökkentenék, és a tanács noki rendszer fenntartását is felülvizsgálnák. A változtatások főbb elemeiről az októberi és novemberi közgyűlés tárgyalhat, az új szervezeti struktúra pedig a tervek szerint december 1-től léphet életbe. A 2027-es költségvetést a korábbi gyakorlattól eltérően nem decemberben fogadnák el, hanem hosszabb egyeztetés után a következő évben tárgyalnák. Több településen is szerveznek véradásokat ezen a héten Bács-Kiskunban. Kecskeméten hétfőtől péntekig a területi vérellátó intézetben, szombaton pedig a Mátyás király általános iskolában várják a véradókat. Baján ma a Szent Háromság téren, csütörtökön a Szent Isváni általános iskolában, pénteken pedig a transzfúziós osztályon lehet vért adni. A hét folyamán Dunapatajon, Páhin, Császártöltésen, Hartán, Kiskunhalason és Madarason is tartanak kihelyezett véradásokat. Az aradi vértanukra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a Magyar Szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Több mint 170 év távlatából is fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete, mondta rádiónknak Herman Róbert történész, a Magyar Történelmi Társulat elnöke.
24: A Magyar Szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születésűek, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részlettek. És ő magában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amit harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
23: Napos idő várható zömmel, fátyolfelhőkkel és eső nélkül. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben a térségben 22 és 26 fok között alakul. Az ország nagy részén holnap is sok napsütés ígérkezik, de a fátyolfelhők mellett már a szél is megélénkül és előfordulhat kisebb eső. A hőmérséklet éjjel 0 és 7, míg napközben 22 és 26 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong.

Egy nálunk csak igazi mai sláger, megyek kincsen. Szabi vagyok veletek, ez a kett délután indul egy újabb óra, és ez egy újabb esélyt jelent valakinek az aranyereményre, amit most a Bácspapírnak köszönhetünk, illetve jó kis munkahelyi kollektíva mehet el a VR Expert élmény arénába. Az pénteken derül majd ki, tehát pénteken sorsoljuk majd a heti fődíjat. A 0620-9414-020-as számra jöhet a csapatom mondat, és ugyanezzel a mondattal kell felvenni majd az óra végén a telefont. Mindenkinek jó rádiózás, kellemes délutánt kívánok most Regán Lili dalával, ez a Heal Me már is itt a rádió egy gongon.

Rádió Egyenlő, csak igazi mai sláger megy. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok, jó utat, ha az autóban hallgattok bennünket. Útépítési munkálatok kezdődtek Helvécián, az Alsótelepi dűlőben és a Korhánközi dűlőben is. A beruházás várhatóan november 27-ig tart. Ez idő alatt forgalomkorlátozásokra kell számítani. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 25-ös és a 29-es kilométer szelvények között Ócsa térségében burkolatfelújítási munkálatokat végeznek. A forgalmat idéglenesen az előző, majd a haladó sávba és a szemközti

0: oldal előző sávjába terelik, így biztosítva az autópályán a kétszer két sávot a forgalom számára. Az érintett szakaszon 60 és 80 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Illetve szintén burkolat felújítás zajlik Kecskemét térségében az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 90-es és a 94-es kilométer szelvények között. Az érintett szakaszon 60 km/h sebességkorlátozásra kell számítani óvatosan az utakon. Most jön Axwell és Ingrosso, More Than You Know című sláger, szóljon ez most akkor az autósoknak, itt a Rádió 1 gongon.
1: Az útinformáció támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

itt csak igazi mai sláger. Megyünk kincsen, Szabi vagyok még ebben, és a következő órában óranyereményünk van, méghozzá Bajcs Papír jó voltából egy ajándékcsomag, és pénteken pedig kiderül, hogy melyik csapat megy a VR Expert élmény arénába, a csapatépítő tréningre. Nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a holnapi napon. Sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. Kora reggelre jobbára 1 és 9 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugokban továbbra is ennél hidegebb, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban, a vízpartoknál és a szelesebb északnyugati tájokon enyhébb idő lesz, délután 23-27 fok várható. Jön most a koszovói származású londoni énekesnő Dua Lipa, érkezik tőle a Training Season, itt a

0: csapatommal, csapatom.
1: Pontosan erre a mondatra vártunk. Fanni, téged keresünk.
0: Igen.
1: Jó helyen járunk?
0: Igen. Nagyon.
1: Nagyon. Szia, dolgozol éppen egyébként?
0: Nem, kérlek, én éppen táppénzben vagyok azért, mert várom a kisbabámat.
1: Ó, na hát akkor hatalmas öröm éri a családot.
0: Igen. Igen. Úgyhogy én ezt a csapatommal csapatomos játékot, hogyha esetleg kis hasonlátok, én megvan, hogy kinek szeretném továbbadni, hogyha ilyet szabad csinálni.
1: Na, és kinek szeretnéd továbbadni?
0: Én anyukámnak. Ő egy idős otthonban dolgozik, és foglalkozásokat tartanak az időseknek, és nemrég kezdett ott, és tök jó kis közössége van, de tök jó lenne, hogyha egy kicsit csapat építhetnének, és jobban megismernék egymást.
1: Hát ez nagyon kedves gesztus tőled egyébként. Nem tudom, hogy lehet-e ilyen, de szerintem egyébként miért ne. Anyukádnak szurkolunk az új munkahelyen mindenféleképpen. Neked pedig, hát mikorra jön a pici

0: Köszönjük, hogy bennünket hallgatsz, megvan az óra nyeremény, pénteken pedig szurkolunk majd neked, illetve hát édesanyádéknak a pénteki sorsoláson. Köszi szépen, hogy itt voltál. Szia, szia!
1: Köszönöm szépen, szia!
0: A következő óra elején itt lesz majd az Opelite című sláger. A hírek után jön az amerikai énekesnő Taylor Swift itt a Rádió 1 gongon.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Csapatommal csapatom a Rádió 1 gongon. Ezen a héten is. Múlt heti nagy sikerű akciónk folytatódik. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre, a ballószögi VR Expert élményházba, és a bácspapír jóvoltából egy ideig a fénymásoló papírra sem lesz gondotok. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom a Rádió 1 gongon. A bácspapír és a VR Expert élményház támogatásával.
2: Rádió 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Anya, kapar a torkom!
6: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
7: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
9: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
10: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
11: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát, és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
13: Most igazán megéri kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu/Kia oldalon.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
16: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
17: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
18: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
19: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
18: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
20: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malom Központba. Találkozz a munkáltatókkal, kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. Baon.hu állásbőrze. Október 20-a Kecskemét.
21: Figyelem, Kecskemét! Október 8-án pirosba öltözik a Molnár Fatelep parkolója. Érkezik a Milwaukee szakmai nap és termékbemutató a Klebersberg Kuhn utca 33 alá. Ismerje meg és próbálja ki működés közben a Milwaukee szerszámait, és kérjen tanácsot a szakértőktől. Október 8-án csütörtökön Kecskeméten. Részletek a kisgaponline.hu oldalon.
22: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32, brillkft.hu.
23: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
24: Egyre több a rolleres baleset Kecskeméten. Önkéntes királydínyeszedési akciót szerveznek Kiskunfélegyházán. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Jelentősen emelkedett az elektromos rollerrel összefüggő balesetek száma Kecskeméten. Idén szeptember közepéig már 263 sérültet láttak el a kórházban, többet, mint tavaly egész évben, írja a hiros.hu. A sérültek 65%-a gyermek, és sok esetben törésekkel, fej- vagy mellkasi sérülésekkel kerülnek kórházba. Az érintettek mintegy negyede műtéti ellátásra is szorult, miközben az orvosok tapasztalatai szerint a bukósisak és más védőfelszerelések használata továbbra is ritka. A növekvő balesetszám miatt Kecskeméten az is felmerült, hogy valamilyen formában korlátozzák a kerékpáros és elektromos rolleres közlekedést a főtéren. Önkéntes királydínyeszedési akciót tartanak október 7-én a Kiskunfélegyházi alsó és felső temetőben. A kezdeményezést a Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft. Szervezi, miután több jelzés érkezett a növény elszaporodásáról. A királydínye tüskés termése a látogatóknak is kellemetlenséget okozhat, emellett a kerékpárok gumiabroncsait is károsíthatja, írja a Félegyházi közlöny. A növény visszaszorításán a temetők munkatársai folyamatosan dolgoznak, az akció során pedig önkéntesek segítségére is számítanak. A közös munka célja, hogy rendezettebbé és biztonságosabban látogathatóvá tegyék a félegyházi temetőket. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. Fontos, hogy vezessünk körültekintően és tartsuk be az elsőbségi szabályokat. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek, ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
25: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, légféket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényező berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körülön ki kell terjedni a pótkocsira és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosító szerek hatás alatt vezetni tilos. Földútról szilárd útra történő felhajtás előtt a járműre tapadt sorot el kell távolítani, hogy az ne szennyezze be az utat.
24: Napos idő várható zömmel, fátyolfelhőkkel és eső nélkül. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben a térségben 22 és 26 fok között alakul. Az ország nagy részén holnap is sok napsütés ígérkezik, de a fátyolfelhők mellett már a szél is megélénkül és előfordulhat kisebb eső. A hőmérséklet éjjel 0 és 7, míg napközben 22 és 26 fok között alakul.
26: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
23: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gomb.

ezzel a nyereménnyel az egész csapatot megajándékozhatod. Talán még a főnök is megdicsér majd az ötletért. Csapatommal csapatom, a Rádió egy gongon. Baby, I see what's on your mind. I see.

Ez a rádió nálunk csak igaziban is sláger, megyen kincse. Szabi vagyok veletek még ebben az órában. A következő órában majd itt lesz a Rádió 1 Live Mix, de ebben az órában még valaki bekerülhet a sorsolásba és besepelhet egy óra nyereményt a Váspapír jóvoltából. Pénteken pedig kiderül, hogy kimegy a csapatépítő tréningre a VR Expert élmény arénába. 0629 14020 az SMS és Viber számunk, a csapatommal csapatom mondatot írjátok meg most is, és az óra végén most is valakit majd visszahívok, ugyanígy kell felvenni alapból a telefont, hogy csapatommal csapatom. Jön most egy sírendala, ami a szerelem öröméről, a vonzalomról és az együtt megélt pillanatról szól, ez az Azizam itt a Rádió 1 gomba.

0: Igazi mai slágermen, nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a holnapi napon. Sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, észak-nyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. Kora reggelre jobbára 1 és 7 fok közé hűl le a levegő. A fagyzugokban továbbra is ennél hidegebb, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban, a vízpartoknál és a szelesebb északnyugati tájakon enyhébb idő lesz. Délután 23-27 fok várható. A 0629-14-020-as számra várom a csapatom mondatot, és ugyanígy kell majd felvenni az óra végén. Hamarosan majd valakit visszahívok, és ha minden jól megy, és ezzel a mondattal veszi fel a telefont az a szerencsés Rádió 1 gong hallgató, akit nem sokára csörgetek, az azonnal bekerül a sorsolásba, és megkapja az óra nyereményt is. Még a trénor szerint nem kell modellalkat ahhoz, hogy jól érezd magad a bőrödben. Erről szól a következő vidám, önbizalom növelő sláger. Jöjjön most az Alaba The Base, itt a Rádió 1 gongon.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
4: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
5: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
4: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
6: A harc, hát legyen harc!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
7: Bogytán az időt.
4: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
8: Kérsz fekete virslit?
9: Nagyon szellemes, olyan nincs.
8: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
9: Persze, meg rémfinom nuggets.

0: Ezek is vannak.
1: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
2: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets Master Food.
3: Hunyavel szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
6: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
8: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárat kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda!
9: A 40. Diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerekpárosokat, illetve a Diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves Diákolimpiát!
10: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e, Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
11: Megérkezett a vadonatúj, teljesen elektromos Mazda CX-6e a JP autószalonjába. Vásároljon most készletről, és legyen az öné egy ajándékfali töltő a modell mellé. Ne maradjon le az ajánlatról! A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek Kecskeméten a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
12: Álomesküvő, álomhelyszínen. Kecskeméttől mindössze 20 percre Csemőben vár a Tamás tanya, ahol minden adott ahhoz, hogy az esküvőtök igazán emlékezetes legyen. Tóparti ceremóniakert, három különleges rendezvényterem, teljes körű szolgáltatás és helyszíni szállás akár 70 fő részére. Tamás tanya, egy hely, ami méltó életetek legszebb napjához. Árajánlat kérés www.tamastanya.hu.
13: Kavics felverődés, szélvédőcsere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
14: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
15: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház, több mint festék volt.
16: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
17: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
18: Carglass javít, Carglass cserél.
19: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a Rádió 1 nálunk csak igazi mai slágerben. Mindenkinek jó utat kívánok, ha az autóban hallgattok bennünket. Balesetmentes közlekedést óvatosan az utakon. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között burkolatfelújítás zajlik. A 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon a félútpályát lezárták. Napközben mind a két irányban torlódásokra kell készülni. Az 5-ös főúton Kecskemét és Lajosbizse között, a 74-es és a 75-ös kilométer között, az M5-ös autópálya és az M44-es autó csomópontjának építéséhez kapcsolódó munkák folynak továbbra is. Útszűkület és 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben, illetve Kecskeméten a Jókai utca 38 szám előtt a városközpont felé vezető oldalon továbbra is útszűkület nehezíti a közlekedést. Jó utat mindenkinek! Várom SMS-ben a 0629-014-020-as számra. A csapatommal csapatom mondatot hamarosan visszahívok valakit. Most pedig egy újdonsággal megyünk tovább. Jön Loé és David Puentes Golden Summer című slágere már is itt a Rádió 1 Gongon.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.

0: barátommal, csapatom.
1: Nagyon jó, Józsit keresném.
0: Szia Szabé, Csatú Józsi vagyok.
1: Szia Józsi, egy kisbaba a profilképed a Viberen, nem ismertelek fel.
0: Igen, valószínű, hogy a gyermekem van ott.
1: Igen, megvan, gratulálok hozzá, és megvan az óranyeremény.
0: Köszönjük szépen.
1: Megvan az óranyeremény, pénteken pedig sorsolunk ugye heti fődíjat. Hányan dolgoztok a cégnél?
0: Hát most, hogyha elkezdem számolni a három telephelyet, akkor ilyen 20, 21, 22, valahogy így.
1: Na hát egy jó kis csapatépítő tréninget lehet akkor már. Szokott lenni egyébként, buli, munkatársakkal?
0: Mindig. Általában mindent megünneplünk, amit lehet.
1: Minden névnap, születésnap? Ünnepek?
0: Próbáljuk, igen.
1: Hát ez komolyan, minden héten buli van tényleg, mert hát azért 20-25 főnél azért az majdnem minden héten
0: hát
1: buli.
0: Hát jó, azért nem teljesen minden telephely ünnepel, a Kecskeméti az biztos, hogy szokott ünnepelni.
1: A Kecskeméti az összetartóbb?
0: Mi vagyunk többen, inkább így mondanám. A két másik telephelyen 3-4 ember dolgozik.
1: És hol van még telephely?
0: Debrecen és
1: Nyíregyházán. Debrecen és Nyíregyházán. Na, jó messze vannak. Na hát Józsi, gratulálok neked, megvan az óranyeremény a bácspapír jóvoltából, és a VR Expert élmény arénába pedig pénteken sorsoljuk, ugye nyilván a heti fődíjat. Köszi, hogy bennünket hallgatsz. Gratulálok, szia.
0: Köszönjük szépen. Köszi, Szabi. Köszi, szia.
1: Elköszönök. Egy hét múlva jövök megint, itt leszek 14 órától a keddi délutánba. Érkezik a rádió egy live mix, én pedig búcsúzom, Kincses Szabit hallottátok. További jó rádiózás. Sziasztok!
2: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Csapatommal csapatom! A rádió egy gongon! Ezen a héten is! Múlt heti nagy sikerű akciónk folytatódik. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre a Ballószögi VR Expert élményházba, és a bácspapír jóvoltából egy ideig a fénymásoló papírra sem lesz gondotok. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom a rádió egy gongon. A bácspapír és a VR Expert élményház támogatásával.
2: Rádió 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
5: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
6: Evelyn, ez biztos?
5: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyorstöltő is jár az új autódhoz.
6: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
5: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
7: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
8: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
9: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
10: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
11: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
12: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú ízületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm Plus D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
13: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
14: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
15: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
16: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
17: Megérkezett a vadonatúj, teljesen elektromos Mazda CX-6e a JP Autó szalonjába. Vásároljon most készletről, és legyen az öné egy ajándékfali töltő a modell mellé. Ne maradjon le az ajánlatról! A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek Kecskeméten a Mindszenti körút 53-as szám alatt, vagy a jpautó.hu oldalon.
18: Figyelem, Kecskemét! Október 8-án pirosba öltözik a Molnár Fatelep parkolója. Érkezik a Milwaukee szakmai nap és termékbemutató a Kriegersberg Kuhn utca 33 alá. Ismerje meg és próbálja ki működés közben a Milwaukee szerszámait, és kérjen tanácsot a szakértőktől. Október 8-án csütörtökön Kecskeméten. Részletek a kisgaponline.hu oldalon.
19: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
20: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
21: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
22: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
23: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
24: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Kecskeméten is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
2: Reklámot hallottak.
25: Sziasztok, Lotfi Begi vagyok.
26: Hey, Király Viktor vagyok, és ez itt a legújabb dalunk Lotfi Begivel. A Run.
3: Ez a Rádió 1.

0: igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
1: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, két teljes órán át mixelünk innentől. Ma Lotfi Begié a Rádió 1 Live Mix. Szevasz, Begi!
2: Hello, Geri! Köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok! Látod, milyen jó, hogy megtartottuk a Summer Edition-t? Mert hétágra süt a nap. Konkrétan ránéztem a hőmérőre a kocsiba, 28 fokot mutatott.
1: Igen, most akár még Summer Editionnek is hívhatnánk a Live Mixet, ami Rádió 1 Live Mix, és két órás nektek köszönhetően. Nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan szeretitek ezt a műsort. Hát Begi, tiéd a pálya, kezdjük el!
2: Az órát pedig már is a Hertzel fogom indítani, érkezik a Wonderful Life, méghozzá Purple Disco Machine remixében. Itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelem az igazi mai slágereket.

0: Ez volt a Fever Dream a Rádió 1-en. A Rádió 1 Live Mixet halljátok két órában, majd Lotfi Begi a lemezjátszóknál. Közlekedési infók jönnek, csak nagyon röviden. Baleset Budapesten a 12. kerületben történt néhány perc a Kék Golyó utcában, a Rád György utcánál, és lassú a haladás az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Herceghalom között. Mindenkinek jó utat! Egy SMS, sziasztok! Begitől szeretnék szavazni a Háborgó mélység 2-re a Top 500-ban. Üdvözletel Albert, és csak mondom Begi, hogy jönnek rád, rátok a szavazatok szépen.
1: Ennek nagyon örülök, és most már azt is tudom, hogy elindult a Top 500-as szavazás, úgyhogy tök jó bejönni a rádióba is.
0: Így van.
1: Nem csak zenélni, hanem ilyen jó információkkal gazdagodni.
0: Igen, látod, up-to-date leszel, ha eltöltesz itt velünk két órát mindig. Elindult a nagy Rádió egy Top 500 szavazás, ez ugye Magyarország legnagyobb slágerlistája, 500 dalból áll, 3 napon át tart, pénteken kezdjük el, vasárnap fejezzük be. Nagyon szeretitek minden évben, minél több szavazatot kap egy dal, annál előkelőbb helyen végez.
1: Háborgó mélység, 1, 2, 3, 4, 5, 6, visszatér, visszanéz, még háborgóbb a mélység. Mennyi ilyen ötletet összeírkáltunk, nem?
0: Nagyon
1: egy
0: jó
1: ideje már pihen a projekt, de hát ki tudja, igen, valamikor csak visszajön még, igen, nem?
0: Top 500 kukacradio1.hu, lehet szavazni itt, meg az online felületeinken, aztán a közösségi oldalainkon, Facebookon, Instagramon, TikTokon, mindenhol. Na, menjünk közben tovább.
1: A folytatásban egy különleges mashup érkezik, jön St. John és a Roses, megfejelve Akonnak a Smack Dead című dalával. Itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix. Lotfi Begi full élőben, 2 órán át a lemezjátszói mögött, még egyelőre szikrázó napsütésben, isteni nyári zenékkel. Bravo, Begi, szerintem most pont ilyen dalok kellene.
1: Elkapott ez a nyári hangulat, és hát állítólag ez a héten még kitart, úgyhogy minden kedves kollégának, aki a héten jön, csak nyári zenéket vegyetek elő, srácok, mert annyira adja, tényleg süt a nap, jó idő van, egy kicsit visszalopjuk a nyarat. Na.
0: Így van, és nem tart már sokáig az indián nyár, és nagyon fontos, hogy a játékunk sem tart már sokáig, már csak ma, holnap is csütörtökön megy a konténeres játékunk, hiszen Balázsék pénteken reggel kinyitják a Rádió 1 konténert Budapesten a Duna Plaza előtt, és akkor fog kiderülni, ki az a szerencsés, aki mindent megkap, ami csak a Rádió 1 konténerben van, nagyjából 20 millió forint egyébként a benne lévő ajándékok összértéke, 2 kulcsot tőlem még szerezhettek ma este a Rádió 1 kívánság műsorban 7 és 8 között. Megyünk tovább, Begi.
1: A folytatásban érkezik David Guetta és Jennifer Lopez közös, ez nem más, mint a Save Me Tonight itt a Rádió 1-en a Live Mixben. Egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Marshall Jefferson itt a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben. Move Your Body azért fényes, hétköznap, délután verőfényes napsütésben ezt adott meghallgatni, ez nagyon menő.
1: Hú. Eltáncikoltam. Nagyon, nagyon pontosan lépésről lépésre tudom ezt a dalt, el tudom táncolni, hogyha valaki néz minket a YouTube-on, az pontosan látta.
0: Így van.
1: Egyszer nem léptem mellé. Tehát, hogy tényleg, megtanultam szorgalmasan, és letáncoltam.
0: Back it a Dancing with the Stars-ban 0623111. Ez az SMS és Viber számunk. Jön a szokásos Hydration Break, kimegyünk, iszunk egy csomó vizet, meg amit találunk Begivel a konyhában, mármint mindent, ami alkoholmentes, és aztán jövünk vissza, és egy órán át még itt vagyunk veletek élőben, jó?
1: Ne menjetek sehova!
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van.

0: jön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
5: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
6: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
7: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
8: Evelyn, ez biztos?
7: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
8: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
7: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
9: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
11: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
10: Szerencsét, hogy az Optic World-ben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
11: Ez varázslatos!
10: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
12: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
13: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
14: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szor.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
15: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az espresso gép, vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
16: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
17: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
18: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőképkölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőképkölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
19: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő, hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
20: Datív PC. Minden reggel egy döntő.
21: Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban.
22: Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
23: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
0: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
1: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
24: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
25: Alkoholizmus a családban? Van kiút. Az anonim alkoholisták találkozója Kecskeméten a Piarista iskolában várja az érintetteket és hozzátartozóikat október 9-től 11-ig.
26: Most igazán megéri kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu/Kia oldalon.
27: Kia. Movement that inspires.
28: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malom Központba. Találkozz a munkáltatókkal, kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. Baon.hu állásbőrze. Október 20-a Kecskemét.
29: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
30: Tegyen próbára minket.
29: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
31: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Kecskeméten is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
32: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Mert a 3 DJ legenda.

0: Igazi ma is slágerekkel, csak igazi ma is sláger megy.
1: Elmúlt este 6, hello mindenkinek, itt vagyunk újra, továbbra is élőben, még mindig Lotfi Begivel, egy SMS. Ha úgy adom le a voksomat Begire, hogy a mélység még mindig háborgó, az értékes szavazat a top 500-ban, kérdezi Levi. Levi, nem hogy értékes, hanem dupla szavazat. Hello,
2: igen,
1: Begi.
2: Elfogadjuk. Hello, hello, köszönöm a kedves rádiogatókat, sziasztok.
1: Legháborgó mélység, ha ilyeneket írtok, ezt is be tudjuk azonosítani.
2: Legyen benne, jó? A mélység.
1: Ennyi.
2: Ennyi. Semmitől.
1: Szóval Begi is nagyon várja a voksaitokat. Az idei nagy rádió egy top 500-ban, Magyarország legnagyobb slágerlistájában, top 500 kuka. Radio1.hu, menjünk tovább!
2: Az órát pedig már is az Empire of the Sun-nal fogom indítani, érkezik a Walking on a Dream, méghozzá Blondish remixében. Itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelem az igazi mai slágereket.

0: És információk jönnek. Kigyulladt az útmenti növényzet az M5-ös autópályán. A főváros felé az Ócsa ülő csomópont előtt 2 kilométeres a sor mind a két irányban a nézelődők miatt. Az M1-esen pedig egy műszaki hibás autó miatt van 4 kilométeres torlódás Budapest felé Biatorbágy térségében. A kiépített terelésben mindenkinek jó utat! Egész kellemes ez a mix, üzeni Csabi.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Minden szavaddal egyetértünk, Csabi. 0-20-311-111. Ez az SMS és Viber számunk, lendülünk is tovább.
1: A folytatásban érkezik az idei nyár egyik legnagyobb slágere, ez nem más, mint a Talk to You, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: interjú egy live mixben mellettem Lotfi Begi élőben a lemezjátszóknál, és ti is maradjatok velünk még tovább mindenféleképpen. Van még hátra szűk fél óra a mai két órás mixből, aztán pedig a Rádió egy kívánság műsorban két kulcsot is kaphattok a Rádió egy konténeréhez. Rengeteg az üzenet, tiszteletem uraim, tuti, hogy csak víz fogyott a konyhában? Brutális, galaktikus a mix, köszönöm az energiát, ölelés, Ruci mester. Csak víz.
1: Én mondjuk presszót ittam, és amikor az első adag lejött, akkor olyan kevésnek tűnt, és ráhúztam még egyet. Kicsit kivel, félrevel a szívem. De jó, amúgy jó
0: nagyon jó az adás, úgyhogy így sok kávé. Ha Begi mixeli Lili dalát, akkor Regán Lilinél csiningel a kassza, kérdezi Lajos.
1: Hát valahogy úgy.
0: Így van.
1: Én meg aztán majd benyújtom neki a számot.
0: Pontosan. Ha Lili játsza a háborgó mélységet, akkor pedig Begéknél csinálja a klasszát.
1: És aztán ezt így körbe. De jó, ez vicc egyébként, tehát hogy nyilván játsszuk egymás dalait, mert jók.
0: Pontosan. Üdvözlet urak, nem tudom ti, hogy vagytok vele, bár még jó idő van, de nekem már most hiányzik a nyár meg a fesztiválok, azonban úgy gondolom, kedves Begi, ezekkel a zenékkel még felidézhető a nyári bulik sokasága. Üdvözlettel, Petya.
1: Köszi, Petya, ez a cél, hogy egy picit visszahozzuk a nyarat, és hát az időjárás is elég kegyes velünk ezen a héten, úgyhogy nincs más hátra, mint egy kicsit visszaemlékezni.
0: Így igaz, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Jön az újabb Hydration Break, egy kis hidratációs szünet. Nyuszi vagy meginni még egy kávét velem?
1: A biztos lesz benne.
0: Akkor víz. Vízezünk, aztán pedig jövünk vissza.
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
4: Ez az Alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük

0: Össze is bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
1: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
2: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
4: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A Mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A Mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüvegajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
6: Hunyavel szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Reklámot hallottak.
10: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Reklám.
11: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
12: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
13: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
14: Carglass javít, Carglass cserél.

0: Mind Radio Show on Radio 1. Radio 1. Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: 80 ezeres kamu ételrendelést adtak le egy étteremben. Téged ez érzékenyen fog érinteni.
2: Jó, de fonyódon az kettő darab lángos.
1: Fonyódon az egy ivóli, egy lángos. Fokhagyma nélkül szigorúan, mert tejfő sajt már nem jutott rá. Fértek egy éttermet, hogy 80 ezer forintért megrendelték a kaját. Lefőzték az összeset, és kiderült, hogy nem vezet sehova se a cím, se a telefonszám. Ez jó genyó dolog, gyerekek. Az már azért egy komoly árukészlet, nem? Tehát ott azért az sok minden van. A kommentelők között több helyi vendéglátós is jelezte, hogy ehhez hasonló visszaélések sajnos nem egyediek. Azért kedves a történet, mert hogy nagyon-nagyon azt írja a Fonyódi étteremnek a posztja, hogy gyerekekhez vitték, és hogy a gyerekek azt csavartak rajta egyet, és azt mondták, hogy rendben van, de akkor ezt mi oda elviszünk gyerekeknek. Jót. Szóval ez egy tök kedves sztori.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Sziasztok srácok, ez egy SMS. Tudom, hogy még csak most lett vége a nyárnak, de mikor jönnek már a karácsonyi mixek? Kérdezi Dani. Dani, én egy szabad szemmel jól látható összeget kész vagyok kifizetni annak a DJ-nek, aki még októberben játszik egy karácsonyi remixet nálunk valamikor. Tényleg.
1: Ja, mennyi ez? Az?
0: 20.
1: Mi? 20 mi?
0: Hát 20 ezer.
1: Tényleg?
0: Na, jó magyar forint.
1: Tényleg?
0: Van nálad most karácsonyi mix?
1: Mindig van nálad. Ki tudja, hol ér a karácsony, tudod?
0: Végül is tegnap kaptunk fizut, belefér. Ne, ezt tartom.
1: Jó,
0: ezt tartom.
1: Király.
0: Dani, én nagyon várom a karácsonyi zenéket. Egyébként a havazás azért az még odébb van. Holnap is marad a Vénasszonyok nyara, akár 27 fokkal.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: És hát a következő zene is arról árulkodik, hogy még nem akarjuk elengedni a nyarat.
1: Így van, egy igazi fesztivál himnusszal megyünk tovább. Érkezik a Turn on the Light itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: Dani, most vesztettem 20 ezer forintot, Beginek viszont megérte bejönni dolgozni, mert most nyert tőlem 20 ezeret. Én állom a szavam, hogyha valamelyik rádió egy DJ lejátszik októberben egy karácsonyi dalt, vagy valami hasonlót, akkor 20 ezer forintot fizetik. Revoluton utalhatok, nincs nálam cash.
1: Figyeld, valahol a messzeségben Mariah Carey felébred egy nyári álmából.
0: Igen, csak mondom, hogy 2 hónap múlva ilyenkor már megjött a Mikulás. És ez nagyon gyorsan el fog tenni. Begiként, na hát egy kis mellékes megvolt ma. Szia Begi, hello Geri, épp hogy be tudtam tekinteni rátok, hiányoztatok, puszi Reni, aztán egy nagyon jó üzenet. Sziasztok, Csaba vagyok, nagyon régóta szeretném megkérdezni. Szerintetek mitől lesz a sláger örökzöld? Vannak olyan zenék, amiket az ember meghallgat és szereti, de egy pár hónap múlva elfelejti. Aztán vannak olyanok, amiket bármikor visszahallgatunk, akár a 80-as vagy 90-es évekből, sokára, sőt, akár a... Ne csináld meg. Vagy akár a 60-as, 70-es évekből is. Most is sokan veszik elő a régi zenéket, újra dolgozzák őket, és ezek megint nagy slágerek lesznek. Vannak olyan zenék, amik akkor voltak slágerek, amikor még azoknak... Nem írom. Azoknak a szülei sem éltek, akik most buliznak rá. Nem hiszem, hogy a szöveg, vagy amiről szól, lenne a kulcs, mert sokan nem értik a szöveget. Lehet, hogy akkor a hangszerelés a lényeg, üdvözlettel Csaba. Ez egy jó kérdés. Megint rajta maradtunk a karácsonyon.
1: Nem, elmondom, az van, hogy egyébként az utóbbi időben, akár 10 évről beszélhetünk, nagyon felgyorsultak a zenei megjelenések, nagyon-nagyon sok zene van, nagyon sok zene megy át a kezünk alatt, a fülünkön át, és nem, nincs egész egyszerűen annyi ideje egy dalnak megtapadnia, mint mondjuk a 90-es években, vagy a 80-as években, amikor áhítozva vártuk a lemez megjelenését, megvettük, és mondjuk teszem azt, megvettem a Guns N' Roses új lemezét, és 4 éve keresztül csak azt hallgattam a következő Guns N' Roses lemez megjelenéséig, tehát hogy, és akkor nem volt ennyi zene, nem volt ennyi behatás, tehát hogy most már tényleg nagyon-nagyon sok zene van, úgyhogy azt gondolom, hogy kevesebb ideje van ezeknek a zenéknek megtapadni, és hát vannak, igen, örökzöldek, mint például a Last Christmas.
0: Amivel most értél 20 ezer forintot. Begi, nagyon köszi, folytatjuk a World Is My Radio Show-ban péntek este. Imádom.
1: Jövök pénteken, ti pedig nem menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik a Kívánság műsor. Juhász Gerivel, aki 20 ezer forinttal kevesebbel megy ma haza.
0: Én kerestem a bajt. Bibi Rexa, Faithless New Religion, ezzel kezdünk rögtön. És vannak nálam kulcsok a rádió egy konténerhez. 2 is adok, de csak akkor, ha itt maradtok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 3

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy

0: történet. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
5: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
6: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőképkölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1 millió 200 forint összegű jövőképkölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
8: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek? További információk az ersztésleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! ERSZTE!
9: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
10: Mondtam már, mit főzök ma, nem?
11: Nem? Már most ez a maga a felvetés is rossz. Tehát ez, hogy te főzöl.
12: Összerezentünk.
11: Azt mondtad, hogy te kiválóan tudsz ételt rendelni, itt meg vagy.
10: Elhatároztam, hogy töltött cukinit fogok csinálni.
11: Honnan az ötlet?
10: Ettem de valamelyik nap, és nagyon ízlett.
11: Nagyon ízlett. És tudod, hogy mivel volt töltve? Mert az fontos, hogy ha olyat akarsz csinálni.
10: Nem kérdeztem. Az majd a gyávák fegyere. Én tudom, mit akarok beletenni.
11: Jó, várjál. Hallgassuk meg a metódust.
12: Kezdődött a specialitás. Ez egy érzelmi étel amúgy. De kell hozzá csinálni kaporszószt, hogyha igazán.
10: Na jó, hagyjál már. Most nem azt mondtam, hogy Michelin csillagra hajtok, hogy kaporszószt.
11: Ott akad el a dolog, hogy nem tudja, melyik a cukkini a boltban.
10: Kérek egy segítséget az zöldségestől, hogy vegye, melyik a cukkini. Jó, de ha kaptok egy fotót.
12: A cukkinidről?
10: A töltött cukkinimről.
11: Az a baj, hogy nem csak egy, tehát nem
10: úgy. Ne röfögjél már, de alá jó, hogy nem állj színe, basszus. Ne röfög a cukkinimre, érted? Beleröfögött a töltött cukkinimre. Két napja ezen vagyok. A gyerek nagyon szereti. Okay. Ma úgy fog a kis lakmározni, a kis pocakába ott fog ülni, és azt mondja, apácska, még ilyen. Olyan fotó lesz, hogy tartom a tepsit, tudod, és az ablakban még belenagyítasz, ott megy el a volt futár, tudod. Te nézd már meg, mi van a háttérben, hogy csáv egy kék dobozzal éppen.
12: Borbás macsi kipackolt szája, fogad háttérben. Most ha hazamehetek, Balázs, hazamehetek? De még, ami nincs, hagyd a kaporszósz.
10: Ha belőletek kéne rakni az önbizalmamat össze,
11: jó,
10: nagyon sérült lennék.
11: Sütöd? Hány fokon sütöd?
10: Hát ilyeneket azért így fejből nem tudok.
12: 90.
10: 6 órán keresztül 83 fokon. Szobahőmérsékletet. 10 napig szobahőmérsékletet. Megettem valamelyik nap, és azt mondtam, ezt én is meg tudom csinálni. És most ehhez így kedvem támad. Van egy kis időm is ma, úgyhogy ezt én ma megcsinálom.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Este 8-ig szokás szerint ti vagytok a zenei szerkesztőink. Hello, hello!
1: Erzsébet vagyok, és más Singer Kisztől kérek egy számot a családnak.
0: Szia Erzsébet, és készül-e már a vacsora?
1: Kocsonyás főzök és húsleves készül.
0: Ú, de szuper, jó magyaros!
1: Így bizony, egy Kárpátaljáról származok azért.
0: Hallom is a hangodon, nagyon tetszik ez az ízes beszéd, jó étvágyat a vacsihoz.
1: Köszönjük szépen!
0: Jön tehát Martin Gerix, Ed Sheeran és a Repeat It, és figyelem, indítom az újabb játékot! Ha szeretnétek egy kulcsot a Rádió egy konténeréhez, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 3111 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: Rádió 1-et halljátok náluk, csak igazi mai sláger megy, és figyelem, pénteken reggel kinyitjuk a Rádió 1 konténert, amelyben az ajándékok összértéke csak nem 20 millió forint, úgyhogy nagyon fogynak a kulcsaink, egyet szeretnék most adni valakinek. Halló, halló!
1: Szia, Anikó vagyok!
0: Hello, Anikó, kérem a Rádió 1 szlogent!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát Anikó, nagy hírem van, te vagy a tizedik!
1: Nagyon jó! Köszönöm!
0: Anikó! Nem mondott komolyan, soha az ég egyet a világon semmi?
1: Soha!
0: Hát Anikó, egy kulcsod már van a Rádió 1 konténerhez, ha nem nyersz, maximum elteszed emlékbe, tök jól néz ki.
1: Nagyon köszi!
0: De azért nagyon remélem, hogy ez fogja kinyitni a Rádió 1 konténert, ha így
1: nagyon
0: lesz,
1: remélem.
0: Akkor mindent viszel, amit csak benne van, autó, családi utazás, szerszámgépcsomag, klíma, okos tévé, nagyon sok konyhaigép, bőrkanapé és egy kerékpár.
1: Nagyon örülök, köszönöm szépen.
0: Ugye tudod, hogy hol és mikor lesz a konténer nyitó parti?
1: Pénteken.
0: Így van.
1: Dunapláza.
0: Így van, ennyi. Na, összehoztátok ketten. Gratulálok, legyetek ott mindenféleképpen, és nektek is nagyon drukkolok. Újabb játék, jó 10 perc múlva.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi ma is láger megy, és egyelőre marad a vénasszonyok nyara. Szerdán és csütörtökön 27 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Közben Sakirát készítettem elő a következő telefonáló kérésére. Hogy hívnak?
2: Anita.
0: Anita, is kinek küldjük majd?
2: Kérjemnek és a gyerekeimnek.
0: Jön akkor nektek mindjárt Sakira, Burna Boy és a Die Die. És figyelem, ha szeretnétek egy kulcsot a Rádió Egy konténeréhez, amelyben az ajándékok összértéke majdnem 20 millió forint, akkor most hívjatok tizedikként a számunk 0620 3111111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
1: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
1: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
3: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
5: Kérsz fekete virslit?
6: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
5: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
6: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
5: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
6: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz Master Food.
7: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
8: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
9: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 5W40-es motorolajára most csak 8.990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
10: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
11: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
10: Szerencsét, hogy az Optik Worldben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
11: Ez varázslatos!
10: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi ma is sláger megy. Pénteken reggel fogjuk kinyitni a Rádió 1 konténert, amelyben az ajándékok összértéke közel 20 millió forint. Kulcsokat már csak csütörtök estig nyerhettek adásban, és majd néhányat a helyszínen is be lehet szerezni a Dunapláza előtt. Halló, halló!
1: Szia, Gréta vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Hello, Gréta, kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi ma is sláger megy.
0: Tökéletes, Gréta, te vagy a tizedik!
1: Köszönöm! Nagyon örülünk neki, már nagyon sokszor próbálkoztunk.
0: Gréta, az utolsó kulcsok egyike a tiéd a Rádió 1 konténerhez, amelyben ugye van autó, utazás, szerszámgépcsomag, klíma beszereléssel együtt, okos tévé, nagyon sok konyhai gép, és ezen a héten kerül bele

0: A Rádió Egyet halljátok, utána Diszkós Hit, 9-től pedig World is Mine Radio Show, egy csomó vagány, vadi új zenével. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Jó pihenést, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 3

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupon?

0: jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Az Abtab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Abtab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
4: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
5: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek? További információk az ersztésleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! ERSZTE!
6: Farmer napok a Premier Outletben.
7: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
8: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
9: Premier Outlet Budapest.
10: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
11: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
12: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: Mondtam már, mit főzök ma, nem?
14: Nem? Már most ez a maga a felvetés is rossz. Tehát ez, hogy te főzöl.
15: Összerezentünk.
14: Azt mondtad, hogy te kiválóan tudsz ételt rendelni, itt meg vagy.
13: Elhatároztam, hogy töltött cukinit fogok csinálni.
14: Honnan az ötlet?
13: Ettem de valamelyik nap, és nagyon ízlett.
14: Nagyon ízlett. És tudod, hogy mivel volt töltve? Mert az fontos, hogy ha olyat akarsz csinálni.
13: Nem kérdeztem. Az majd a gyávák fegyere. Én tudom, mit akarok el beletenni.
14: Jó, várjál. Hallgassuk meg a metódust.
15: Ez a specialitás. Ez egy érzelmi étel amúgy. De kell hozzá csinálni kaporszószt, hogyha igazán.
13: Na jó, hagyjál már. Most nem azt mondtam, hogy Michelin csillagra hajtok, hogy kaporszószt.
14: Ott akad el a dolog, hogy nem tudja, melyik a cukkini a boltban.
13: Kérek egy segítséget az zöldségestől, hogy vegye, melyik a cukkini. Jó, de ha kaptok egy fotót.
15: A cukkinidről?
13: A töltött cukkinimről.
14: Az a baj, hogy nem csak egy, tehát nem
13: úgy. Ne röfög, ilyen máj, de halál, jó, hogy nem állj színe, basszus. Ne röfög a cukkinire, érted? Bele röfögött a töltött cukkinire. Két napja ezen vagyok. Napja. Gyerek nagyon szereti. Okay. Ma úgy fog a kis lakmározni, a kis pocaklába ott fog ülni, és azt mondja, apácska, még ilyen. Olyan fotó lesz, hogy tartom a tepsit, tudod, és az ablakban még belenagyítasz, ott megy el a volt futár. Te nézd már meg, mi van a háttérben, és a csáv egy kék dobozzal éppen.
15: Borbás macsi kipeckölt szája fog a háttérben. Most ha hazamehetek, Balázs, hazamehetek? Nem, még a mi is hagyd a kaporszósz.
13: Ha belőletek kéne rakni az önbizalmamat össze, jó, nagyon sérült lennék.
14: Sütöd? Hány fokon sütöd?
13: Hát ilyeneket azért így fejből nem tudok.
15: 90.
13: 6 órán keresztül 83 fokon. Szobahőmérsékletet. 10 napig szobahőmérsékletet. Megettem valamelyik nem, és azt mondtam, ezt én is meg tudom csinálni. És most ehhez így kedvem támad. Van egy kis időm is ma, úgyhogy ezt én ma megcsinálom.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Diszkó! Diszkósít! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
16: Hello, hello! Sziasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a

0: PG és Bárány Attila.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, ahogy szoktuk, FM-en, web-en, applikáción keresztül és minden felületen, tartsatok velünk!
2: Ladies and gentlemen, madame and herman, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagyon érdem a publikum, jó magam, hambaj, PG, hit

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy diszkusít a Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hangai PG-vel.
1: A héten 3 fellépésem lesz pénteken, Temecseren bulizom egy helyi fesztiválon, városi rendezvényen, szombaton pedig Budapesten kezdek a hajógyári klasszikon, és onnan megyek Balatonmária fürdőre, hogy az év utolsó Bárány fellépését abszolváljam a rezidenciámon, a Personal Jesus PS Csibészek partin, ahol Szecsei Attilával váltjuk egymást. Minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
2: Én a DJ Junior videócsatornáról akartam beszélni, hogy kiraktam a Mindy Nibiza mixet, és rohadt sokan megnézték, ráadásul egy kicsit ilyen videoklipes formában sikerült összevágni igazi Made in Ibiza hangulat, ibizai videófelvételekkel, klubfelvételekkel, szóval aki még nem nézte meg, nem hallgatta meg, az menjen fel a YouTube csatornámra és nézze meg.
1: Most pedig megyünk tovább, Alaner lemezével, ez a Back to Yours, itt a rádió egyen a diszkos, itt az igazi mai sláger.

0: diszkos, itt a Rádió Egyen az igazi mai slágereket. Ma én pörgetem, Bárány Attila vagyok, de itt van velem a stúdióban Honvai PG és DJ Junior is.
1: Október 24-éről beszéljünk, mert itt nem lesz egyszerű megoldani ezt a problémát, mert hogy képzeljétek el, hogy Magna Cum Laude koncert lesz ez Békésebben a nagy fesztiválon, és 22:15-kor adják abba a koncertet, és innentől kezdve egészen a hajnali 2 óráig tudunk diszkosítet csinálni a helyszínen, a nagy sátorban, utána egyébként vége van az egész fesztiválnak, tehát 2 órakor ott lehúzzák a rollot.
0: Az jó, hogy ezt most mondod, mert én egészen mostanáig vártam ezt az információt, és én nem tudom, hogy fogom megoldani, hogy Sződről eljussak Békéscsabára legalább 1 órára.
1: Hát szödd össze magad! Ennyit tudok javasolni.
2: A Duma még mindig jó, a Duma még mindig a régi.
1: Egy biztos, hogy most hétvégén én Gyöngyösre várok mindenki sok-sok szeretettel, utána megyek Bátaszékre, és ha felérek, akkor még a budapesti rezidenciában is fogok pörgetni Deep House zenét, amit mostanában Deep House-nak hívnak, régen House-nak hívtak egyébként, szóval jófajta csajos muzsikákat.
0: Most pedig megyünk tovább a Rádió Egyen egy olyan dallal, amit ha odaérek arra a Békéscsabai fesztiválra, akkor le fogok játszani mindenképpen. Sződön biztos, hogy lesz. Összöd, nem összöd, ez van. Depeche Mode és People Are itt a Rádió Egyen a diszkósítben. Persze a vadonatúj 2026-os Bissensőben.

0: Ez a Rádió Egyes is olyan diszkosít rádiósó, itt vagyunk veletek immáron 20 éves, 21. születésnek, hogy Attila kezdte a műsort. December 5-én lesz, de előző nap, december 4-én pénteken is megyünk még hozzá Pécsre, és egyébként tavaly ugyanezt a hétvégi kombót toltuk akkor a 20. születésnapon, úgyhogy most ugyanilyen verzióban ünnepeljük, csak most már a 21. szülinapot.
1: Én közben megoldottam.
0: Na.
1: Én fogok kezdeni. És akkor odaérek Södre.
0: Nem tudom, hányra mész Södre, de azt csinálsz, amit akarsz. Én bármivel benne vagyunk, hold meg.
1: Csak azért, mire odaérnék, egyébként 2 óra lenne, úgyhogy ez nem lesz jó.
0: Valahogy ezt majd kitaláljuk, megbeszéljük. Egy biztos, hogy 24-én mind a hárman fogunk játszani egymást felváltva, majd kiderül, hogy milyen sorrendben, de tessék fókuszálni 2 hét múlva szombaton Békés Csabára.
1: Most pedig a mesterséges intelligencia ötlete alapján egy dal, amit rendszeresen játszom most a bulikban, és odáig vannak érte az emberek meg vissza. Egyébként tök olyan, mintha Imael Angelt hallgatnál, hiszen ugyanaz az énekhang énekli ezt a dalt is. Peter Axon és a Glass and Dust érkezik, természetesen Biztonságban a Diszkosítben.

0: Rádió egy csak igaz, ma is Sláger megy diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel búcsúzunk ma estére.
1: Méghozzá egy dalpremierrel, Adaru érkezik, illetve a No Turning Back, ezt még Hori mutatta nekem, hogy mit szólnék hozzá, hogy ebből csinálnék valamit, egy pici turbot tettem rá, hamarosan meghalljátok.
0: Ez volt a diszkosít Radio Show, itt a Rádió Egyen, én is búcsúzom, DJ Junior voltam, minden elérhető a YouTube csatornámon, meg a remixet, amelyeket nyáron készítettem, azokat meg felraktam a Facebook oldalamra, úgyhogy készítettek a holnap este egyébként 8-kor én mixelek itt a Rádió Egyen, és hozom magammal egy-két újdonságot is majd, úgyhogy tartsatok velünk holnap is, hello! Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, Hambai PG voltam, szombaton Gyöngyös, Vátaszék és Budapest, szevasztok!
1: Pénteken Demecserre lépek fel, szombaton pedig a Hajógyári Klasszikon Budapesten, és onnan megyek Balatonmárja fürdőre, a Persona Jesus VS Csibészek partira,

0: Orsi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Mind Radio Show. Hello mindenkinek, imádni fogjátok nálunk innentől a zenét. Progressive House és Techno is jön a következő három órában. Erről ma elsőként Jauri gondoskodik. Hello Jauri, kezdjük el!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek. El is kezdjük a World is Mind Radio Show kedd esti első óráját. Jön Alex Kenji és a Bambolé. Indulunk is itt a Rádió 1-en.

0: David Guetta egyik nagy-nagy felfedezetje ez az olasz fiatalember, sőt azóta már a szerzőtársa is. Ő volt Hypaton az Out My Head-del a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en kérdeste Jauria lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Jön Bant és az a dala, aminek talán a legnagyobb sikereit a berobbanását köszönheti. Ez a Clouds című dal, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót. Ez még mindig a World Is Mine Radio Show itt a Rádió 1-en. Let's go!

0: garantáltan nem hallhatjátok sehol máshol. Kösz, hogy itt vagytok ma este is. Ez a Rádió 1 és benne a World is Mine Radio Show. Jauri a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Christopher is jön még. 11 és éjfél között, ugye Christopher jelenleg az év producere Magyarországon. Na Jauri, mi érkezik most?
1: Rudimentellel megyünk tovább, és tőlük az egyik nagy-nagy kedvencemmel, a Waiting All Night-tal, és már nagyon-nagyon-nagyon régóta kerestem egy olyan verziót elő ebből a dalból, ez egyébként Peter Music verziója, amit tudok játszani itt a rádióban is nektek, úgyhogy megtaláltam, és itt van, ez a következő, megyünk is tovább itt a Rádió 1-en.

0: Franciaország két ikonikus DJ-je, David Guetta, Hugh Girl, valamint French Montana készítettek közösen ezt a szenzációs zenét. Ez volt hármuktól a Shine, a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nagy Auri, mi lesz 10-től?
1: A recept az pedig, mint mindig, most is hasonló lesz. Egy kicsit lassabban kezdünk, aztán a végén ilyen 140-145 BPM környékéig is eljutunk. Úgyhogy remélem, hogy velünk maradtok. Egy rövid szünet, és jövünk vissza.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: múlt este 10, megyünk szépen felfelé. Hello mindenkinek, még mindig Jauri Mix-el, menjünk tovább, hello!
1: Szia Geri, szép estét kívánok mindenkinek, és megyünk egy nagy-nagy kedvenccel, aki régen Carnage névre hallgatott, most már Gordóként járja a világot, és House DJ-vé avanzsálódott, úgyhogy tőle az egyik legújabb, az a Loco Loco, amit igencsak szeret a magyar közönség, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót. Ez a World Is My Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadi új zenét Jauria lemezjátszóknál. És imádni fogjátok azt, ami most jön.
1: Megyünk is tovább Anima egyik legújabb dalával. Ez a Bad Angel, itt a Word is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Tudjuk, hogy főleg az ilyen zenék miatt szeretitek nálunk a keddestéket, a Rádió 1-et halljátok. Ez a World is Mine Radio Show, itt mellettem most Jauri a lemezjátszói mögött egészen 11-ig, aztán Christopher is jön még, az év producere, ő ugye jelenleg Magyarországon, Christopher majd Jauri után 11 és éjfél között mixel. Na, mi érkezik most?
1: Na,

Szépen elkezdtük már felfele tologatni a tempót. Eden Beyer és Armin van Buuren közös dala fog következni. Ez a No Mercy, itt a Burry's Man Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Velünk aztán minden este budizhattok. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show Jauri által lemezjátszók mögött az elmúlt két órában. Milyen lesz még neked ez a hét?
1: Velem ezen a héten, 9-én Miskolcon fogtok tudni találkozni, ahova a kiadómmal fogunk menni, úgyhogy egész éjszaka Hard Techno várható. Remélem, hogy valamelyikőtökkel ott találkozunk, de ha máskor nem, akkor jövő hét hétfőn, majd itt a Rádió Egy Live Mixben, aztán pedig egy hét múlva kedden a World is Mine Radio Showban ugyanígy, ugyanekkor.
0: Így van, nagyon köszi Csauri neked ezt az elmúlt két órát. Maradjatok, nincs reklám, jön Christopher.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Hello mindenkinek, Christopher viszi nálunk tovább a kedvestét, az év producere jelenleg Magyarországon. Hello, kezdjük el!
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Így van, induljunk is el Gordónak és Renders Zörnevelnek az újdonságával. Loco Loco, csak itt a Rádió 1-en, Bird is my radio show.

0: Birdies Mine Radio Show, tudjátok a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadi új zenét. Christopher a lemezjátszóknál, hello még egyszer.
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri. Érkezik Blondisnak a Lovers on the Dance Floor-ja. Blondisról pedig azt kell tudni, hogy egyébként félig meddig magyar felmenőkkel rendelkezik, és beszél is magyarul, ugyanis Vivien Bakosról van szó. Egyébként nagyon vicces, mert töri a magyart, és én beszélgettem vele TikTokon, Instagramon, és nagyon vicces volt, mert ugye, ahogy hangüzeneteket küldött, így először nem tudtam eldönteni, hogy most viccel, vagy ez most ilyen, és utána mondta, hogy nem, ő egyébként élt 10 évet Magyarországon, de már azért elfelejtette és megkopott a nyelve, úgyhogy viszont nagyon-nagyon cuki, nagyon szeretem. Blondis még egyszer, Lovers on the Dance Floor, Rádió 1 World is My Radio Show.

0: Ezt mivel folytatjuk?
1: Van egy dal, ami szerintem abszolút egy alapékköve volt egyébként Magyarországnak. Speednek jön a Fallingja, és ezt Robert Georgescu és M.E.J. remixében hozom nektek itt most a végére.

0: Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor, addig is jó pihenés mindenkinek, szevasztok.
0: A mai adást visszatudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban is. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert bulizunk már is Accenttel, a rengeteg zenei díjjal rendelkező dance pop nagykövettel. Adrián egyébként a keresztneve, producer, énekes, szórakoztató figura, aki az anyanyelvén, a románon kívül köszöni szépen akcentus nélkül is remekül elboldogul, például angolul, spanyolul, lengyelül, és amikor még duóként működött az Accent formációként, akkor volt egy bomba daluk, a Kylie ezt gondolta újra 2025-ben. Jön a Don't Leave!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It. 2014. októbert írtunk, amikor a következő cikk jelent meg a DJ Mag magazinban. Fantasztikus, együtt dolgozott Ed Sheeran és Martin Garrix. Jön az új közös dal, és így nyilatkozott akkor Martin Garrix, hogy hát igen, két hete a stúdióban voltunk, befejeztük a dalt, úgyhogy olyan december-január környékén megjelenik. Hát csak azt nem mondták, hogy melyik év, decemberében vagy januárjában. 12 évet kellett várni a dalra konkrétan. Mert hogy 2026-os megjelenés lett végül a dal, korábban nem csinált Ed Sheeran dance slágert, illetve Martin Garrixnek sem volt vokálos dala, úgyhogy mindkettőknek ez egy ilyen óriás zenei utazás volt. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, a dal, ami végre hivatalosan is megjelent.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: boy.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Például Alex Warren, az énekes dalszerző srác, aki szeptember végén új koncertállomásokat jelentett be 2027-re, ami érinti Nagy-Britanniát és néhány európai nagyvárost is. Az első turnéja, a 2026-os, ez a Finding Family on the Road volt, ugye családtagokat találok útközben, nagy szabad fordításban, ez pedig a Finding More Family on the Road lesz, vagyis további családtagokat tervez találni magának Alex Warren, miközben koncertezik, és ezen a koncert turné már a második stúdióalbum, a White Child dalai is szerepelnek. Erről hozok most egy igazi mai sláger.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Kismá

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nagyon, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, éjszaka is. Pontosan egy évvel ezelőtt jelent meg az amerikai szupersztár Taylor Swift The Life of a Showgirl albuma, ami aztán az amerikai zene és lemezkiadás történetének leggyorsabban eladott albuma lett, és ez a mérföldkő még inkább megerősítette a lemez kereskedelmi hatását és a státuszát. De mennyi is az az annyi? Az első heti eladásokról egy szám több mint 4 millió album egység, ami az Egyesült Államokban elkelt. A globális rekord az első héten több mint 5,5 millió példány, és ezzel a gyorsasággal megdöntötte a korábbi rekorder Adele 25 című albuma első heti eladási csúcsát. Az album anyagát egyébként Taylor Swift az Eras Tour európai szakasza alatt írta és rögzítette, és a koncertek szünetében rendszeresen repült vissza Svédországban, hogy a korábbi sikercsapatával, Max Martinnal és Sábekkel dolgozzon a dalokon. Megérte az ingázás, azt hiszem. Erről az albumról szól most egy nagy Rádió 1-es kedvenc.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ahogyan ígértem, hozom már is Robin Schulz dalát, az aktuális kedvenc dal a Barb's bokájával közös Better Times. Ha ismerős Barb's bokája valahonnan, az hát például Martin Garrix dal a Butterflies is lehet, ebben is az ő hangját halljuk. Augusztus 19-én Zamárdiban a Strand Fesztiválon is fellépett a német sztár DJ. Hozom!
1: Nincs megállás! Itt csak igazi mai sláger megy. Rádió 1-dal.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolódni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék szerintem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is láger megy.